visszaszámolnánk, akkor azt kellene mondani, hogy ez a könyv több mint 2800 éves. Azaz a Biblia ószövetségi részének a legrégebbi könyvei közé tartozik. Viszont a könyvről azt kell elmondani, hogy ha megnézzük a szerkezetét és a stílusát, hogy egyike, hanem a Biblia ószövetségi részében a legjobban megszerkesztett könyveknek. Ez nagyon különös, mert a bibliai könyvekről általában a szerkezetüket tekintve nem sokat beszélünk, de az utóbbi néhány évtizedben egyre nagyobb figyelem fordul arra, hogy a könyveket tudatosan megszerkesztették. Tehát nem lehet elgondolni azt, mint néhányan mégis gondolják, hogy volt valaki egy ilyen redaktor, aki utólag úgymond egymáshoz csiszolt könyveket. Hanem azt kell mondani, hogy ezek a könyvek többnyire egy szerzőtől származtak, egy néhány könyv kivételével nem tudjuk egész biztosan, hogy ki volt a szerző, de ennek a könyvnek az esetében valószínűleg mondhatjuk azt, tehát, hogy Joel prófétától származik. A könyv tehát egy nagyon jól szerkesztett könyv, és hasonlóságot mutat Ézsaiás próféta könyvével. Különösen is Ézsaiásnak az úgynevezett apokaliptikus részleteivel. Ezeket a részleteket jellemzi egy különleges kifejezés, amely így hangzik, hogy az Úr napja. Természetesen sok más prófétai könyvben is megtaláljuk ezt a kifejezést, hogy az Úr napja, de különösen jellemző ez Joel könyvére, és azt lehet mondani, hogy ami összeköti ezt a könyvet az újszövetségi könyvekkel, az valójában ez a kifejezés, hogy tudnék az Úr napja. Az Úr napja alatt általában a korabeli zsidóság a végső helyreállítást, illetve a végső ítéletet értette. Egy kettős tartalmú kifejezés volt ez, részben ítéletet hordozott, részben helyreállítást. És ezért mindjárt az elején azt mondhatjuk, hogy Joel könyve ezt a két tónust tartalmazza. Tehát van benne egy gyászének, van benne szó az ítéletről, van arról szó, hogy Isten megítéli végül még Izrael ellenségeit is, jövendőbeli ellenségeket is, de ugyanakkor hangsúly kerül arra, hogy lesz egy helyreállítás, tehát a sok-sok ítéleten keresztül végül valami úgymond megtisztulás következik be, és Jeruzsálem végül helyreáll. Viszont a büntetés gondolata régebbi, mint Ézsaiás kora. Azt kell mondanunk, hogy egészen Mózes koráig megy vissza. Ugyanis Mózes könyvében, a harmadik és az ötödik könyvben is több helyen olvasunk arról, hogy Isten áldást és átkot mond, illetve elmondja azokat a feltételeket, amelyekhez az áldások, illetve az átkok kötődnek. És az átok mondások egy kicsit hasonlók ahhoz, amelyeket itt találunk ebben a kis könyvben. Na most, ha nézzük az üzenetet, a könyv üzenete, Joel üzenete valójában nem más, mint az, hogy a népet, azaz Izraelt átok éri, vagy átkok érik. Mégpedig azért, mert a szövetséghez hűtlenné vált. Na ez az átok valójában egy megtisztulást eredményez, amelynek a vége a helyreállítás lesz. Tehát a könyvnek ez a különös gondolata, hogy átokból, gyászból, gyászénekből végül egy öröménekre fordul, és a legvégén meg áldásmondást találunk. Hogyha fel akarjuk osztani a könyvet tartalmilag, akkor azt kell mondani, hogy körülbelül egyforma hosszúságú részekből áll. Az első vers egy bevezető, és azt követően föl lehet osztani körülbelül 4x18 versre. Ez azt jelenti, hogy nagyon tudatosan szerkesztett mű, ahogyan a bevezetőben említettem is, hogy egyike a legjobban megszerkesztett műveknek, és most ezeket a szakaszokat szeretném végig tekinteni önökkel együtt. Tehát a négy szakaszt a következőképpen találjuk, az első fejezet második versétől a 20. versig. Egy-egy rövidebb részt majd szeretnék fel is olvasni ebből a könyvből, mert nagyon szép költői stílusa van, de arra nincsen mód, hogy az egész könyvet elolvassuk, mindenesetre ajánlanám önöknek, hogyha idejük lesz ma este, vagy hétfolyamán valamikor, vegyék elő ezt a kis könyvecskét, mert mintegy 15-20 perc alatt végig lehet olvasni az egészet. Nagyon rövid,
nagyon mély gondolatokat tartalmazó könyvecske. Tehát az első rész, ez a 20 vers, 21 vers a bevezetővel együtt, amely egy sáskajárást ír le. De úgy, hogy a sáskajárás után következik valami különleges dolog, a száj, ezek általában együtt járó dolgok, és utána, hogy mindent betetőzzön a pusztulás, vagy a pusztítás, még tűzvész jön. Tehát lehet azt mondani, hogy a termés egy részét elpusztítják a sáskák, ami megmarad, elpusztul az aszály miatt, ami még netalán megmarad, most már szárazon, azt a tűzvész elégeti. Tehát ha lehet mondani, akkor ez a teljes, tökéletes pusztulás képe. Az első fejezet negyedik verse érdekes, ezt a verset elolvasnám a Károli fordításból. Azért érdekes, mert az akkori fordítás szerint így hangzik, hogy amit a sáska meghagyott, megette a szöcske. Amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Viszont az eredeti héber nyelvezetben négy különböző sáskafajról van szó. Tehát ezennek a versnek az érdekessége. Egyébként még egyszer előfordul, csak az érdekesség kedvéért mondanám, a második fejezetben, 25. vers, az úgy hangzik, hogy és kipótolom nektek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcske, a cserebogár, és a hernyó, és a sáska, az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem. Tehát ez a két hely a könyvben, ahol ez a négy fogalom előfordul, de valójában itt különböző sáskafajokról van szó. Minden esetre ez ma már itt a 21. században különösebben nem érint bennünket, hiszen nem ismerjük az akkori körülményeket, és még mindig viták folynak azon, hogy hogy kell értelmezni ezeket a szavakat, vagy pontosan milyen sáskafajt jelölnek a kifejezések. Ha bárki ezt meg akarja kérdezni tőlem, előre mondom, hogy nem tudom sajnos én sem megmondani, nem vagyok biológus, nem vagyok szakértő ebben, mert ténylegesen a sáskák óriási nagy rendjében ez a négy hova tartozik, mi a megfelelő latin elnevezése. Minden esetre az valószínű, hogy egymást követő sáska pusztítás érte az országot, tehát nem egyszerűen jött egy sáska had, és mindent elpusztított, vagy lelegelt szinte, hanem jött utána még egy másik fajta, amit meghagyott az egyik, elpusztította a másik, utána jött még egy, és egymás után négy ilyen hullám, tehát ha jól végig gondoljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy itt nem egyszerűen aszály volt, meg tűz volt, hanem még maguk a sáskák is több hullámban pusztították az országot, tehát ez a teljes tökéletes pusztulás képe. A háttérben, ahogy az előbb is említettem, ott van Mózes könyve. Mégpedig Mózes második könyvében olvashatunk az egyiptomi 10 csapásról. És ott a 10 csapás közül a 8. szintén a sáskák pusztítását jelentette. Tehát van a háttérben egy ilyen bibliai üzenet, hogy a sáska az valahol az isteni ítélet szimbóluma, de ugyanakkor, ha az első fejezet 6. versét megnézzük, akkor úgy tűnik, hogy itt a könyvben nem annyira fizikai pusztulásról lehet szó, hanem inkább szimbolikus értelme van a sáskáknak. Az első fejezet 6. verse így hangzik, mert egy nép jött fel az én földemre, erős és megszámlálhatatlan, fogai, mint az oroszlán fogai, és agyarai, mint a nőstény oroszláné. Talán a történelmi ismereteinkből tudjuk azt, hogy a régi babiloni birodalom, egész pontosan az új babiloni birodalom egyik szimbóluma az oroszlán volt, egész pontosan a szárnyas oroszlán. Ha visszaemlékeznek Dániel próféta könyvére, akkor ott a 7. fejezetben az első különleges állat, amelyik úgymond a tengerből jön fel, nem más, mint a szárnyas oroszlán, ugye, és Babilon szimbolizálja. Tehát elképzelhető, hogy itt ez a kép, a sáska, vagy a sáska mögött meghúzódó hatalom valójában Babilon, de lehet gondolnunk az asszírokra is természetesen, ha egyszerűen csak a pusztításra gondolunk, arra, hogy egy feldühödött himoroszlán vagy nőstény oroszlán milyen pusztítást végezhet. De valószínűnek látszik, hogy itt inkább, tehát egy szimbolikus értelem van, mégpedig
A pusztulás most már még mást is jelent, a 15. vers szerint így hangzik, hogy jaj, ez a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Tehát egy nagyon érdekes szimbólumrendszer figyelhető meg. Van a sáska képe eredetileg. A sáska szimbolizál egy hatalmat, vagy hatalmakat, amelyek Izraelt leigázzák, de mögöttük még egy további ítéleti gondolat található, és ez pedig az Úr napja. Tehát ténylegesen azt lehet mondani, hogy a sáskák így átvitt értelemben az Úr napját szimbolizálják, legalábbis annak azt a részét, ami az ítélethez kötődik. Hogyha nézzük tovább, akkor a második fejezet első 17 verse egy egység, amely folytatja az ítélet gondolatát, most már többszörösen is kifejezve azt, hogy az Úr napja. Például a második fejezet 12. versében azt találjuk, hogy és megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas a rendeletének végrehajtója. Bizony, nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, ki állhatja ki azt? Na, itt egy különleges dologra figyelhetünk fel, hogy az Úr napja, és utána egy kérdés, hogy ki állhat meg. Na, ez a kérdés szó szerint így a Jelenések könyve 6. fejezete végén található. Majd az előadás végén szeretnék arra kitérni, hogy a Jelenések könyvével milyen közeli gondolatokat tartalmaz ez a könyv. De minden esetre itt a második fejezet első 17 versében, miután a sáska járást még tovább részletezi, meg az aszályt, meg a tűzpusztítását, végső fokon a visszatérő, szinte refrénszerű gondolat az, hogy az Úr napja, az Úr napja, az Úr napja kiállhat meg. És nagyon érdekes az, hogyha tovább figyeljük, tehát a második fejezet 12.-13. versében van egy különleges gondolat, amely mintegy beékelődik az ítélet gondolatába. Ezt a két mondatot is szeretném felolvasni, hogy de még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel és sírással és kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Tehát itt, amikor részletezi az ítélet menetét, elmondja azt, hogy borzalmas ez a nap, rettenetes, kiállhat meg, mint egy erre a retorikai kérdésre válaszul, azt mondja, hogy egyetlen megoldás van, és ez a bűnbánat. Különös az, hogy a gondolat igazán akkor vált, miután a bűnbánatról szóló rész következik. A 18. verstől kezdődően azt találjuk, hogy erre buzgón lőn az Úr szeretete az ő földje iránt, és megkegyelmezett a népének. Tehát, hogyha a szerkezetet nézzük, akkor az ítélet leírása, kezdve a sáskákkal, utána a nagy támadó seregekkel, az inváziós seregekkel, utána jön az Úr napja, mint a legmélyebb gondolat, és eljut addig a pontig, hogy kiállhat meg azon a napon, a válasz rá egy felhívás, hogy térjetek meg. És a megtérésre szóló hívás végén, tehát itt eljutunk a második fejezet 18. verséhez, ez a gyászének, vagy ha szabad így mondani, hogy két gyászének, az egyik inkább a sáskajárásról szól, a másik az Úr napjáról. Tehát lényegében ugye az első és a második fejezet ez, a második fejezet 17. verséig, utána hirtelen vált a gondolat, és ebből a gyászénekből örömének lesz. És ahogyan olvastam itt a 18. versben is, hogy erre buzgón lett az Úr szeretete, és megkegyelmezett a népének. Honnan van ez a gondolat, hogy Isten kegyelmes? Így olvastam, hogy könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.
De ez a gondolat is visszamegy egészen Mózes könyvéhez, mégpedig Mózes második könyvéhez, ahhoz a részhez, amikor Isten megjelenik Mózesnek. És második fejezet 34. versében, fejezetében arról olvashatunk, hogy amikor Mózes azt szeretné, hogy láthassa Istent, akkor azt a választ kapja, hogy be kell állnia egy szikla hasadékba, és Isten elvonul előtte a Sínai hegyen, hátulról láthatja, de szemből nem. És miközben Mózes látja Istent hátulról, hallja ugyanezeket a mondatokat, vagy gondolatokat, hogy az Úr könyörülő és irgalmas, és hogy nagy kegyelmű, vagy nagy türelmű, bánkodik a gonosz miatt, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Tehát, mintha itt visszhangozna az, ami néhány száz évvel korábban Mózes ajkáról hallatszott, ahogy a népnek elmondta, hogy az Isten irgalmas. Tehát a gyászénekből úgy lesz örömének, hogy ez az üzenet jut el a néphez, hogy az Isten irgalmas. Tehát abban nem lehet bízni, hogy az ember maga jó. Tehát ennek a profétának a markáns üzenete az, hogy csak az Isten kegyelmében lehet bízni. Na, vannak olyan vallások a világban, talán még a kereszténységen belül is vannak olyan irányzatok, amelyek azt mondják, hogy ha mi teszünk bizonyos jó dolgokat, akkor azok úgymond kedvessé tehetnek Isten előtt. Ne talán érdemeink lehetnek Isten előtt. Ha Joel proféta könyvét nézzük, vagy akár ha Dániel könyvére utalhatok, amikor Dániel is imádkozik, ugye a 8.-9. fejezetben elmondja a bűnbánat, különösen a 9. fejezetben a bűnbánat imáját, ott is azt mondja, hogy csak a te irgalmasságodban bízunk. Tehát ezek a proféták azt próbálták az akkori ember lelkére helyezni, és a mi lelkünkre is, hogy sose jussunk el ahhoz a gondolathoz, hogy mi megállhatunk valami miatt, mert úgymond jók vagyunk, vagy nem vagyunk olyan rosszak, mint a többiek. Hanem, ha mégis bizalmunk van Isten iránt, annak az alapja csak ő benne van. Tehát az emberben, vagy az ember tetteiben nem lehet, csak egyszerűen abban, hogy Isten irgalmas. Márpedig Mózes szava szerint is, vagy Dániel könyve szerint, illetve Joel proféta is már a harmadik, aki azt mondja, hogy az Isten ténylegesen ilyen. Na most Mózes nem láthatta Istent, de mégis valamit láthatott, vagy inkább átélhetett. Hogy az Isten nem egy kegyetlen úr. Mint ahogy sok ember gondolataiban Isten így jelenik meg, hogy valahol ül távol, messze tőlünk egy trónuson, és állandóan azt figyeli, hogy ki mikor tesz rosszat, hogy lesújtsa. Most a görög mitológiára gondolunk, vagy azon belül Zeusra. Zeus ugye szórja a villámait, és ugye odacsap, amikor valaki nem úgy tesz, hogy neki tetszik. Ez a gondolat távol áll a profétáktól. A bibliai írók inkább azt hangsúlyozták, hogy bár az Isten ítél is, hiszen a sáskák is ítéletet jelentettek, vagy a sáskák által szimbolizált népek is ítéletet hoztak, de végső fokon ezekből valahol eljutottak, vagy ezeken keresztül eljutottak tisztuláson át egészen odáig, hogy megismerték az Isten irgalmasságát. Na most így tehát a második fejezetben, ha nézzük tovább, a 21. versben azt találjuk, hogy ne félj te földj, örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr. Tehát itt vált át, kezdve a 18. verssel, a gondolat most már a gyászénekből öröménekre. Azután tovább a 23. versben hasonló gondolat, hogy ti is Sionnak fiai örvendezzetek, és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben, mert megadja nektek az esőt, igazság szerint, és korai és késői esőt hullat nektek az első hónapban. Az ígéret tehát azt jelentette elsősorban, hogy Isten helyreállítja a fizikai állapotokat. Gondoljunk csak bele, hogy amikor Kaliforniában heteken keresztül nem tudták eloltani az erdőtüzeket, vagy később
Portugáliában hasonló történt, hogy hetek

mondja Isten, de nem is egyszer, hanem kétszer. Ugyanis az akkori éghajlati viszonyok szerint, és ez Izraelben ma is így van, hogy van két esős időszak. Ahogy ide felírtam, hogy a korai eső egy kicsit a mi logikánktól eltérően nem az év korai szakaszában hull, hanem a mi számításaink szerinti későbbi szakaszban, azaz ősszel. Tehát ez az úgynevezett korai eső ősszel hullott, tudnélék akkor vetettek. És ahhoz, hogy a mag ott a földben valahogy megfoganjon, hogy átvészelje majd a telet, szüksége volt arra, hogy egy kis vizet kapjon, esőt kapjon. Tehát, hogy így mondjuk a mag csirázásához, vagy a magban rejtett élet indításához szükség volt ez az úgynevezett őszi, vagy korai eső. Aztán utána jött egy hosszabb időszak, kevés esővel, és eljutottunk a tavaszig. Na most a tavasz azt eredményezte, hogy ha nem jött az eső, vagy legalábbis késő tavasszal, a nyár elején, amikor az aratás ideje következett, akkor nagyon gyenge volt a termés. Ha az őszi eső elmaradt, akkor egyáltalán nem volt termés, mert a mag ki se hajtott. De nem lett igazán gyümölcs, és a magok nem nőttek nagyra, ha nem jött ez a késői eső, azaz a tavaszi eső. Na most ez valójában azt jelenti, hogy Isten nem egyszer, hanem kétszeresen áldotta meg őket. Egyrészt megáldotta őket a magvetésnél, azután megáldotta őket az aratásnál is. Na most ezt a gondolatot találjuk meg itt, a második fejezet 24. versétől kezdve, hogy és megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat. És esztek bőven, 26. vers, és megelégeztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem. Tehát az áldás egy része azt jelentette, hogy Isten helyreállítja azt, amit a szöcske, vagy a szaszály, meg a csele, vagy a tűz elpusztított, ezeken mind átsegítette őket az eső. Sőt, kétszeres eső. És ténylegesen Isten kipótolta mindazt, ami az esztendő alatt, vagy esetleg száraz évek alatt, éhínség alatt veszteség volt. De ezután következik még egy érdekes rész, egy olyan áldás, ami már túlmutat a fizikai áldáson. Lehet azt mondani, hogy ez már lelki természetű áldás volt, hogyha ugyanebben a fejezetben a 28. verset, 29. verset is nézem, hogy lészen azután, hogy kiöntöm a lelkemet minden testre, és profétálnak a fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Tehát az áldás nem csak úgy volt kettős, hogy volt egy őszi meg egy tavaszi eső, hanem utána még egy ráadás volt, lehet azt mondani, tehát a fizikai áldáson túl volt egy úgynevezett lelki áldás, részben a profétálás, részben álmokon keresztül olyan ajándékok, amelyekre esetleg egy egész nemzedék, vagy egy hosszabb időszakban a nép egyáltalán nem emlékezett. Tehát az áldás, és ez a második nagy tanulság ebben a könyvben talán, hogy az áldás úgy jön, hogy mindig sokszorozottan jelenik meg. Tehát nem kell matematikailag elgondolni, hogy van egy átok, és utána van egy áldás, megint van egy átok, megint van egy áldás. Ez így nem igaz, hanem az Isten jósága, vagy irgalmassága, vagy kegyelmessége abban mutatkozik meg, hogy az áldás mindig túlhaladja, úgymond, az átkot. Tehát a jó mindig túlhaladja a rosszat. Na ezután érkezünk el a negyedik gondolathoz, amely valójában az egész harmadik fejezetet magába foglalja. A harmadik fejezet ugye rövid, mindössze 21 versből áll, és itt az ítélet gondolata kerül elő megint, de most már nem úgy, hogy Isten megítéli Izraelt, hanem megítéli az ellenségeket. És itt van egy kifejezés, a Jósafát völgye, ahol Izrael ítéletet tart az ellenségeket.

ellenségei felett. És történelmileg tudjuk, hogy ebben a völgyben nagyon sok olyan csatát vívtak, amelyet Izrael nyert meg. De van ennek a helynek egy úgynevezett eszkatológikus, tehát a végső időkre mutató jelentése is. Hogyha a harmadik fejezet 9. versére gondolunk, hirdessétek ezt a pogányok között, készüljetek harcra, indítsátok fel a hősöket, járuljatok elő, jöjjetek fel mindjárt a hadakozó férfiak, kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká, mondja a beteg is, hős vagyok. Siessetek és jöjjetek el, ti népek, mindenfelől seregeljetek egybe, ide vezesd, Uram, a te hőseidet. Serkenjenek fel és jöjjenek fel a népek a Jósafát völgyébe, mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket. Azután van egy különleges gondolat, ez megint a Jelenések könyvére előremutató, hogy eresszétek néki a sarlót, mert megérett az aratni való. Jertek, tapossátok meg, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók, mert megsokosult a gonoszságuk. Na, a Jelenések könyvében, a 14. fejezetben éppen ilyet olvashatunk, hogy megtapossák a sajtót a süret után, és vér jön ki a sajtóból, nem must, vér. Tehát itt teljesen átvált a kép szimbolikusra. De minden esetre itt a Jelenés, itt a Joel könyvének ebben a szakaszában ez a völgy megtelik valami eszkatológikus értelemmel, hogy nem egyszerűen Izrael ellenségeiről szól, hanem minden népekről, hogyha figyeltek arra, hogy hirdessétek a pogányok között, és készüljenek harcra, járuljanak, jöjjenek mindnyájan a hadakozó férfiak, és ti népek mindenfelől jöjjetek. Tehát ez egy picit túlmutat már Izrael történelmén, azt lehet mondani, hogy itt valami végső nagy, kaotikus állapot van, egy végső ítélet képe. De nem lenne teljes a kép, ha a vége nem lenne jó. És ez így is van ebben a könyvben, hogy a vége viszont nagyon jó. Mégpedig úgy, hogy Jeruzsálem dicsősége helyre áll. És ezt a részt is szeretném végül elolvasni, a harmadik fejezet utolsó néhány mondatát, 17. verstől, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, aki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen, mert szenté lesz Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta. És majd azon a napon a hegyek musttal csepegnek, és a halmok tejjel folynak, és Júda minden medre bő vízzel ömledez, és forrás fakad az Úrnak házából, és megöntözi a Sittim völgyét. Egyiptom pusztasággá lesz, Edom pedig kietlen sivataggá. A Júda fiain való erőszakosságokért, mert ártatlan vért ontottak azoknak földjén. De a Júda örökké megmarad, Jeruzsálem is nemzetségről nemzetségre. És kitisztítom vérükből, amelyet még ki nem tisztítottam. És a Sion lesz az Úr lakóhelye. Tehát ez a könyv azzal a gondolattal ér véget, hogy Jeruzsálem szerepe megerősödik, sőt, hogy Isten maga azt mondja, hogy szent lesz a város. Megjelenik újra fizikai áldás gondolata, hogy tudnélik, a hegyek mustot csepegnek, a halmok tejjel folynak. Az a gondolat, ami megint visszamegy Mózes könyvéhez, hogy tejjel és mézzel folyó föld, ugye a Kánaán földje. Tehát ez mindig a bőség gondolatát hordozta. De azon belül Jeruzsálem szerepe erősödik meg. Hiszen ha belegondolunk, amikor a honfoglalás ideje volt, akkor nem létezett még Jeruzsálem, legfeljebb egy Sálem nevű település, de a Jeruzsálem vagy Jeruzsálem még mint olyan nem létezett, csak jóval később, és ezért arra kell gondolnunk, hogy a fizikai áldás mellett a későbbi állam már alakulás gondolata is benne van, azon belül a templomépítés, az istentiszteleti hely, annak a szent volta, hogy Jeruzsálem lett az a hely, ahol ténylegesen később ugye Salamon a templomot fölépítette. De itt megint eljutunk olyan távolokba, amelyek úgymond eszkatológikusak, azaz a végső időre szólnak.
Na most ezek után nézzünk meg egy néhány összefüggést, amely az új szövetséget érinti. Úgy találtam, hogy különösen a pecsétek és a jelenések könyvében lévő trombiták azok, amelyekkel valahol összefügg Joel könyve. Ha a jelenések könyve 9. fejezetét fellapozzuk, vagy fellapoznánk, akkor ott ténylegesen azt találnánk, hogy megjelenik valami, ami olyan, mint a sáska. Egész pontosan az 5. és a 6. trombitánál. Egy néhány mondatot engedjenek meg, hogy ebből a részből is elolvassak, tehát a jelenések könyve 9. fejezetéből. És kérem arra, hogy figyeljenek fel arra, hogy a szimbolikus nyelvezetben milyen érdekesen ötvöződik a valóság és a valóság feletti. Nagyon érdekes gondolat ez. Tehát a jelenések 9. fejezetében azt találjuk, hogy az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és adaték annak a mélység kutyának kulcsa. Megnyitta azért a mélységnek kutyát, és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje. És meghomályosodott a nap, és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig, most kell nagyon figyelni, sáskák jöttek ki a földre, és adatot azoknak hatalom, amint hatalmuk van a föld skorpióinak. És hogyha az ember megpróbál racionálisan gondolkodni, akkor azt kérdezi, hogy most füst, vagy sáska, vagy inkább skorpió. De ha tovább olvassuk, akkor még érdekesebb lesz a kép. És megmondaték nékik, tudnélik ezeknek a sáska skorpióknak, hogy a földnek füvét ne bántsák. Hát egy sáska pontosan azért megy, nem? Azért repül. Tehát a füvet ne bántsák, se semmi zöldelőt. A sáska meg pontosan azon él. Se semmi élőfát. Próbáljuk a sáskát visszatartani az élő zöld fától, vagy növényektől. Hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Isten pecsét. Tehát ebből nyilvánvaló, hogy ez a sáska valójában, vagy skorpió, vagy füst, ez már se nem skorpió, se nem füst, se nem sáska, hanem valami más erő, ami az embert éri, nem a növényzetet. De ha még tovább olvasjuk, még különösebb lesz ez a kép. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, tudnék az embereket, hanem hogy kínosztassák 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, amikor megmarja az embert. Hát a sáska általában nem bántja az embert, hanem inkább a növényt. A skorpió megmarhatja az embert. Tehát itt a kép váltakozik. Hol sáska, hol skorpió. A sáska úgy, hogy valami különleges, mert nem bántja a zöld növényt, de bántja az embert. Kínozza. De a kínzása már több, mint amit az ember egyáltalán elképzel a sáskáról, mert a sáska nem csípi meg az ember, a skorpió igen. Akkor előjön ez a kép, hogy skorpió. Annak okáért azokban a napokban keresik az embert a halált, de nem találják meg azt, és kívánnak meghalni, de a halál elmegy előlük. Hát milyen jó lenne, a halál elmenne előlük, nem? De a halál nem megy el. Nem megy el. Ha csak valami olyan különös nem történik velünk, mint egy kicsit humoros történetben az történt, hogy jött a halál, és kopogott az ajtón. A férfi kinyitotta az ajtót, és a halál azt mondta neki, hogy jöttem az életedért. És akkor a férfi föllélegzett, megfordult, és a feleségehez odaszólt, hogy életem, érted, jöttek. Elnézést, én nem akartam senkit megbántani, ezt fordítva is el lehetett volna mondani, de ez egy olyan eset, amikor azt mondjuk, hogy igen, a halál úgymond elmegy tőlünk valakihez, máshoz esetleg. Csak hogy ezt így a humorban meg lehet tenni, vagy a viccben, az életben sajnos nem. Viszont itt a jelképes nyelvezet szerint
a halál elmegy, egész pontosan a görög nyelven elfut. Tehát megszemélyesíti a halált, mint ahogy megszemélyesíti a skorpiót, meg megszemélyesíti a sáskát is. Azután még tovább olvassuk, akkor még különösebb lesz, hogy a sáska formája hasonló volt a viadalra felkészített lovakhoz. A fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és orcáik olyanok, mint az emberek orcái. Tehát itt már végképp bonyolódik ez az összetett képanyag, hogy vajon akkor most már ezek lovak, vagy inkább, mintha emberek, és olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja. Tehát akkor nem is férfiakról, nőkről van szó. De fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak. Na, azt szoktam mondani, hogy ha van nehéz része a Bibliában, akkor a Jelenések könyve 9. fejezete egy ilyen nehéz rész. Mert az ember a sok összetett szimbólumrendszerben végül elvész, és nem tudja, hogy mire vonatkozik. Pedig a háttérben ott van a sáskajárás, amit Joel próféta könyvében olvasunk, és ha idejük van, és elolvassák Joel könyve első fejezetének a második szakaszát, tehát ugye a 15. verstől kezdődően, akkor megdöbbentő, hogy ahogy leírja a sáskák jövetelét, a pusztítását, hasonlítja őket lovakhoz is, vagy legalábbis a lovak dobogásához. És itt a Jelenések könyvében, hogyha tovább olvassuk, akkor azt találjuk, hogy melvértjeik voltak, vasmelvértek. Szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadalra száguldó sok lovas szekér zúgása. Tehát itt már végképp nem tudjuk, hogy akkor indultunk a füstből, most itt vagyunk már a szekereknél, lovaknál. Joel könyvében indulunk a sáskákkal, azután jön az aszály, jön a tűz, jön az ellenség, jön az Úr napja. Végül eljutunk oda, mintha jönne egy hatalmas inváziós sereg, és ahogy mondtam, ha olvasjuk az első fejezet második részét, akkor Joel könyve azt mondja, hogy ezek az ellenségek ténylegesen lovas seregek, mint ahogyan azok is voltak. De az alapszimbólum mégis a sáska nagyon érdekes módon. Az Úr napja, a másik fontos gondolat, amiről beszéltem, ez viszont a pecsétekhez kapcsolódik, pontosan a 6. pecsét feltöréséhez. Egy picit kell csak visszalapoznunk a Jelenések könyve 6. fejezetéhez. És itt a 6. fejezet vége felé azt találjuk, hogy az ég eltakarodott, mint amikor a papír tekercset összegöngyölítik. Ez a 6. fejezet 14. versétől van. És minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték, és a föld királya és fejedelmek és a gazdagok, vezérek, hatalmasok, minden szolga, minden szabad elrejtették magukat a barlangokba és a hegyek kősziklájába, és mondták a hegyeknek és a kősziklákat, esetek mirejánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg? Ugyanaz a gondolat, amit az előbb olvastam Joel könyvéből, hogy eljött az Úr nagy napja, a harag napja, az ítélet napja, ki állhat meg? A Jelenések könyvében a válasz az, itt a 7. fejezetben, hogy megállhatnak azok, és csak azok állhatnak meg, akiket Isten elpecsétel. Mint ahogy olvastuk itt a 9. fejezetből, hogy ténylegesen a csapás azokat írja, akiket nem pecsételt el Isten. Tehát akik nem viselik a pecsétet, azokat ezek a sáska, skorpió, ló, vagy oroszlán, vagy bárhogy nevezzük, furcsa lények, talán azt lehetne mondani, hogy nagy valószínűséggel démonok leírása van itt. Tehát ezek a démoni erők a hatalmukba keríthetik azokat, akiken nincs az isteni pecsét. Még megállhatnak azok, még az ítéletben is, akiket Isten elpecsétel. Hogyha a C pontra megyünk, hogy Isten lelkének kitöltése, ahogyan mondtam, Joel könyvében nem csak fizikai, hanem lelki természetű áldások is vannak. Profétálás, álomlátás. Na, a Cselekedetek könyvében, a Biblia újszövetségi részében van egy különös történet a 2. fejezetben. Bizonyára ismerjük a pünkösdi eseményt, ahogy a Biblia ezt leírja, hogy pünkösd napján együtt voltak, és akkor hirtelen valami zúgás volt,
és akkor megjelentek ilyen tüzes nyelvek, és azok az emberek elkezdtek különböző idegen nyelven beszélni, és akik más ajkúak voltak, értették, amit beszéltek. De mikor magyarázni kellett, hogy mi történt, akkor a bibliai leírás szerint Péter apostol felállt, és azt mondta, hogy ezek az emberek nem azért beszélnek új nyelveken, meg idegen nyelveken, mert részegek, hanem beteljesedett az, amit Isten megígért Joel profétánál, és akkor idézi Joel proféta szavait. Tehát lehet azt mondani, hogy ez a lelki áldás az áldások második csoportja. Valójában történelmileg még teljesedett, tehát nem csak akkor Izrael esetében, hanem századok múlva a kereszténység az újonnan létrejött, vagy megalakult kis keresztény közösség életében. De azután kozmikus jeleket is találunk, ezeket nem említettem meg, de megtaláljuk Joel könyve második fejezetében, a 30. 31. versben, amikor is azt olvashatjuk, hogy a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, hogy nagy földindulás lesz, és ugyanezt található itt a jelenések könyve 6. fejezetében, ha egy picit visszalapozunk egész a 12. versig, itt azt olvasom, hogy azután láttam, akkor a 6. pecsétet felnyitott, hogy imi nagy földindulás lőn. És a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan, mint a vér. Tovább, hogy az ég csillagai a földre hullottak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Tehát bizonyos kozmikus jelek is feltűnnek itt az Úr napjával összefüggésben, hiszen a következő verseket olvastam az előbb, hogy a végső nagy kiáltás az, hogy eljött az ő ítéletének nagy napja, és kiállhat meg. Végül az utolsó két gondolat az, hogy Isten ítélete mindenkit elér. Tehát Joel azt mondja, hogy az isteni ítélet nem csak a népet éri, de a népet éri először. Utána Isten megítéli azokat az embereket, akiken keresztül ítélte meg a népét. Egy nagyon érdekes gondolat. Tehát Isten felhasználta az asszírokat, később a babilóniaiakat, hogy a választott népet, a szövetség népét megítélje. De utána felhasznált más népeket, az asszírok esetében a babilóniaiakat, mert az utóbbi legyőzte az előbbit, a babilóniak esetében a médeket, perzsákat használta fel, a perzsák esetében felhasználta a görögöket, a görögök esetében a rómaiakat, aztán utána a népvándorló törzseket. És ezt lehetne folytatni egészen napjainkig, hogy Istennek ez a különleges módszere van, hogy ő megítél valakit, felhasználva egy másikat, esetleg egy népet, de utána számon kérje azon a népen bizonyos tókapásokat. Így van, jó, hogy súgtál, köszönöm. Ezt akartam én is. Tehát, hogy általában ez úgy szokott lenni sajnálatos módon, hogy amikor egy ilyen lehetőség adódik a történelemben, akkor az az úgymond ítélő nép túllép azon a hatáskörön, amit Isten eredetileg tervezett. Ahogy ez szokott lenni, gyerekek között is, hogy az egyik gyerek bokán rúgja a másikat, akkor mit mond a másik, hogyha jó indulatos? Hát, hogy ő akkorát fog rúgni, hogy többet eszébe ne jusson, hogy megrúgja őt. Na, ezért jön aztán az isteni büntetés, ezért az utóbbiért. És ez itt van elrejtve, hogy Isten végül Izrael ellenségei felett is ítéletet tart, és ahogy itt olvastuk Joel könyvében, hogy végül megtapossák a kádat, ahogy régen ugye préselték a szőlőt. Megtaposták, és ha jelenések könyvében a 14. fejezetre gondolunk, ott azt találjuk, és ez egy borzalmas kép. Így hangzik a 18. verstől, hogy egy másik angyal jött ki az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és kiáltott nagy szóval annál, akinél az éles sarló volt, mondva, bocsásd a sarlódat, és a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek gerezdéit. És mert megértek annak szőlői, bocsájta azért az angyal az éles sarlóját a földre, és a földnek szőlőjét megszedte, és vetette az Isten haragjának nagy borsajtójába,
és megtaposták a borsajtot a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig. 1600 futamnyira. Hát lehet, hogy ez valakit érdekel, én megnéztem, egy futam 200 méter. Egy futam 200 méter, tehát hogyha egy gyors szorzás végzünk, 1600-szor 200 az 320 ezer méter, azaz 320 kilométer. Borzasztó terület, a lovak zablájáig érő vér, ekkora területen. De valószínű, hogy mivel a jelenések könyve nagy részben szimbolikus, azért ezt is valahol szimbolikusan kell értenünk, csak minden esetre azt a végtelen nagy pusztítást írja le a maga nyelvezetén. A legvégén pedig Jeruzsálem dicsősége helyreáll. Tehát Joel könyve egy pozitív gondolattal fejeződik be, hogy Jeruzsálem helyreáll. Jeruzsálem újra szent város lesz. Az Isten tisztelet ott fog folyni. És az emberek oda mennek a városba és tiszteletet adnak. A fölvetődik sokakban az a kérdés, hogy van Jeruzsálem, és benne a templom helyreáll-e? Nagyon sokan kérdezik ezt tőlem. Hát nem vagyok proféta, hogy ezt előre tudjam. De az érdekes az, hogy a jelenések könyve utolsó két fejezete, azaz a Biblia utolsó két fejezete, az újszövetség vége. Miről is szól? Jeruzsálemről. Tehát a Biblia utolsó két fejezete Jeruzsálemről szól. Csakhogy. János azt mondja, hogy ez a Jeruzsálem már nem egészen az, ami korábban volt. Hanem így mondja, hogy az első ég és az első föld elmúlt, ez a jelenések 21. rész első verse. És akkor én, János mondja, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alá mennyből, elkészítve, mint a férje számára felékesített mennyasszony. És utána leírja a város szépségét. Ebből arra lehet következtetnünk, hogy Jeruzsálem szerepe valahol megváltozik. Ha ez így van valóban, és én úgy gondolom, hogy ezt így kell értenünk, ezt a részét tényleg szó szerint a jelenések könyvének, hogy ez egy új Jeruzsálem lesz, amelyet Isten készít. Akkor lehet így válaszolnunk arra a kérdésre, hogy ezek a Joelnél leírt jövendőlések, vagy akár Ézsaiás proféta könyvében már nem annyira a fizikai Jeruzsálemre vonatkoztak, hanem egy úgynevezett eschatológikus, a végső időben megjelenő Jeruzsálemre, azaz az új Jeruzsálemre, hogy ezt itt a könyvben találjuk. Végső tanulság mi? Két dolog. Hogy az isteni áldások mindig túlhaladják az átkokat. Tehát ez Joel könyvének a legnagyobb tanulsága. Második tanulság, hogy a végső ítélet nem az ellenség kezében van, hanem az Isten kezében. Tehát még egyszer mondanám, hogy az áldás mindig túlhaladja az átkot, tudnék Isten irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, és Isten megbocsátó. Ugyanakkor a végső ítélet, Joel szerint, nem csak Izrael felett, hanem minden nép felett, a végső ítélet az isteni kézben van, tehát Istennél. Ugyanerről szól a jelenések könyve is, hogy Isten maga végül mindenkit megítél, azaz mindenkit számon kér. Kicsit drámai, talán túl tömör volt ez a kis könyvecske, de ez úgy van, hogy ami rövid, az általában tömör. És ez egy rövid könyvecske, mindössze három fejezetből áll. De nagyon mély gondolatokat tartalmaz.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérjem.

Péter első levele, 3. fejezet, 18. vers. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen.

A Bibliában Isten több ízben is felhívást intéz hozzánk emberekhez, hogy legyünk tökéletesek. A nagy kérdés azonban az, hogy mit kell értenünk a tökéletesség szó alatt. Vajon milyen egy Isten szemében tökéletes ember? E kérdésekre szeretne válaszolni a mai műsorunkban elhangzó elmélkedés töredék Háló Sándor lelkész előadásában. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is műsorunk társaságát választották. Sok áldást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Mindig problémát okozott a keresztény világban, nagyon sok vitára adott alkalmat és lehetőséget az, hogy ki mit is ért a tökéletesség alatt. Ha valaki komoly szándékkal nyitja fel a Bibliát, Istennek igéjét, akkor ezt nem tudja úgy tenni, hogy közben a lelke mélyén ne érezne valami vonzódást egy magasabb rendű élet után. Közvetve vagy közvetlenül a Biblia minden oldalán ilyen irányú késztetés hangzik felénk. A Szentírás első könyvében Isten már azt mondja Ábrahámnak, hogy járj én előttem, és légy tökéletes. Ezért nem meglepő, hogy amikor Jézus itt járt a földön, akkor egyetemesen állította oda az őt követő hívei felé azt az igényt, hogy legyetek azért tökéletesek, miként az én mennyei atyám tökéletes. És ennek természetes következményeként követhetjük nyomon azt, amit a Jelenések könyve fogalmaz meg a végidőben élő Isten gyermekeiről, hogy az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek, vagyis tökéletesek. Isten gyermekei azonban elég vegyes érzésekkel gondolnak erre az isteni kívánalomra, mint elérendő célra. Egyik oldalon tele vagyunk vágyakozással. Mindannyian szeretnénk tökéletesek lenni. Hogy tökéletesen eleget tegyünk azoknak az isteni kívánalmaknak és normáknak, amik a hívő élet természetes következményeként meg kell látszódjanak a cselekedetünkben, életünk minden területén. A tökéletesség utáni vágy azonban nem csak a hívő ember lelki életére jellemző, hanem életünk bármelyik területén nyomon követhetjük, hiszen a sportvilágában szeretnének tökéletesek lenni a sportolók. A kézműves szakma területén szeretnének minél tökéletesebb művet létrehozni, a tudomány és a technika világában is mindig-mindig tökéletesedik az ember. Mindenhol azt figyelhetjük meg azt a vágyakozást, hogy az ember szeretne tökéletes lenni. És ebből mindjárt következik az a gondolat, hogy maga az Isten teremtette bele az emberbe ezt a vágyakozást. Az Isten különleges ajándéka ez, hogy tökéletesedjünk. Emlékeztek, hogy a kísértő mit mondott az első emberpárnak ott a tiltott fánál? Olyanok lesztek, mint az Isten. És az embernek ez egy természetes vágya volt, hogy olyan legyen, mint az Isten. Tökéletesedjen. És ez figyelhető meg ma is az életünkben. No, ez az egyik oldal. A másik oldalon viszont tele vagyunk szorongással, hogy vajon meg tudunk-e felelni az isteni kívánalmaknak, meg tudunk-e állni a megmérettetésünk ítéletében, hiszen mindannyiunknak oda kell állni Isten ítélő székében, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint a testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. És ha a tökéletesség valami elérhetetlen dolog lenne, akkor viszont a Biblia írói nem buzdítanának olyan kitartóan annak az elérésére. Maga Isten sem biztatna bennünket, ha ez megvalósíthatatlan lenne. Elképzelhetetlen, hogy Isten, aki elültette az ember szívébe, lelkébe ezt a vágyat, egyúttal nem mutatta volna meg az elérésének a módját és az útját. Az igazi nagy kérdés azonban mégsem az, hogy eljuthatunk-e a tökéletességre vagy sem, hanem sokkal inkább az, hogy a Biblia írói szerint mit jelent a tökéletesség. Minden időben heves viták keresztüzében állt a keresztény tökéletességnek a kérdése. Általában minden szemlélet irányzat képvisel igazságot is és tévedést is. A legtöbb keresztény szemében a tökéletesség az nem több, mint egyfajta erkölcsi ideál, amit szerintük egyedül csak Jézus Krisztus, ami megváltónk, valósíthatott meg. Ez a fajta szemlélet a görög filozófia hatására jött be a keresztény gondolkodásba. Mások úgy vélekednek, hogy a tökéletesség az az a cél, ami felé a hívő embernek nagyon komolyan kell törekedni. De itt ebben a földi életben senki nem tudja elérni. Úgy gondolják, hogy a tökéletesség az majd csak Jézus Krisztus második dicsőséges visszajövetelekor érhető el, amikor a megváltottak Jézus által újjáteremtett állapotba kerülnek. Vannak olyanok is, akik csak azt látják, hogy a tökéletesség az üdvösség elnyerésének a feltétele, vagyis csak azok üdvözülhetnek, akik eljutottak a tökéletességnek a szintjére. Mivel pedig ismerik a saját gyengeségeiket, ezért állandó félelemmel, szorongással, szinte rettegéssel gondolnak Jézus dicsőséges visszajövetelére, a vele való találkozásra. Mert látják önmagukban, hogy még nem tökéletesek. A nagy kérdés tehát, testvéreim, az, mit jelent a Biblia szerinti tökéletesség? A Biblia írói mit értettek a tökéletesség szó alatt? Az a baj, hogy nagyon sok esetben az emberek, amikor ezt a kérdést vizsgálják, akkor már egy előre megformált véleménnyel közelednek az igéhez, és keresik az igében azokat a helyeket, amik a saját szemléletüket próbálják igazolni. Az ilyen emberek nem arra kíváncsiak, hogy mit mond a Biblia, hanem hogy a saját véleményeiket igazolja-e a Biblia. Találnak-e olyan kijelentést, ami az ő gondolkodásukat igazolja. Ezért fordul elő nagyon sokszor az a problémás dolog, hogy ugyanaz a szövegrész teljesen ellentétes tanítások hivatkozásának az alapjaként szolgál. Ugyanarra az igére hivatkozik az egyik is, meg a másik is. Hadd villancsak fel egy-két példát, hogy mire gondolok, még nem a tökéletesség vonatkozásában, hanem csak általánosságban. Ugyanis azok az emberek, akik hisznek a lélek halhatatlanságában, azok nagy előszeretettel idézik a Prédikátor könyvéből azt a szöveget, hogy a por földé lesz, a lélek pedig megtér Istenhez, aki adta azt. És már igazolva is látják, hogy lám-lám mégiscsak van halhatatlan lélek, hiszen azt mondja a Szentírás. Miközben mi egészen mást értünk alatta. Amikor Jézus itt járt a földön, akkor ő többször tett olyan kijelentést, hogy én új parancsolatot adok néktek. Pál apostol pedig hozzáteszi az egyik levelében, hogy Jézus eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást. És ebből mindjárt következtetnek arra, hogy tehát akkor a 10 parancsolat már nem érvényes. Ugyanazt az igét egészen más szempontból, más megmagyarázással tálalják. És még nagyon sok ilyen példát említhetnénk fel. Azonban hadd térjek vissza a tökéletesség gondolatához, amikor a Biblia tökéletesség szóról tesz említést, erről a fogalomról beszél, akkor tudni kell azt, hogy mint minden nyelvben, az Isten igéjében írott szóban is, a héberben, a görögben is érvényes az a szabály, hogy egy-egy szónak többféle jelentés tartalma van. Többféle dolog kifejezésére használhatunk egy-egy szót. Amikor például a magyarban azt mondjuk, hogy megy, jár, lépeget, halad, és még sorolhatnám a listát. Ugyanígy van a Szentírásban, amikor ezt a szót használja a Biblia, hogy tökéletesség. Több dolgot szeretne kifejezni vele. Ilyen példaként hadd említsem szemléltetésként, hogy amikor egy pici újszülött baba megszületik, és egészséges, nem azt mondjuk rá, hogy tökéletes? Hiszen mindene megvan, tökéletesen működik. De azért mégsem hasonlítjuk össze egy érett felnőttel. Miközben mind a kettő tökéletes, de mégsem ugyanaz. A Biblia kijelentéseiben a jelentésbeli árnyalatok minden esetben csak a szövegkörnyezet ismeretében tudjuk értelmezni. Mindig arra kell törekedni, hogy mi azt a jelentés tartalmat találjuk meg az igében, amit egy-egy bibliai író szeretett volna elhelyezni, amit ő maga értett az alatt, amit ő oda leírt. Nem nekem kell tartalommal feltölteni az Isten igéjét, hanem megtalálni azt a tartalmat, amit a Szentírás írója írt. Mert a Szentírásban soha nem támad egyetlen szó sem saját magyarázatból, hanem mindig az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek emberei. Éppen ezért nekünk mindig azt kell keresni, hogy a Szentlélek mit akart ott mondani. A tökéletes szónak a Biblia szerinti jelentését többféleképpen is meghatározhatjuk. A Biblia úgy mutatja be a tökéletességet, mint azt az élet célt, amelynek elérésére minden kereszténynek törekedni kell. Ezért a tökéletesség szóban megtaláljuk a befejezettséget is. Kifejezi azt, hogy valaminek a fejlődése eljut a csúcsra. Elérte a célt, vagyis beteljesült, beért. Az esetek többségében azonban a tökéletesség egy viszonylagos állapot. Amikor a Szentírás ezt a fogalmat használja, hogy a szentek tökéletes bítése céljából adattak Istentől a lelki ajándékok, akkor tulajdonképpen a fejlődés minden fázisára érti a tökéletesség kifejezést. Pál apostol az Efézusiakhoz írott levelében a 4. fejezet 12. versében mondja, hogy Isten adja a lelki ajándékokat, és ezeket a lelki ajándékokat az egyházban a szentek tökéletes bítése céljából adta. A magyarban ez a szó, hogy tökéletes bítés, nagyon jól kifejezi azt, hogy minden állapotban tökéletesek vagyunk. Ahogy a növekedésben lévő növényeket tökéletesnek tekinthetjük, a fejlődésük minden fokán, amikor egy kukorica magot elvet, és az kihajt, és elkezd növekedni. Lehet, hogy még csak ilyen kicsi az a növény, de abban az állapotában tökéletes az. Miközben még nincs rajta gyümölcs, még nem lehet letörni a csövet róla. De tökéletes. Így tekint Isten az emberre, amikor fejlődik, amikor növekszik, amikor előre halad, amikor az Istennel való kapcsolatában mélyül, akkor a fejlődésének minden fokozatában tökéletes. Azonban ez a szó, hogy tökéletesség, ugye azt mondtam az előbb, egy viszonylagos dolog. Ellen White azt írja ezzel kapcsolatban egy-egy könyvében, csak egy-egy mondatot szeretnék idézni. Miként Isten tökéletes a saját viszonylataiban, az embernek is tökéletesnek kell lenni a saját viszonylataiban. Korlátozott képességeink ellenére is szentek lehetünk a saját viszonylatainkon belül, mint ahogy Isten is szent az ő saját viszonylatain belül. A Biblia szerinti tökéletességet tehát nem tekinthetjük egy mozdulatlan állapotnak, ahol már meg lehet állni, amikor azt mondhatom, hogy én már elértem, és már semmit nem kell tennem, és nem kell tovább haladnom. A Biblia általában nem a büntelen embert nevezi, jelöli meg a tökéletesség fogalmával. Akiket tökéletesnek nevez a Szentírás a szent történelem folyamán, azokról távolról sem mondható el, hogy a mai értelemben vett, általában gondolt tökéletesek voltak. Hiszen Noé az, akiről először mondja ki a Szentírás, hogy ő igaz és tökéletes férfiú volt. De mégis hozzátesz ott a Biblia egy különleges gondolatsort még, hogy a vele egykorúak között. Attól függ, hogy mihez viszonyítjuk a tökéletességet. Mert ha az Istenhez viszonyítanánk, akkor nem volt tökéletes. Ha Ádám el nem bukott állapotához viszonyítjuk, ahhoz sem volt tökéletes. De Noé a saját korában élő emberekhez viszonyítva tökéletes volt. Amikor

belső lényünkkel azonosítja, a belső emberünkkel, de nem a teljes emberrel. Prédikátor könyvében olvashatunk a második fejezet negyedik versében egy ilyen kijelentést, hogy elvégezém az én szívemben, és Dánielről is azt mondja, hogy eltökélé az ő szívében. Nagyon sok helyen találkozunk ezzel a kifejezéssel. Ezek a személyeknek a tökéletessége abban nyilvánult meg, hogy képesek voltak az adott körülmények között a szívük őszinte szándékával odaszánni magukat az Istennek, amikor pedig bűnt követtek el, akkor szívük teljességével készek voltak azt megbánni. Hiszen menjünk csak vissza Dávidra, akiről azt mondja a Szentírás, hogy a szíve tökéletes volt az Úrhoz. No és hadd vessem fel a kérdést, hogy akkor is, amikor Betsabét elvette a férjétől, a férjét meg megölette, azért, hogy az övé legyen az asszony, akkor is tökéletes volt? Tehát akkor nem. De utána ezt a bűnét őszintén, teljes töredelemmel kész volt megbánni. És a bűnbánó bűnöst szereti az Isten. Ezért nyilatkozik Dávidról úgy, hogy a szívem szerint való ember, mert vétkezett ugyan, de kész volt megbánni az ő bűnét. Amikor Pál apostol a lelki ajándékok rendeltetéséről beszél, akkor azt mondja, hogy azokat a szentek tökéletesbítése céljából adta az Isten. Az a tény, hogy Pál apostol tökéletesedésről beszél, már önmagában is azt sugallja, hogy egy fejlődési folyamatról beszél, nem egy befejezett állapotról. Az apostol írásaiban sűrűn találunk olyan kijelentéseket, amelyek azt állítják, hogy az újjászületett ember tökéletes az Isten szemében.

Adásidőnk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt perceket velünk töltötték, a holnapi viszont hallásra.

0: mindennapi egészségünk.
1: Ma természetes gyógymódokról lesz szó. A vendégem Gáspár Róbert, aki a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi karának a docense, kutató, és 13 éve oktatja a természetes gyógymódok tantárgyat az egyetemen, azon belül is a nem gyógyszeres terápiákat. A ma embere, amikor kimondják azt a szót természetgyógyászat, akkor többnyire valami érdekes, misztikus dolgot sejt mögötte. Igazából próbáljuk meghatározni, hogy mi a valódi természetgyógyászat.
2: Igazából a természetgyógyászat nem biztos, hogy a legszerencsésebb kifejezés, ugyanis hát elég nehéz eldönteni, hogy most a természet gyógyít, vagy meg akarjuk gyógyítani a természetet, ha most úgy nyelvtanilag keressük az értelmét, de nem is ebből a szempontból nem szerencsés, hanem azért, mert kifejezni azt, hogy olyan eljárásokat használunk a betegségek leküzdésében, amit a természetből nyerünk, csak a természetgyógyászat ma már egy olyan nagy vegyes hát irányzottá vált, amiben nem csak a természetből nyert lehetőségek vannak benne, hanem nagyon sok mondjuk úgy okkult, vagy elég nehezen a józan ésszel, vagy a jelenlegi tudásunkkal nehezen magyarázható módszereket is tartalmaz, és éppen ezért használjuk mi is a Szegedi Egyetemen a természetgyógyászat helyett a természetes gyógymódok kifejezést, ami magába foglalja mindazokat a nem gyógyszeres terápiás eljárásokat, amelyek igazoltan a betegségek leküzdésében használhatók.
1: Érdekli ez a hallgatókat? Vannak jelentkezők?
2: Hát ez egy kötelező tantárgy.
1: Ha érdekli,
2: ha nem, a gyógyszerész hallgatóknak ezt tanulni kell. És hát azért kötelező, mert ugye nagyon sok alternatív gyógyászati eljárás van a reklámokban, hirdetésekben, és a betegek, akik általában a betegségükkel először a gyógyszertárba mennek, mert ugye a magyar ember addig beteg, amíg addig nem egy orvoshoz, amíg még tud járni, aztán majd, amikor már nem tud, akkor viszik, és megpróbálja magát gyógyítani. És akkor legegyszerűbb a gyógyszertárba bemenni, és valamit kérni, vagy kérdezni, és nagyon sok ilyen kérdést is kapnak, hogy most akkor ilyen terápiára elmenjen-e a beteg, ne menjen el, és nyilván nekik ebbe tájékozottnak kell lenni.
1: Igen. Gáspár Róbert, jó néhány könyv és számtalan cikk írója. Ha hadd tegyem fel ezt a kérdést, az egyik könyv, ez egy nagyon-nagyon érdekes és szép összefoglalása a természetes gyógymódoknak. Ismerjük nagyjából a hidro- és a balneoterápiát, de ebben a könyvben van szó arról, hogy az emberiség szinte megfeledkezett a hő és a krioterápiáról, amit inkább mondjunk a jobb érthetőség kedvére hidegterápiának, holott pontosan ez a két terápia az egyik legrettegettebb betegséggel kapcsolatban is nagyon jó hát eredményeket hozott.
2: Így van, lényegében a hőkezelések, illetve a hideggel történő kezelések megjelennek azért a hidroterápia, balneoterápia területén is, vagy az elektromos kezelések területén is, mert nagyon sok olyan természetes gyógymódos eljárás van, ami hőt közöl, vagy éppen hőt vonal a szervezettől, de önmagában magának a magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű környezetnek is van hatása a szervezetre, amit ki lehet használni, például a úgynevezett hipertermiás kezeléseknél, ami ugye annyit jelent, hogy a betegeket egy olyan 42-44 fokos hőmérsékletű környezetbe helyezik, vagy egyébként ezt is egy elektromos, hát úgynevezett mikrohullámmal állítják elő, és ebben a környezetben megfigyelték azt, hogy elsősorban a hasüregi daganatoknál a daganatsejtek kevésbé bírják ezt a 42 fok körüli hőmérsékletet, mint az egészséges sejtek, tehát végülis kemoterápia nélkül ezekkel a hipotermiás kezeléseknél a elsősorban a hasüregi daganatoknál a daganatok növekedése megállítható, mérsékelhető. Nem jelenti azt, hogy ez el fogja tüntetni a daganatot, tehát nem valamiféle csodaszerről van, de lényegesen kíméletesebb beavatkozást jelent, mint mondjuk a mai úgynevezett kemoterápiás kezelések. A hideg kezeléseknél pedig elsősorban a sokizületi gyulladásos betegségeket érdemes megemlíteni, amelyekre létezik ilyen hidegterápia, ami persze azért nem terjedt el, mert meglehetősen költséges olyan hideg kamrákba helyezni a betegeket, amelyek akár mínusz 70-80 fokosak is lehetnek, és ebben néhány percet kellene eltölteni, persze természetesen felöltözve, sapkába, sába, de ez a például a sok izületi gyulladásos betegeknél jelentősen csökkenti a panaszokat hosszú távon.
1: Mi az, amikor abszolút nem ajánlható a hőterápia vagy a hidegterápia?
2: Hát nyilván súlyos, mondjuk a hőterápia, egy egész testre kiterjedő hőterápia súlyos keringési betegségben nem ajánlható, akik egyébként sem bírják ugye a meleget. A hidegterápia olyan ellenjavallata nincs, hogy nem lehet alkalmazni. Abban az esetben nem lehet alkalmazni egyiket sem, hogyha a betegnek valamilyen érzés kiesése van. Tehát például a cukorbetegeknél gyakran előfordul, hogy a cukorbetegség előre haladtával az idegek működése is romlik, és nem érzi rendesen a kezét, lábát, és nyilván nem fogja érzékelni azt, hogyha esetleg az a hő vagy hideg, ami éri, az roncsolja a szervezetét. Ezen kívül van olyan, hogy hideg allergia, tehát valaki a hideg hőmérsékletre a bőrében allergiás reakcióval válaszol, nyilván ezek az esetek azok, amikor nem lehet alkalmazni.
1: Én nekem gyerekkorom óta komoly problémák vannak a jobb vesémmel, és nem én vagyok az egyetlen, aki ezt észrevette, hogy a hidegnél nagyon komoly gondok előjönnek, hogy például itt, ahol mondjuk például az ízületeimre lehetne alkalmazni, de akkor ez ugye nem egy elfogadható dolog egy ilyen esetben.
2: Nyilván ilyenkor, ha van, nyilván a vese problémák is általában ér problémákkal, vese keringési problémákkal függnek össze, és nyilván a hidegben ezek az erek összehúzódnak, és ez nyilván rontja az esetleg nem jól működő vesének, vagy tovább rontja a működését. Ebben az esetben azt lehet csinálni, hogy nem az egész embert helyezzük a hidegbe, csak az ízületét. És akkor lényegében ez a vesére, vagy a belső szervekre, tehát mondjuk van egy könyökízületi, vagy térdízületi probléma, akkor ez kell ilyen hideg környezetbe helyezni, de az ember kívül marad maga ezen a nagyon hideg környezeten, és így a belső szervek nem fognak ebben részesülni.
1: Amikor erről beszélünk, ugye annyira egyszerű, ugye? Meleg, hideg. Szabad-e ebben az esetben például az embernek önmagának, orvosának lenni?
2: Szabadni szabad, csak ezek olyan nagyon hideg hőmérsékletek, amit otthon nem lehet előállítani. Tehát, hogy ehhez speciális szerkezetek kellenek, tehát otthon mínusz 70-80 fokot nem nagyon tudunk csinálni. Esetleg folyik, hogy nitrogén valaki beszerezhet, de hát azzal meg lefagyasztja saját magát, úgyhogy ezt egyáltalán nem javaslom, nem is lehet kivitelezni. Tehát ez mindenképpen egy betegellátási szakterület, tehát ezt nem lehet a házi gyógymódként alkalmazni.
1: Egyet ugorjunk, és nem a legkellemesebb emlékeinkre a gyerekkorunkban, amikor az ember úgyis rázta a hideg, meg amúgy is remegett a háztól, és akkor drága szüleink ugye a törzsünket bebugyolálták jó vizes ruhába, ami hát pár percig volt, csak igazából kellemetlen. Beszéljünk egy kicsit a hidroterápiáról. Annyi nagy név fűződik a hidroterápiához, de igazából nem alkalmazzák az emberek, ugye pedig annak van több vonatkozása is. Erről mit tudnánk mondani a kedves nézőknek?
2: A hidroterápiának köszönhető a priznicelésnek a fogalma, ami Priznitz német földműves parasztember nevéből származik, aki hát földműves létére megfigyelte azt, hogy például a lázas betegségek hidegvizes borogatással csillapíthatóak. Aztán Priznitznek a munkájára figyelt fel Kneipp, egy német alföldi katolikus pap, aki aztán tovább fejlesztette ezeket a vízkezelési módszereket, ugye ő dolgozta ki a váltogatott hideg-meleg vizes kezeléseket, amit mai napig Kneipp kezelésnek, Kneipp kúrának hívnak, ami a keringésnek a serkentését segíti elő. Ugye ma már a Kneipp kúrából több mint 100 félét ismerünk, és általában táplálkozás és egyéb ilyen hát wellness elemekkel keveredik, de az alap Kneipp történet az, hogy a hideg és a meleg víz váltakozását kell alkalmazni a szervezeten, és ez érinkíti a keringést, javíthat reumatikus panaszokat és érszűkületes panaszokat például, vagy meg kell említeni a Kellogg testvéreknek a nevét, akik közül az ugye az egyik az inkább a táplálkozásban játszott szerepet, a Kellogg's Cornflakes-et bizonyára mindenki ismeri, viszont a másik Kellogg testvér pedig a 19.-20. század fordulójának az egyik legnagyobb vízgyógyásza volt, sokféle hidroterápiás fürdőt és egyéb módszer dolgozott ki. De van egyébként a hidroterápiában teljesen magyar találmány is, ez az úgynevezett súlyfürdő, amit egy Moll Károly nevezetű hévízi reumatológus fejlesztett ki a 20. század elején. Ebben bizonyára sokaknak volt már részük, hiszen azok, akik gerincsérvel küszködnek, általában ilyen súlyfürdőre viszik, egy ilyen mélyített medencébe lényegében az embert fölakasztják a hónaljánál és a nyakánál, és így nyújtják a háti gerincet. A hidroterápiának egyébként nagyon sok változata van, részfürdők, teljes fürdők, ülőfürdők, elektromosan kombinált fürdők, általában talán nem igaz az, hogy nem használjuk, de otthoni gyógymódként nem viszonylag kevesen használják, elsősorban a fizioterápiás központokban alkalmaznak ilyen különféle kádfürdőket, amelyekkel elsősorban az ízületi problémákat, ízületi gyulladásokat próbálnak kezelni, és elsősorban ezekhez a csont és izomrendszerhez kötődő problémákat próbálják orvosolni.
1: A hidroterápiáról, ha beszélünk, akkor az csak kifejezetten a külsőnket érinti, tehát a fürdőket érinti, a hideg-melegvizes fürdőket érinti, vagy a hidroterápiához azért más is hozzátartozik?
2: Hát úgy tartozik hozzá más, mert a hidroterápia önmagában a tiszta víznek a felhasználását jelenti. Tehát nyilván fontos az, hogy a vizet meg is ígyuk, és a folyadékbevitel megfelelő legyen, de itt nem az ásványvizekről beszélünk, hanem a tiszta vízről, amiben nincsen semmi különösebb mennyiségű ásványi só vagy nyomelem. Ugye a napi 1,5-2 liter víznek a fogyasztása az mindenképpen szükséges, rendkívül sok bajt meg lehet vele előzni, akár a vérök képződésnek a mérséklésére képes, hiszen a vérnek, a keringővérnek a mennyisége és a sűrűsége az megfelelő lesz, és kisebb lesz az esély a vérrögök kialakulására. Másrészt nagyon fontos az emésztésben, tehát hogyha mondjuk a magyar emberek mindenki naponta meginna a felnőttek 1,5-2 liter folyadékot, vizet, egy átlagos napon, nyilván egy meleg nyári napon akár 3 liter is szükséges lehet az izzadás miatt, jelentősen csökkenne például Magyarországon a vastagbéldaganatos halálozásoknak az aránya, amit persze nem csak a vízivás hiánya miatt magas Magyarországon, de lényegesen, tehát nagyon fontos, hogy a megfelelő vízbevitellel a megfelelő lazaságú széklet fog keletkezni, és sokkal hamarabb távozik a szervezetből, mint nélküle.
1: Igen, és hát ugye most egy kicsit már érintettük ugye a híres magyarországi lehetőséget, hiszen ugye köztudott, hogy a geológusok szerint nagyon vékony a földkéreg ugye Magyarországon, Magyarország felületén, és hát gazdagok vagyunk gyógyvizekben. Most már akkor beszéljünk egy kicsit a bálnaoterápiáról, hogy ez is csak inkább olyan, úgy tűnik, hogy a luxus, most elmegyünk valahova, és akkor nagyon jó lesz, mert ott meleg fürdőbe fogunk lubickolni. Hogy tulajdonképpen hogy is van ez, hogy nem mindegy, ugye nyilvánvalóan nem mindegy, hogy most hova fogunk utazni egy gyógyfürdőre.
2: Így van, Magyarország rendkívül gazdag, és talán ez az egyetlen egy nagy gazdagsága van természeti adottságokban Magyarországnak, hogy alattunk egy hatalmas hévíz bázis van, ami nagyon könnyen megközelíthető, mert a földköpeny a, nem csak Magyarországra vonatkozik ez egyébként, hanem az egész Kárpát-medencére, hogy a földköpeny körülbelül 8-10 kilométerre vékonyabb, mint bárhol. Ezért van az, hogy Magyarországon ugye mindig kitalálunk valami ostobaságot, tehát voltunk már a vas acélországa, meg termesztettünk gyapotot, akik ezekre a dolgokra emlékeznek, akkor akartunk rizst, akkor akartunk, a rizs még talán megteremtett, az a rizs gond, akkor akartunk mindig nagy kőolaj és földgáz lelőhelyeket találni, és hát akad, de mindig az a baj, hogy lefúrnak, ugye nem, legutóbb ott Dél-Kelet-Magyarországon fúrtak ilyen ügyben, hogy na, lent, hát 3000 kilométer mélyen gyönyörű földgáztelepek vannak, csak mindig meglepődnek, hogy följön a víz. Ugyanis a hévíz sokkal hamarabb jön föl, mint ahogy bármit ki lehetne szedni, és állandóan elzárták ezeket a kutakat, és nagyon sok hévíz így lényegében kihasználatlan, pedig már a törökök is azért építettek, meg még a rómaiak azért építettek itt fürdőket, mert már akkor is a spontán föltörő hévizek ráébredtek ezek a nagy birodalom építők, hogy itt valami fantasztikus jó lehetőség van. És nagyon érdekes, hogy a 19. század elején egy angol írt könyvet Magyarországról, hogy milyen hatalmas gyógyvízkészlete van. És ehhez képest alig csináltunk valamit. És ugye most azok a települések, akik elkezdenek ezzel foglalkozni, és azt mondják, hogy gyógyfürdőt építenek, hévizet fúrnak, és ezt használják, ezek valóban fölvirágoznak. Tehát lényegében Magyarországnak kéne lenni Európa, de lehet, hogy a világ gyógyfürdőközpontjának, itt nem is kéne nekünk mással nagyon foglalkozni. Rendkívül sokféle gyógyvíz van egyébként, és valóban ezek gyógyvíz csak az lehet, amiről bizonyították, hogy hatásos. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ma már a gyógyvíznél is megkövetelt, hogy legyenek klinikai vizsgálatok, ugyanúgy, hogy lesz, van olyan ember, aki csak olyan vízbe jön, mint a gyógyvíz lenne, de nem az, csak minden küldemében ugyanolyan, meg van olyan ember, aki tényleg a gyógyvízbe jön, és megnézik, hogy a kettőnek a javulásában van-e valami különbség. És ezt hosszú éveken keresztül vizsgálják, nagyon sok ilyen vizsgálat van jelenleg is Magyarországon. Az első ilyen vizsgálatot a világon is Magyarországon végezték el. És a gyógyvizeknek van vagy 8-9 típusa, és nyilván meg kell nézni, hogy ha van valami betegségünk, akkor arra milyen típusú gyógyvíz lesz a jó. És valóban érdemes betartani a fürdőben tartózkodási időket, tehát általában a napi egy óra, na, több nem javasolt ezeknél a gyógyvizeknél a benne ücsörgésre, tehát az sem egy jó gondolat, hogy elmegyünk wellnessezni, és egész nap ülünk a vízbe, mert a gyógyvízben nem szabad egy óránál többet ülni, mert akkor lehet, hogy rosszul leszünk, fölmegy a vérnyomásunk, szédelegni fogunk, tehát van ennek mellékhatása is.
1: Igen, hát ez nagyon jó volt ugye megemlíteni, hát még a fürdők nevei is, ugye régi Magyarország területén, ugye a Félix fürdő vagy Herkules fürdő, még a nevükben is őrzik, hogy még a római korban is, vagy már a római korban is, hát nagy hatalom volt itt a Kárpát-medence gyógyvizekben. Akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy tudom én, nekem van egy reumás panaszom. Akkor mi a helyes, hova menjek? Most teljesen mindegy, hogy Egerbe megyek, vagy Harkányba megyek, vagy Hévízre megyek, vagy mi a jó?
2: A reumás panaszra szerencsére sok minden jó. A reumás panaszra jók a sós gyógyvizek, tehát a magas nátriumklorid tartalmú vizek, jók a kén tartalmú vizek, mert általában a reumás panaszoknál van egy kis porckopás is már, hozzájárul, és a kén az fontos eleme a porcnak, és a gyógyfürdőben való tartózkodásra ez a porc lassan, vagy ez a kén lassan be tud épülni a porcokba, és hát természetesen jó a radioaktív fürdő, mint mondjuk a hévízi, ami egy világkülönlegesség, ami kifejezetten ezt a reumatikus gyulladást hosszú távon csökkenti, de el kell mondani, hogyha valaki reumás beteg, és gyógyfürdőkúrára megy, akkor az általában egy kúra egyébként 10 nap. Tehát annál rövidebb ideig nem érdemes ezzel foglalkozni, és a kúra első hetében rosszabbul lesz az ízülete. Tehát ezt úgy is hívják, hogy fürdőreakció, ez a gyógyfürdőnek a mellékhatása, minden gyulladásos értéke kicsit emelkedni fog, és azt gondolja, hogy a csodának jött ide, de hogyha végig csinálja a kúrát, és utána hazamegy, utána hosszú távon javulást fog tapasztalni.
1: Ugye ezek a reumás problémák, a reumás panaszok, de vannak más panaszok is, például a hasüreg panaszaira, vagy nőgyógyászati panaszokra. Lehet használni a gyógyvizeinket?
2: Hát a hasüregi panaszokra úgy, hogy belsőleg, tehát akkor inni kell.
1: Inni kell.
2: Vannak ásványvizek, amelyek lényegében ezekben fürdünk, csak az ásványvíz fogalom, az megint egy kicsit már úgy elvesztette az igazi értelmét, tehát amit a boltba kapunk ásványvizet, amit iszogatunk, az nem ásványvíz, azt csak úgy hívják, az a víztoronyból van, és hát maximum 10%-a az a víz, ami benne van, tehát hogyha veszünk egy akármilyen drága ásványvizet, akkor sincs benne több 10%-nál az eredeti forrásból, az összes többi a csapból van. Az igazi ásványvizek, lehet kapni ilyen ásványvizeket mondjuk a gyógyszertárban, az ilyen Míra, meg Hunyadi János, na abból nem lehet így asztali vízként használni, mert hogyha valaki 2 decit megiszik belőle, akkor az már hős. Tehát ezek magas sótartalmúak, általában kicsit keserű vízük is van, mert magnézium szulfát is van bennük, és nem is szabad belőlük többet 1-2 decinél inni, viszont például emésztést elősegítő hatásuk van, epehajtó hatásuk, hashajtó hatásuk, tehát ezekre lehet használni. Nőgyógyászati betegségek esetén viszont akár az ülő fürdők ezekben a gyógyvizekben jók lehetnek, a sós fürdőkben, magas sótartalmú fürdőkben, vagy vannak különleges sótartalmú vizek, ezekben elsősorban az ilyen külső nőgyógyászati gyulladások, rendellenességek kezelése lehetséges, illetve van egy speciális formája is a balneoterápiának, az iszapkezelés, és vannak olyan iszapok, amelyek például természetes formában ösztrogén, tehát női hormonszerű anyagokat tartalmaznak, és például egy ilyen iszappakolást is lehet alkalmazni akár a menopauza tüneteinek az enyhítésére.
1: Igen. Ezt gondolom, hogy a bőrbetegségek, mivel ugye a bőrön és az iszomzaton keresztül szívódnak fel ezek az ásványi anyagok, nyilván akkor a bőrbetegségek kezelésében is nagy szerepe lehet a bálnaoterápiának.
2: Természetesen, tehát az ilyen pikkely sömör, pszoriázis, ugye a tudományos neve, ami elég sok embert érint, ez kifejezetten a sós vizekben plusz a napfény együtt. Ugye a legjobb hely ennek egyébként a Holtengernél van, ahol iszonyatos magas a sótartalom és nagyon erős a napsugárzás, ott nagyon gyorsan gyógyulnak a pikkely sömörös betegek. De egyébként van nagyon sok különféle ekcémás, bőrkiütéses probléma, ami nem csalánkiütés jellegű, hanem valamilyen egyéb gyulladás okozza. Ezekre is például a magas sótartalmú vizek, elsősorban a nátriumkloridos vizek, ilyen van például Harkányban, ilyen magas sótartalmú víz, vagy Sárváron van magas sótartalmú víz, ezek alkalmasak erre. De meg lehet említeni a csontritkulást is, aminek még most folyik a klinikai vizsgálata, az ilyen nátrium-hidrogénkarbonátos, alkálhidrogénkarbonátos vizek, amelyek például Egerszalókon, vagy éppen Szegeden találhatóak, ezek nagyon alkalmasak erre. Egyébként onnan tudjuk meg, csak egy jó tanács, hogy egy gyógyvíz milyen fajta gyógyvíz, hogyha bemegyünk egy fürdőbe, akkor ott általában ki van téve az ion összetétel, de ott mindenféle ion föl van sorolva. És általában van egy utolsó oszlop, ahova az van odaértve, hogy Tán, mármint THAN, Tán Károly, magyar, híres magyar kémikus
1: nevéről
2: nevezték ezt el, és lényegében azt kell megnézni, hogy ez a Tán egyenérték, ez 20%-ot elérje, mert azoknál az ionoknál, amelyeknél a 20 vagy annál magasabb a tánféle egyenérték százalék, az a sótartalom vagy iontartalom már jellemző a vízre. Tehát ami 20 felett van, az olyan fürdő.
1: Még egy utolsó gyors kérdésre van időnk, hogy a mai gazdasági körülmények között nagyon nehéz, hogy azt tanácsoljuk egy betegnek, hogy most akkor utazzon el a Holtengerhez, vagy Sárvárra, vagy Harkányba, mondjuk például, aki teszem föl Dorogon lakik, vagy még távolabb az országnak, egy távoli csücskében, Szatmár megyének a csücskében. Mit tudunk akkor nekik tanácsolni, hogy azért ne maradjanak ki ebből a fontos terápiás kezelésből?
2: Nem fontos elmenni a Magyarország végéig. Azt gondolom, hogy minden nagyobb magyar településen ma már van gyógyfürdő. Tehát lényegében attól, hogy nincs hozzá kapcsolva a wellness és 680 csúszdam, meg 50 szauna, és nem tudom, hogy micsoda, ettől még az ugyanolyan víz. Tehát a nem túl szépen megépített fürdő, ami a közelünkben van, a víz ugyanúgy fog hatni, tehát nem a fürdő szépségén múlik a víz hatása, hanem abban, hogy benne élünk. Tehát érdemes megkeresni a hozzánk legközelebb eső fürdőt. Persze érdemes beszélni egy orvossal, vagy reumatológussal, attól függ, milyen problémák van, hogy az a víz megfelelő-e, vagy éppen megkérdezhetjük a gyógyszerészt is, vagy az orvost, hogy az a víz megfelelő-e a bajunkra, és a legközelebbi néhány 10 kilométeren belüli fürdőben nyugodtan elmehetünk, és kurálhatjuk magunkat, mert nyilván ezeknek a terápiáknak az a hátránya, hogyha valaki elutazik, akkor az sóba kerül.
1: És azok a kristályok, amiket úgy meg lehet kapni, és feloldani a fürdőkádba otthon, azok mennyire hatásosak?
2: Hát nyilván annak is van hatása, mert hát az a só van benne, amit kinyernek a gyógyvízből. Hát én ezekkel úgy vagyok, ez olyan kicsit, mint a téli fagyi. Szóval, hogy csak nyáron az igazi a fagylat, a téli fagyi nem rossz, de nem az igazi. Igazából ugye a vízben való tartózkodásnak van egy pszichés hatása is, és hogyha az ember tud ellazulni, lebegni egy nagyobb vízzel teli medencében, az egészen más érzés nyújt. Tehát valószínűleg ezek a sók ugyanúgy beoldódnak a kádba, bár nyilván az, hogy most az milyen koncentrációira sikerül, az otthoni ügyességen múlik, hogy mennyi vizet engedünk hozzá, és hát nincsenek senkinek otthon ilyen 30-40 literes mércéi, hogy ezt most pontosan fel tudja oldani. Tehát lehet, hogy túlhigítjuk, vagy túl töménybe ülünk, ami önmagában megint csak nem jelent különösebb veszélyt, csak mégsem az lesz, mint ami a természetes környezetében a víznek, de ha nincs más lehetőség, ezt is meg lehet próbálni, tehát nem mondom, hogy ne tegyük, de jobb az igazi medencében ülni.
1: Nagyon köszönjük a válaszokat, és reméljük, hogy kedves nézőinknek is segítettünk egy kicsit a természetes gyógymódok megismerésében és azok alkalmazásában. Jó egészséget kívánunk mindenkinek, a viszontlátásra!

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztom.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hívő.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.
1: Isten békével köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. Ma este dr. Őszfarkas Ernő lelkipásztor újabb előadását hallgathatjuk meg a széken megtartott Kék zónák titkai sorozat előadásai közül. Ezzel az alkalommal az ikariai kék zónák titkait fogjuk feltárni. Az estét a széki gyülekezet kórusa fogja bevezetni egy énekszolgálattal. Kellemes időtöltést kívánok! Extronuieste!

Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a kórusnak mai éneket is, meg az előző napokban is. Azt vettem észre, hogy kórus mindig összefoglalja az előző napi előadás lényegét. Szeretetből van a lelkemnek gyógyulás és szabadulás. Ugye, jól jegyeztem meg? Hát erről beszéltünk. Fantasztikus, tényleg a szeretet gyógyítja meg először a lelkünket, ez gyógyítja meg a testünket is. Amíg nem éljük át azt, hogy szeretve vagyunk, addig ez nehezen történhet meg. Nos, nézzük meg, hogy miért is szeretjük Görögországot. Hát gyönyörű a tengerpartja, sok felfedezni való látványosság van. Állítólag azt mondják, hogy még megfizethető is, jó idő van, finom ételek, az emberek kedvesek, lazák, jobban kezelik a stresszt, mint mi magyarok. Hát ezért szeretnek a magyarok Görögországra menni. Ikaria az Törökországhoz egy kicsit közelebb van, mint Görögországhoz, 50 kilométer a török partoktól. Igen, hallottuk, hogy az Égei tenger partján ennyi földrajz után lépjünk egy nagyot. Mit látunk itt? Tüdőröngen, tüdődaganat, így van. Örülök neki, hogy vannak specialisták itt. Igen, tüdőröngen kép. Amikor ilyet lát egy radiológus, elkomorodik, ez a tüdőráknak a képe, feketével bekarikázva. Egy igaz és valós történet, amit el akar hagyni engem, de nem hagyom. Egy ikariai származású férfi, Stamatis Moraitis, Amerikába költözött, még fiatal korában Ikariáról, ahol, mint minden Amerikába költöző hamar megvalósította a nagy amerikai álmot, ami arról szól, hogy legyen egy jó munkám, keressek annyit, dolgozzak reggeltől estig, legyen kocsim, legyen gyerekem. Hát nem, ez az amerikai álom, jól mondom? Szóljanak itt az amerikaiak, hogy rosszul mondom, és ezt megcsinálta. Tehát 60 éves korára mindene megvolt, ami egy amerikainak meg kell, hogy legyen, hogy jól érezze magát, hogy úgy gondolja, hogy megérte ide jönni. Ebben sok munka van, reggeltől estig sok stressz van, sok munka van, de végül is megéri, mert ezeket mind meg lehet szerezni. És amire ezt megszerezte, 66 éves volt, elment egy rutin szűrésre, és ezzel a képpel találkozott a radiológussal. Tüdőrák. Most a tüdőrákról azt kell tudni, hogy van nagyon agresszív fajtája, egyik sem szelíd, de van, ami nagyon gyors lefolyású. Nála ezt az agresszív fajtát diagnosztizálták, és az orvos azt mondta, hogy megmondja az őszintét, Amerikában őszintén beszélnek az orvosok, hogy szemtől szembe 6 hónapja van. Ennek ez a lefutása. Ennyi, sajnáljuk, erre nincs gyógyszer már. 6 hónap alatt nem lehet visszafordítani. Sajnos a tüdőrák az olyan, hogy nem fáj, egyszer csak hirtelen a semmiből megjelenik, és hónapok alatt végez az emberrel. Ő megadta magát a sorsnak, és azt mondta a feleségének, hogy tegyen meg érte szívességet, ez az utolsó kívánsága, hogy az életének a 6 hónapját hadd töltsék itt Ikarián, ahol született, ahol a gyerekkora, fiatalkora volt, mert szeretne az ősei földjén meghalni. Természetesen a felesége elfogadta, vele együtt odautaztak, és beköltöztek a szülők, még éltek a szülők, a fehérre meszelt kis házába, egy szobába, és hát ott várta a halálát. Az ember ilyenkor, amikor a halálát várja, lelkészként tudom, haldokló emberek végig gondolják az életüket. Mit csináltak jól, mi volt rossz, mit kellene újra, mit kellene másként. És ő arra gondolt, hogy az elmúlt évtizedeket végig dolgozta, elfelejtette az Istent, elfelejtette az értékrendjét, elfelejtette az ősei hagyományát, és arra gondolt, hogy mi lenne, ha legalább most visszatérne az Istenhez. Igen, ám, de a kápolna az ott fennebb volt, nem túl messze, de föl kellett menni, összeszedte minden erejét, támogatták jobbról is, balról is, az idősebb szülők, feleség, és fölkapaszkodott a kápolnáig. Nagyon kedves emlék volt számára, mivel a nagypapája itt dolgozott, lelkészként szolgált, és visszajöttek ezek a régi szép emlékek. Azután a következő héten is megcsinálta.
És azt mondta, hogy amíg csak lehet, amíg csak le tudja tenni a lábát a földre, amíg meg tud tenni néhány lépést, az élete utolsó erejével is, de fölmegy minden hétvégén a kápolnába. Persze az első alkalom után megtudták a régi barátai, hogy hazajött. És mivel Ikarián vagyunk, ezért, hát nem a telefonszámát kérték el, és nem messengeren jelentkeztek be, hanem meglátogatták, és attól kezdve minden nap egy csoport, egy csapat a barátai közül odament, beszélgettek, felidézték a múltat, vicceket mondtak, nevetgéltek, hogy szinte ez alatt az idő alatt elfelejtette, hogy ő beteg, hogy ő épp a halálra készül. Aztán egy picit felbátorodott azon, hogy fel tudott menni a kápolnához, ezért kiment a kertbe, és azt mondta, hogy hát ő megpróbál egy kicsit kapálni. Elültetett egy-két dolgot, és arra gondolt, hogy majd amikor ezek a vetemények kinőnek, megnőnek, akkor majd a felesége, amikor leszedi, amikor kiássa a krumplit, akkor majd gondolni fog rá. Persze, hogy ő már nem lesz meg. De majd a krumpli majd emlékezteti a családot, hogy ezt ő ültette, ezt még ő kapálta meg, betegen kapálta meg. Hát, eltelt 6 hónap, és még mindig életben volt. És arra gondolta, hogy ha már kap egy kis pár extra hetet, akkor rendbe teszi a szőlőt is. Átállt a helyiek életritmusára. Minden nap siestázott, pihent, aludt egy keveset, este a barátaival beszélgetett, aztán eltelt az a hónap is, eltelt a következő is, és valahogy nem közelített a halál. Egyre messzebb ment a szőlőben, egyre több mindent csinált meg. Hány éves volt? Mit mondtunk? Emlékszik valaki? 66, amikor ez történt vele. Itt 100 éves, amikor ez a fénykép készült. 34 évvel később. A rákból kigyógyult, pedig csak annyit tett, hogy átállt az ikariai életritmusra, étrendre, szabad levegőre, munkára, baráti kapcsolatokra, és rendezte a kapcsolatát az Isten. 102 évesen halt meg egy ilyen tüdőrákkal. Ez egyébként egy nagy történet volt, felkapta az amerikai nagy újságok is, a Dunbartonnek a könyvébe is benne van, tehát ez egy jól ismert történet, csak ez bátorításként mondtam el, hogy van gyógyulás, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden esetben van gyógyulás, vagy mindenki, aki ikariára megy, meggyógyul mindenből, tehát nem kell ezt félreérteni. De ez egy gyönyörű történet, ami azt mutatja, hogy ha a lelkünk meggyógyul, akkor sokkal több esélyünk van, hogy a testünk is rendbe jön. Egy kis történelem mitológia, honnan is kapta a nevét Ikaria szigete. A mitológia szerint Daidalosz az egy híres feltaláló volt, mesterember, és a fia együtt dolgoztak. Őket Minosz, Kréta királya felbérelte, hogy építsenek egy olyan labirintust, amiből senki nem tud kijönni, ha egyszer betéved. És az volt a királynak, Kréta királyának a terve, hogy ebbe a labirintusba zárj be egy szörnyet, valami szörnyeteget. Teljesen mindegy, hogy most miért. És nagyszerűen elvégezték a feladatot, Daidalosz és a fia Ikarosz, ők ismerték a tervet, ők ismerték a kivezető utat, és nagyon aggódott a király, ha esetleg ők ezt elmondják bárkinek is, akkor kiderül, ezért megtiltotta, hogy elhagyják a szigetet. Gyakorlatilag fogságba ejtette őket. Igen, ám ez nem tetszett Daidalosznak, és azt mondta, hogy kieselnek valami tervet, hogy elhagyják a szigetet. Viasszal összeragasztott szárnyakat, felragasztotta magára és a fiára, és mentek a szikla tetejére, hogy innen startolnak, elrepülnek, csak mondta előtte a fiának, fiam, nagyon vigyázz, ne menj túl le alacsonyan, túl közel a tengerhez, mert a pára ki fogja lazítani, kioldja
a szárnyat, és beleesel a tengerbe. De vigyázz, hogy ne menj túl közel a naphoz, mert kiolvad a viasz, és beleesel a tengerbe. De Ikarosz annyira élvezte a repülést, a szabadságot, hogy ebben a nagy örömébe túl magasra szárnyalt, közel került a naphoz, és az történt, amit az apja mondta, kiolvadt, a viasz elolvadt, és ő belezuhant a tengerbe, pont egy sziget mellett a vízbe. Annak a szigetnek nem volt neve, ezért róla Ikaria, Ikaroszról Ikaria szigetnek nevezték el. Na ez egy tanmese, egy mitológia, viszont akik kitalálták, nem hiába találták ki. Ha a mi céljaink túl alacsonyak, nincsen bennünk egy csepp ikigai vagy plan de vida, akkor valószínűleg beleesünk, a szárnyaink szétmennek, beleesünk a tengerbe. Ha pedig túlságosan a korlátaink fölött akarunk dolgokat, akkor meg amiatt esünk a tengerbe. Na de ez csak a mitológia, tanúságot megtarthatjuk. Az ókorban is sűrű tölgyfaerdő és szőlő volt fellelhető mindenhol. Egyébként bort 2600 éve készítenek ezen a szigeten. Egyébként Campos faluját a szőlőművelés szülőföldjének is nevezik, és itt, amit itt látunk, az egy 300 éves tölgyes erdő, nyilván egy természetvédelmi terület. Nagyon szerették régen is, meg ma is azok, akik gyógyulni, egészség megőrzési céllal mentek, ugyanis Terma település közelében, a tengerben, a part közeli vízben, ilyen gyógyvizek, melegvízű termál források bugyognak föl. A hideg, hát nem hideg tenger, nyilván nem is forró tenger, és ezt nagyon szeretik itt fürdeni, hogy úgy sós vízű tengerben még termálvíz is éri a testüket. Ezek ma is működnek. Ezt követően a sziget történelem során számos birodalom fennhatósága alá került, most Görögország része, lakosainak száma 10 000 fő. Gyönyörű öblei vannak, sziklás tengerpartjai, nagyon hasonlít sok más görög szigethez, de van egy lényeges különbség, itt az emberek sokkal tovább élnek, mint más görög szigeteken, mint Görögországban, vagy mint Európában. 10 évvel tovább élnek átlagosan az emberek, mint Amerikában, vagy pedig Európában. És minden harmadik ikariai lakos megéri a 90 évet. Tehát minden harmadik. Nem csak hosszabban élnek, hanem sokkal alacsonyabb a rákos megbetegedéseknek a kockázata, szívbetegségek aránya, és kevesebben szenvednek depresszió és demencia miatt. Egyébként Amerikában 85 évesek közel 50%-a szenved ebben a betegségben, míg itt a 85 évesek és azok fel 10%-a szenved demenciába csupán. Vajon mi az ikariaknak a titka, mert most azért vagyunk itt, hogy lássuk, hogy vagy miért élnek annyi ideig. Na hát kezdjük. Kezdjük egy kicsit a siesta gondolatával. De itt az idő egy kicsit másként telik, mint bárhol máshol a világon. Az emberek nem kelnek fel korán. Azt mondják, hogy van idejük. Nem mennek sehova időre. Mert hogy miért mennének? Ahogy jól esik, úgy mennek. Ha valakit meghívnak ebédre, akkor soha nem mondják azt, hogy hányra kell menni, vagy hogy az mikor lesz. Akkor lesz, amikor megérkeznek. Ha a meghívott délelőtt 10 órakor érkezik, akkor azt jelenti, hogy bevonják az ebéd készítésébe, és ő is segít, azért ment nyilván hamarabb. De ha csak úgy alakul, hogy délután 5 órára megy, akkor délután 5 órakor van az ebéd. Senki nem kérdezi meg, hogy hol voltál eddig, miért késtél. Ikarián nem lehet elkésni. Mert az idő az inkább a európai embert bántja, mert nem ér rá semmire, ők élni ráérnek. Azt mondják, az élet az ilyen nyugalom. Minden ebéd körül van egy kis siesta, egyébként is túl meleg van kint, nem lehet mit csinálni,
pihennek egy jót, és az esti órákat használják föl arra, hogy beszélgessenek, egymást meglátogassák. Hát nem ismerik a rohanásból adódó stresszt. Azért nem, mert mindenki így gondolkodik. Ugye délutáni alvás után jön a feltöltődés, amikor egymással találkoznak. Az Athéni Orvostudományi Egyetem egyébként kutatta, hogy tényleg a siestának, a rendszeres napi, napközbeni pihenésnek van-e bármilyen egészségőző hatása, és azt találták, hogy az, aki egy héten legalább háromszor csak egy kicsit pihen napközben, kisebb eséllyel érintett a szívérendszeri betegségben. Tehát tudnak valamit, nyilván nem a folyóiratot olvasták, nem ezért pihennek, hanem azért, mert ilyen a kultúrájuk. Fontos az itt élőknek a társas érintkezés, ezért van az, hogy naponta találkoznak, naponta beszélgetnek, naponta együtt vagy esznek, vagy isznak valamit, de a lényeg, a találkozás, elmondják az élményeiket, és ezt már nagyon sokan láttuk. Talán nem volt olyan helyszín, ahol nem beszéltünk volna a közösség, a barátság, a találkozás megtartó erejéről. Itt látjuk, hogy időnként együtt készítik az ételt. Mindenki ismer mindenkit, ebben is nagyon hasonlít Ikaria szék községhez. A bűnözési ráta emiatt rendkívül alacsony, és ha egy gyerek vagy egy fiatal egy kicsit áthágja a határokat, akkor mindenkinek megvan a felhatalmazása, hogy rendre utasítja a másiknak a gyerekét is, ha éppen ő van közel, és a szülő távolabb van. Tehát nincs az, hogy jaj, csak a szülő, mert ha nem feljelentjük, ha valaki csúnyán néz a gyerekre, ott ez a közmegegyezés, és ezért rendet tudnak tartani. Ismerik azt, hogy mi az, hogy fegyelem. Szigethegyvidék nyilván a jellege miatt vagy föl, vagy le, itt is mozogni kell. Nem erőltetett ez a fizikai mozgás, hanem mindenkinek van egy kis kertje, mindenki művel, van vagy szőlője, vagy gyümölcsfája, vagy valamilyen van, ezért, mint ahogy itt a történetben szereplő úriember is, a kert az a mozgásnak a legfontosabb része. És azt mondják, hogy emiatt ők nem is idegesek, nincsen semmi stressz. Az étrend az a mediterrán diétán alapul, szerintem ez az, amit legjobban ismerünk. Nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt, hüves, teljes körülésű gabonát fogyasztanak. Amit megesznek, ők maguk termesztik, friss, helyben készült, ők készítik el, nagyon kevés feldolgozáson esik át. Nincs jelen egyáltalán a vörös hús. Fogyasztanak húst, fogyasztanak halat, de vörös húst egyáltalán nem. Ehelyett rengeteg antioxidánsban gazdag élelmiszer, mint amilyen olajbogyó, szőlő, füge, gyógynövények, amik támogatják az egészséget és csökkentik a gyulladást. Amikor a tudósok elmentek, hogy keressék a titkot, akkor ők összeírták, figyelték, felírták, hogy a családok mit fogyasztanak el átlagosan. És nagyon érdekesek ezek az arányok. Ha tetszenek itt látni, a zöldségek 20%, zöld levelesek, gyümölcsök, hüvelyesek, burgonyafehérjék, összeadjuk, akkor ez egy nagyon nagy százalékát teszi ki. Olívaolajat nagyon szeretik, az mint egy 6%, és a halat meg a húst, szárnyasokat értenek hús alatt, ugye a 6 és az 5%-ot, azt jelenti, hogy 11% a húsfogyasztás az összétkezésükből. Mit jelent ez? Hogyha van egy héten 21 étkezés, akkor ennek mennyi a 11%-a? 2 egész valamennyi. Tehát azt jelenteni, lefordítva a mi nyelvünkre, hogy a 25 étkezésből kétszer fogyaszt valaki húst, de akkor sem vörös húst. Na, ilyen az ő ételük, és ez rendkívül érdekes. Édesség is. Szeretnék ott mindenkit bátorítani.

Nem az az arány, amire a szervezetnek szüksége van. Na most tanulhatunk ikarjába, szinte minden megvan, amit mi fogyasztunk, csak lehet egy kicsivel többet növényi forrás, és egy kicsit kevesebbet egyéb forrásból. Ezt tanuljuk ikarjáról. Elén is említettem, hogy az ikariai szőlőművelés egyik őshazája, és jelenleg is aktívan végzik ezt a tevékenységet, és feltétlenül rám szoktak szólni a kollégák, hogy ugyan én mindent elmondok, amikor a kék zónáról beszélek, vagy bizonyos dolgokat elsunyítunk, és nem mondjuk el. Persze, hogy elmondjuk, hogy nem mondanánk el. Az ikariaiak fogyasztják a bort. Na de, ti nem isztok bort, akkor hogy fogunk mi ezzel elszámolni? Hát nagyon egyenesen és szépen. Hát először is. Van valami a borban, ami rendkívül egészséges. Szív- és érrendszeri betegségekre, rák, védő hatása van. Újat mondtam? Nem mondtam újat. Remélem, ezt mindenki tudja. Most már csak az a kérdés, hogy vajon a bornak a melyik részében van benne ez a rendkívül gyógyító és segítő anyag. Melyik részében? Hát a dietetikus mosolyog. Ő már tudja, a piros szőlőnek a pigment anyagában, a szín anyagában, abban vannak azok a fitokemikáliák, amit ha magunkhoz veszünk, antioxidáns hatása van, és védelnek bennünket szívbetegség ellen és rákbetegség ellen. Tehát nem az alkoholban van benne, hanem a szőlő héjában van benne. Nyilván a vörösborban belekerül, ami a szőlő héjában is van. Viszont az alkohol pedig sejtméreg. Tudják azt, hogy minden gyógyszernek van mellékhatása? Jaj, ezt nem szeretjük. Hol van a gyógyszerész kollégám itt? Itt van. Valahol itt van. Ezért sokan elolvassák azt a nagy lepedőt, amit az orvosság mellé adnak, és azt mondják, hogy hát én ezt nem veszem be. Persze, a gyógyszeripar mindent odaír, azt is, amit valakinek eszébe sem jut, hogyha ha valami történik, akkor hát én szóltam, minden gyógyszernek, aminek van hatása, annak van egy kis mellékhatása. Mindig mérlegelünk, hogy melyik a nagyobb, a hatás nagyobb, vagy a mellékhatás nagyobb. És ha hatás nagyobb, akkor bevesszük. Na most a vörösbornak mi a mellékhatása? Hát az alkoholban van a mellékhatása, ami sejtméreg. Pusztítja a sejteket, pusztítja az agysejteket. Úgyhogy már csak az a kérdés, hogy tudhatunk mi valami extrát még ikariára, ha elmegyünk egy kékzónát tartani ikariára, akkor mondhatunk nekik is valamit. Egyébként tudják ők nagyon jól, mert sok szőlőt is fogyasztanak, meg mustot is fogyasztanak. Azt tudnánk elmondani, hogy mi ezt a gyógyszert tudjuk ajánlani úgy is, hogy ne legyen semmi mellékhatása. Mert ha valaki a sötét színű szőlőt elfogyasztja, megkapja benne ugyanazt az antioxidáns fitokemikáliát, vagy a frissen csavart szőlőlevet, mint mustot megissza, és tudom, hogy sokan télire is tudják, hogy hogy kell eltenni, hogy ne erjedjen meg a must, akkor ugyanazt a gyógyító hatást nyeri, anélkül, hogy a mellékhatás érvényesülne. Egyébként nagyon érdekes, hogy az antioxidáns, a szívvédő és rákvédő hatás, az alkohol pedig pont egy rákkeltő és pusztító anyag. Azt is megnézték a tudósok, hogy hány pohár vörösbort kellene meginni ahhoz, hogy ez a rákvédő hatás érvényesüljön. Tehát naponta hány pohár bort kellene meginni. Hogy legyen benne annyi fitokemikália, hogy ez már mérhető és érzékelhető legyen a rákvédő hatásban. Mit gondolnak, hány pohár kellene? 12. 12. 12 pár alkoholban pedig annyi alkohol van, hogy 10-szer több hatással jelentkezik a rákkeltő hatás. Tehát ezzel nem érdemes játszani. Ha valaki tényleg szeretne fitokemikáliákat, akkor a sötét színű zöldséget és gyümölcsöt fogyasztja, bármilyen formában, most

télen például mit lehet fogyasztani, ami nagyon sötét színű? Székla, mondja a dietetikus, még? Igen, lila káposzta, van még? Hát szőlő is van még, igen, még emlékszem a nagyszülőket, így fölakadták szürtönként a gerendára, és nagyon sokáig megmaradt, hiszen még decemberben is ettünk szőlőt. Egy kicsit fonnyat volt, de nagyon finom volt. Na most nagyon sok kutatást végeztek, 2023-ban, és ez egy friss kutatás, publikáltak a neves Lancet folyóiratban egy cikket, egy többszörösen igazolt és lektorált cikket, amiben azt írták le, hogy nincs olyan, hogy biztonságos alkoholfogyasztás. Nem létezik. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet legutóbbi állásfoglalása így hangzik, hogy az alkohol biztonságos mennyisége, tudja valaki? 0 milliliter. Ezt nem én mondjuk, nem mi mondjuk, ezt az Egészségügyi Világszervezet. Voltak idők, amikor mást mondtak. Azt mondták, hogy egy kis párka nem számít. Ez a kutatások alátámasztották, hogy igenis, ez egy nagyon komoly kérdés. Mások azt mondják, hogy keresztény emberek, hogy hagyjuk ezeket a tudományos dolgokat, de hát a Biblia világában is fogyasztottak bort, és ha nekik lehetett, akkor nekünk is lehet. Hát a fele ebben igazság, a Biblia időkben az emberek fogyasztottak bort. Nem mindenfajtát, és nem mindenki. Például a papok nem fogyasztották, királyoknak tilos volt, a bíráknak tilos volt, olvasunk Dánielről, olvasunk a rékábitákról, akik több száz éven át tartották azt a hagyományt, hogy alkoholból semmit, akinek nazíri fogadalma volt, tisztasági fogadalma volt, az még mustot sem ivott, nehogy véletlenül erjedt legyen, még szőlőt sem evett, hogy nehogy véletlenül a héjába legyen valami erjedtség. Tehát a bibliai időkben ott találjuk azt az ideált, hogy az Isten elképzelte, de a Biblia nem rejti el azoknak az embereknek az életét, akik ebbe belekóstoltak, és emiatt erkölcsileg bele is buktak. Látjuk Noé történetét, látjuk Lót történetét, és a többieket. Ezt a Biblia leírja. És attól, hogy leírja, nem azt jelenti, hogy mi is azt csináljuk, mert a Biblia azt is leírja, hogy az ókori időben, a szövetség idején több nehűség volt a divat, és senki nem mondja közülünk, hát ha nekik szabad volt, akkor csináljuk mi is. Nem azt jelentette, hogy ennek a következményeit ők nem élték meg. A Biblia nem rejti el. A félreértés elkerülése véget szeretném itt felsorolni most, hogy amit mi a Károli Bibliánkban borként olvasunk, az az eredetiben 5 különböző kifejezésként szerepel. Vagy egyik, vagy a másik. De mindegyiket bornak fordítják. Lehet a sekár, ami nagyon erős fűszeres bor volt. Igazi részegítő italként emlegették. A jain az egy alacsony alkoholtartalmú bor volt, inkább a nép ezt fogyasztotta. A tiros mustot jelent, az asis, ez a mustnak a költői kifejezés a zsoltárokban, a profétaírásokban. A debas pedig egy must koncentrátum volt, ami azt jelenti, hogy a szőlő levét egy ilyen felforrósodott szikla vájatba beleöntötték, a forró napon elpárolgott a víznek jó része, és egy kocsonyás anyag keletkezett, aminek a cukortartalma olyan magas, hogy nem erjedt meg a cukortartalom miatt, amit így tárolni tudtak, és később, amikor elővették, csak felhigították vízzel, és olyan volt, mintha frissen csavarták volna a szőlőből. Egyébként pont ez történt Kánában. Nem tudom, hogy senkinek nem tűnt fel az, hogy 3 ekkora korsót én láttam Kánában, az egyik ott van, a másik a British Museumban, a harmadik nem tudom hol van, ekkora korsó, 3. És a szolgák ilyen kis kővedreken hordják a vizet is. Beletöltik, beletöltik, beletöltik. Azt jelenti, hogy 3-szor készítették 600 liter vizet ekkora kővedrekbe. Hát
Ezt nem vették észre a vendégek. Ott ültek óalakba az udvaron, a szemük előtt történt. Látják, hogy töltik bele a vizet, még mindig, nem tudom, egy óra alatt, két óra alatt töltötték fel, és senki nem azt kérdezi, hogy hát láttuk, hogy beletöltötték a vizet, és most oinoszt, mert ez a görög kifejezés, oinoszt vesznek ki belőle, hogy történhetett, ez nem ezt kérdezték, hanem azt kérdezték, hogy lehet, hogy ez édesebb, jobb minőségű. Holott fordítva szokott lenni, hogy az esküvő elején adják a jobb minőséget, és amikor az emberek már jól laktak, már itt a keleget, akkor kapják a felhígítottat. Mit nem láttak a vendégek? Hogy beletették, vagy nem tették bele az elején ezt a debast, ezt a must koncentrátumot. Úgyhogy ne aggódjunk amiatt, hogy Jézus feltétlenül sekárt teremtett volna. Az új szövetségben pedig bármelyikről lenne szó, az öt kifejezés közül mindegyik oinosz, úgyhogy nem tudjuk a szóból megállapítani, hogy mire gondol. A kontextusból kell látnunk, hogy az az oinosz, az a görög kifejezés részegítő ital, vagy éppen mustot jelent. Timóteusnál például éj egy kevés borral, nem bizonyít semmit, ha valakinek ez a arszpoetikája, vagy az aranyszövege a Bibliából, akkor ez nem mond semmit, éj egy kevés oinosszal, az jelenthető, hogy éj egy kevés musttal, éj egy kevés debasigítással, éj egy kevés asissal, és így tovább. És nyilván Timóteus, mivel nazíri fogadalma volt, ő nem ivott ezek közül semmit, viszont aki vándorolt, és egyik helyről ment a másikra, az általában valamilyen oinoszt ivott, mert a vízben nem bíztak, mert a víz fertőzött volt. Csak ahol laktak, mindenki tudta, hogy hol nem fertőzött a víz. De amikor vendég volt, fogalma sem volt vándorként. Viszont Timóteus nem fogyasztott, mert neki fogadalma volt, ezért azt a vizet itta, amit éppen talált, emiatt mindig gyomorfájása volt, és a rabbi, a tanító felmenti a tanítványt, hogy hagyd el, én felmentelek a fogadalmad alól, igyál, fogyassz egy kevés oinoszt. És egyébként tudjuk Galenusztól, hogy ókorban az olívaolajat összekeverték musttal, és ezt gyógyszerként használták gyomorbetegségek esetén. Tehát ez az ige nem arról szól most a 21. században, hogy igyunk egy kis sekárt vagy jaint, hanem arról szól, ha van egy betegséged, még akkor is, ha Isten gyermekei szolgája van, és arra a betegségre van egy ismert gyógymód, akkor hívő emberként is vedd be a gyógyszert, mert az Isten eszköze. Miért nem mondta Pál apostol, hogy imádkozom érted, és meggyógyulsz? Ne aggódj, fáj a gyomrod, imádkozom érted. Tehát Pál apostol imájára emberek meggyógyultak, van, aki feltámadt. Miért nem beszél erről? A legjobb barátja volt, a tanítványa volt. Ő utódja volt. Azért, mert ha van valakinek ma egy akut vakbél gyulladása, akkor mi a gyógyszer? Mi a gyógyszer? Hangosabban. Szike. Az a gyógyszer. Senki nem mondja, hogy én ehelyett imádkozom. Mert az Úr azt mondja, hogy de hát ez ismert gyógyszer, adtam rá bölcsességet, van egy gyógyszer, tessék használt, mert én ezt már neked megoldásként előkészítettem. Miért tegyen Isten csodát, amikor már csodát tett azzal, hogy valaki ezt felismerte, és van rá gyógymód? Nagyon sokan meghaltak az elmúlt években, mert azt gondolták, hogy ők egy különleges státuszban vannak, Isten értük csodát tesz, ők nem használják sem ezeket a gyógyszereket, gyógymódokat, terápiákat, orvosokat. De az Isten nem a mi eszközünk, nem a mi segédmunkásunk, nem a mi robotunk, az Isten szuverén Isten. És ha ő úgy döntötte, hogy ezen keresztül, a szikén keresztül gyógyít meg, ki vagy te ember, hogy azt mondja, hogy nem Isten, én egy másik megoldást kérek, szeretnék egy ilyen energiahullámot, vagy szeretnék bármilyen másképp, szeretnék, hát én is szeretném, amikor influenzás vagyok, szeretnék én is egy ilyen fuvallatot, és azután jöhessek igét hirdetni. Mondom is az Úrnak, hogy nem látod, hogy a gyülekezet összedől nélkülem. Az Úr azt mondja nekem, hogy feküdj le és pihenj 5 napig, mert nem dől össze a gyülekezet.
Volna nekünk elképzelésünk, hogy az Úr hogyan gyógyítson meg bennünket. De az Úr azt mondja, hogy adtam bölcsességet, adtam megoldást. Ezért használt. Ezért a Bibliában Lukács, az orvos, és Pál apostol, aki az imával gyógyított, együtt szolgáltak. Amikor Málta szigetén kikötöttek, akkor egyesek Lukácshoz mentek, van egy görög szó, amit használ, terápiában részesítette őket, mások pedig Pálhoz mentek, aki imádkozott értük. Mit nem tudott Lukács meggyógyítani, azt küldte Pálhoz. És a kettő együtt van. És azért van itt most, beszélünk Isten dolgairól, és minden nap itt az alaksorban orvosok vannak, akik megvizsgálnak, diagnosztizálnak, terápiát írnak fel, mert az Isten így intézte. És ennek a kettőnek a forrása ugyanaz a Teremtő Isten. Isten természeti törvényeiket alkalmazzák és ismerik fel az orvosok. És persze van olyan, amiben az Isten közbeavatkozik. Ha akar, közbeavatkozik. És ha nem, akkor nem. Ő szuverén Isten. És nem a mi megrendelésünk alapján dolgozik. A sekár az első kifejezéssel kapcsolatban az igen nagyon világosan fogalmaz, hogy ne nézd a bort, hogy vöröslik, mikor a pohárba csillog, és könnyen lecsúszik. Végül megmar, mint a kígyó, megcsíp, mint a vipera. Szemeid idegennőket látnak, szíved össze-vissza beszél. Olyan leszel, mint aki a tenger közepén fekszik, vagy mint aki az árbóc kosár tetején fekszik. Megütöttek engem, mondod, de nem fájt. Vertek engem, de nem vettem észre. Mikor ébredek föl? És ha felébred, mi az első kérdés? Újra keresem ugyanazt. Na ez a függőség képlete. Gyönyörűen leírja. Nem csak az alkoholra igaz, bármiféle függőségre igaz. És minden függőség nagyon sokat ígér, minden függőség egy fájdalomcsillapító, sokat ígér, de a belemarkolunk keveset ad, és a végén pedig mindent elvesz. Ezért ikariak azt mondják, hogy jó, van egy kis ojnosz is a történetben, de több gyógytea, mert a gyógyteával nem lehet mellé fogni. Szeretik a helyi mézet, antibiotikus hatása van, antioxidáns, feldolgozott cukor helyett rendkívül jó. Arra vigyázzunk, hogy egy éves kor alatt nem szabad gyerekeknek mézzel édesített teát adni a botulinum toxin miatt. Amiről szeretnék még egy kicsit a spirituális részéről, ugyanis Görögországban, különösen Ikaria szigetén nagyon vallásosak az emberek. Többnyire az ortodox vallásnak a hívei, ahol nagyon sok az ünnep. Több ünnep van, mint ebben a kultúrában, ahol mi élünk, pedig itt is jelen van az ortodox vallás és az ortodox kultúra. Vannak polgári ünnepeik, és vannak vallási ünnepeik. Mind a kettőnél megjelenik a bőjt. A bőjt az egy közösségi történet. A bőjt az elcsendesedés, a beszélgetés, az önvizsgálat, az önreflexió ideje Görögországban, vagy illetve Ikaria szigetén. Hosszú időszakokban bőjtölnek. Nem csak húsvét előtt van 40 nap, karácsony előtt is van 40 nap, és sok más egyéb ünnepek, egyházi ünnepekhez köthető a bőjt. Ilyenkor nem esznek húst, nem fogyasztanak tejterméket, semmi olyan, se cukrot, se zsiradékot, tehát nagyon egyszerűen élnek, tényleg csak növényi alapú ételt esznek, és ezt az időt úgy értékelik és érzékelik, mint ami felszabadítja a szervezetüket. Mint olyan lenne, mintha egy fagyasztót leengednénk, hogy azután még jobban fagyjon, vagy fagyasztó. Ez körülbelül így néz ki. Ezt itt nem is kell nézni, mechanizmus, hogy tudósok leírták, amikor elkezdték kutatni a koplalást, a kalória megvonást, hogy tényleg milyen mechanizmus, mi történik a szervezetben, és milyen pozitív dolgok zajlanak le, erre most nem térek ki, de ezek a kutatások igazolták. Például azt, hogyha egy 25%-os kalória megvonáson esik át valaki,
akkor csökken a koleszterin szintje, javul az inzulin érzékenység, javul a vérnyomása, javul a kedély állapota, az alvás minősége, és a feszültség szint pedig csökken. Tehát ha 25%-kal kevesebb kalóriát viszünk be, tehát nem a teljes időszakos bőjtről beszélünk, hanem csak a kalóriát visszük egy kicsit lenne. De ha már valaki egy kicsit túlmegy rajta, és 50%, ezt a háború alatt figyelték, és kutatták, akkor már megjelenik a depresszió, az ingerlékenység, terméketlenség, csontritkulás, hidegérzékenység, erőtlenség, lassabb a sebgyógyulás, és így tovább. Tehát minden gyógymódnál vigyázzunk, mert ha egy kicsit túlvisszük, akkor az már rossz. Összefoglalták, hogy a tudósok, hogy ezek az időszakos bőjtök miben segítik a szervezetet, talán így magyarul egyszerűbb, jobb lesz az anyagcserénk, ha ezt időnként megtesszük, testsúly csökken, alacsonyabb a koleszterin szint, jobb vércukorszint, csökken a szorongás, jobb az alvásminőség, csökken a gyulladás szintje a szervezetben, a bélflóra összetétele javul, tehát ezek mind-mind ennek a jótékony hatásai. Ami azt jelenteti, hogy időnként kihagyhatunk egy napot. Ha valaki például kifejezetten fogyni is szeretne, kihagyja a vacsorát. Mindenképpen nagyon fontos, hogy reggelizzen jól. Aki fogyni szeretne, kezdje bőséges reggelivel, gabonafélékkel, akár kása formájában, ahhoz olajos magvakat, egyen gyümölcsöt, egyen bőségesen. Tehát vigye be ezt, indíts el az anyagcserét, és ha ezt hozzáteszünk még napközben egy óra gyaloglást, akkor hetente fél kilóval lehet csökkenteni a testsúlyt. Ha ettől gyorsabb a testsúly csökkenés, nagyon komoly kockázatok történnek a szervezetben. Mikor ne bőjtöljünk? Alacsony testsúlyú embereknél kockázatok vannak. Szoptató vagy terhes nőknél ne. Gyermekek vagy nagyon idősek ne. Alultápláltság, magas kockázatnak kitett embereknek, vírusfertőzés idején ne, vesekőnél, fáradtság, hányinger fejfájásnál, ezek mellékhatásként megjelennek akkor, ha olyan személyek vagy olyan csoportok bőjtölnek, akiknek ez nem javasolt. Tehát erre mindenképpen vigyázzunk, különösen, ha egy bőjt több napig tart. Vajon a Biblia mit tanít erről? A Bibliában nincs rendszeres bőjtre való felszólítás. Egy évben egyszer bőjtöltek az Ószövetség idején. A nagy engesztelési napkor. Ez volt az önreflexió. Ez volt az elcsendesedés ideje. Ez is egyébként egy nagy örömünneppel zárult. Mert ez volt az ítéletnek az előképe, ami történt a nagy engesztelési napon. A bibliai ember nem az egészségügyi hatás miatt bőjtölt. Mindig azért, hogy a lelkük elcsendesedjen. Azért, hogy megértsék Isten akaratát. Ha azt gondoljuk, hogy azért kell bőjtölni, hogy rávegyük Istent, hogy megtegye azt, amit ő nem akar megtenni. És a bőjtünkkel az Istent rákényszerítsük, rávegyük, mint egy éhségsztrájkkal. De az Isten nem akarja megadni, de mivel mi bőjtölünk, ezért jól van, hát most már látom, hogy hosszabb bőjt, rendben, megadom. Nem ez a bibliai bőjtnek a szerepe, hanem a bibliai bőjtben azért koncentrálunk Isten akaratára, Isten vezetésére, hogy megértsük abban az adott kérdésben, hogy mi a feladatunk, hogy mi az Isten terve. Nem az Istennel kell megértetni, hogy mi mit szeretnénk, mert ő tudja, hanem velünk kell a bőjt alatt az Istennek megértetnie, hogy ő mit akar velünk és az életünkkel. És erre a bibliai ember olyan szinten koncentrált, annyit imádkozott és annyit gondolkodott, elmékezett egy nap, hogy elfeledkezett az ételről is. Ez volt a természetes bőjt. Vagy amikor nagyon szomorú volt, vagy gyász idején, amikor elfordult az ételtől, annyira kereste az Isten jelenlétét és vigasztalását. Tehát nem az Istent változtatja meg a bőjt, hanem a bőjt alatt az Istennek sokkal több esélye van minket megváltoztatni.
Velünk megértetnie, hogy az imánk kérésében hogyan akar minket felhasználni, mi a mi dolgunk, amit lehet, hogy az élet zajában nem értünk meg, de a bőtnek a csendjében megértjük. Később bibliai időkben is kegyességi versenyt csináltak a bőtből. Vallásos mércévé tették. Ezért kellett prófétán keresztül figyelmeztetni a népet, hogy mi az Istennek tetsző bőt. És most ezt szeretném felolvasni. És ahogy olvasom Isten igét, én arra kérek mindenkit, gondolja végig az ő életét, az ő gyakorlatát. Hogy most ő milyen állapotban van ehhez képest. Értjük-e? Éljük-e ezt a fajta bőtöt, ami az Istennek kedves? Tudom, hogy mi jön a kultúránkban, tudom, hogy mi jön a szokásban, tudom, hogy mi jön a babonában, engem is így neveltek, tudom. De térjünk vissza a Bibliához, az Isten igéhez. Tegyük félre egy kicsit a bőttel kapcsolatos hagyományainkat, térjünk vissza Isten igéhez. Ézsaiás 58. Még a bőjt idején is veszekedtek és vitatkoztok. Gonosz indulattal támadtok egymásra, majd őrre mentek. Nem úgy bőjtöltök, hogy könyörgésetek hangja följusson a magasba. Figyeljük! Amíg egymással vitatkozunk, vagy gonosz indulattal vagyunk egymás iránt, addig a könyörgéseink teljesen fölösleges. Mert az Isten nem tudja az ő válaszát küldeni. Süketté tesszük az indulattal, a kritikánkkal, a mások támadásával, az indulattal süketté tesszük a fülünket az Isten üzenetére. De hiába való a bőt, hiába való a könyörgésetek. Azt hiszitek? Ez az a bőt, amelyet én szeretek. Az a bőjt, hogy az ember éhezéssel gyötri magát, hogy fejét lehajtja, mint a káka, zsákruhába öltözik, és hamuban térdel? Ezt nevezitek ti bőjtnek? Az örökkévaló kedves napjának? Nem! Az a bőjt, amelyet én szeretek, nem ilyen. Nyissátok ki a gonoszság bilincseit, legelőször a saját életünkön lévő gonoszság bilincseit. Engedjétek szabadon az elnyomottakat, akiket kritizálsz, akiket üldözünk, akik a mi rossz indulatunk fogjai, engedjétek szabadon. Oldozzátok le igájuk köteleit. Törjetek össze minden igát. Kenyered, oszd meg az éhezővel, otthonodat a hajléktalan szegénnyel. A ruhátlant látsz, öltöztest fel, és testvéred elől ne zárkózz el. Akkor felvirad világosságot, mint a hajnal fénye. És most figyeljünk, betegségedből hamar felépülsz, és egészséged helyreáll. Kiderül, hogy sok betegségnek az a méreg, az az indulata forrása, amit mi magunkban táplálunk. És a bőtben és imában ezeket elengedjük. Akkor azt mondja, hogy helyreáll az egészséget. Meggyógyulsz a betegségedből. Az örökkévaló dicsősége pedig hátulról védelmez. Milyen szép az, előtted jár, hátulról meg védelmez. Gyönyörű ez a kép. Akkor a segítségül hívod az örökkévalót, ő meghallja és válaszol neked. Mikor hozzá kiáltasz, azt mondja, itt vagyok. Ha egymást le nem igázzátok, ha másokra újjal nem mutogatsz, ha beszéddel sem támadsz senkire, ha odaadod az éhezőnek, amit saját lelked kíván, hogy a nyomorultak lelkét tápláld vele, akkor felragyog világosságod a sötétben is. Még a homály is úgy ragyog, mint a déli verőfény. Akkor az örökkévaló vezérel téged szüntelen, még kietlen, száraz földön is mindennel ellát. Csontjaidat megerősíti,
és olyan leszel, mint a jól öntözött, viruló kert, mint a forrásvíz, amely el nem apad. Milyen erős kép. Na itt van a gyógyulás forrása. Kezdjük ezzel. Ezzel az ilyen imával és az ilyen bőjtel. Az Isten helyreállítja a lelkünket, meggyógyítja a lelkünket, kiszedi abból a mérget, és ez elindít fizikailag is a felépülésnek az útján. Ez az ikaiai tanulság. Ez az Isten igéje. Alkalmazzuk.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Isten békességgel, nyugalommal, örömmel áldotta meg az ember. És ahogyan haladunk előre a fenteni történelemben, azt látjuk, hogy az élet egyre stresszesebb, és egyre nagyobb szorongás gyötri az embereket. De vajon miért? Mik azok a dolgok, amelyek kiváltják az ember életéből a stressz? Stressz nélkül nem lehet élni, de túl sok stresszel semmi. Olyan ez, mint a töltött káposzta. Kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben méreg. Hallottam valakitől, hogy ez így. Mi nem vagyunk képesek élni, hogyha nincsenek olyan helyzetek, amikor minden erőnkre szükség van, amikor össze kell kapjuk magunkat, hogy bizonyos helyzeteket megoldjunk. Ez természetes reakció a mi életünkben. Bármilyen élethelyzetbe kerülhetünk, és minden ember ahány lelki burrozásúak vagyunk, annyiféle képet reagálunk azokra a stresszorokra, amelyek az életben érnek bennünket. Vannak emberek, akik semmi problémát nem találnak bizonyos dolgokban, mások meg állandóan szorongnak ettől. De azoknak az életében más helyen fordulnak elő. És általában minden embernek van egy stresszor szerve. Amikor stressz helyzet van és szorongás, vannak emberek, akik azt mondják, hogy jaj, úgy megfájult a fejem. A másik azt mondja, hogy a gyomromat megint érzem, a harmadiknak a szívével van baj, a negyediknek. Mindegyiküknek van egy stresszor szelve, amikor a túlfeszített, a zömítő nagy mennyiségben stresszorok nehezednek ránk, akkor ezek a dolgok gyötörnek bennünket. Hát mi okozhat stresszt az ember életében? Ha valaki túlvállalja magát. Azt szokták mondani, hogy 24 órán át dolgozik. Mert amikor lefekszik, az agya még akkor is jár. És akkor is dolgozik, és gondolkodik még álmában is a dolgokon. Előfordulhat a nők esetében nagyon gyakran, hogy amikor babát várnak, vagy babát szülnek, kisbabát szülnek, a szülési folyamatban történik olyan helyzet, ami szorongóvá teszi az ő életüket. Egy haláleset. Sok olyan házaspár ismerek, akik nagyon-nagyon boldogok voltak, és örömben élték az életüket, és amikor az egyik elment, néhány hónap múlva, egy vagy két év után a másik követte. Semmi baja nem volt addig, de az a stressz helyzet, amit a másik elvesztése okozott, azt egyszerűen nem tudta elviselni. Ma az egész világot mi stresszeli? A pénz, nem? A pénz. Lesz kibontakozás erről az állapotból, vagy nem lesz? Élni fog egy-két-három év múlva valamit az a pénz, amit összegyűjtöttünk és a bankba tettünk, vagy elolvad, mint ahogyan olyan sokszor már válságok idején megtörtént ez. Amikor stressz kiváltó tényezőkre valamilyen választ adunk, az általában három lépésben lehet meghatározni. Bármi ér bennünket, az első lépés, ahogyan reagálunk rá, az egy aktív lépés. Nagyon sokszor, amikor ilyen helyzet ér bennünket, akkor egy ilyen riadó akció vesz előtt rajtunk. Sétál az ember az utcán, már itt nem igen látok ilyet, gyalogjárát nem nagyon járok, látok, de az ember sétál az utcán, és házak előtt megy el, és egy dühös kutya kirohan neki a kerítésnek, hogy majd kilötti. Mekkorát tud ugrani az ember? Nagyon, nem? Ha nem lenne stressz, akkor elindulnánk. Vészhelyzetben, amikor valamilyen el kell ugranunk, akkor az egész szervezetünk központosít el. A második fázis, amikor már túl vagyunk az első meglepetésen, amikor megpróbálunk ellenállni, valahogyan megszerezzük, vagy szert akarunk tenni, hogy legyünk ellenállóvá. És a harmadik fázis, amikor feladjuk, hogy azt mondja, jaj, szép megy a fejem. Úgy fáj, bölcs nagyon. Nem érzem, hogy a beveim oda vannak. Ez már az, amikor a stressz legyőzött bennünket. Amikor már ezek a tünetek ilyenné válnak. Milyen fizikai hatásai vannak a hirtelen stressznek, ami ugye az életünkre ránk nehezett. És ez pozitívan hat a reakciónkra. Ha ezek a dolgok egészségesen működnek a mi szervezetünkben, akkor nagyon pozitívan tudunk reagálni, el tudunk szaladni a kutyáról, vagy a veszedelemről. Ilyenkor megemelkedik a vérnyomás, szaporodik a pulzusunk, fokozott szív-izom összehúzódás történik a testünkben, kitágulnak a pupilláink, kitágulnak a pörgőink, sokkal több oxigén vagyunk képesek belélegezni, hogy az ereinkben és az izmunkat átszövő vérerekben minél nagyobb mértékű legyen az oxigén telítettség. Megnő az izomer. Hihetetlen dolgokat láttam már gyerekkoromban. Emlékszem, egyszer kimentünk egy ilyen folyó mellett, szántott egy traktor. Traktor láttam, itt is van egy traktor. És annyira kiment a szélére, hogy belevonult a folyóba. És hát ott kellett volna maradni. És ebben a stressz helyzetben olyan erővetett szert, hogy a felső rész megfogta, és kihúzta magát még menet közben, mielőtt a lábait levágta volna a rágyoló traktor. Tehát beleszólult, de visszaemlékszem, hogy ott a férfiak kérdezték, hogy János, hát hogy tudtál kimenekülni? Szóval én magam sem tudom, de olyan erő támadt, hogy meg tudtam oldani ezt a helyzetet. A májban felszabadul a cukor, a glukóz, és ez hatalmas erőt kölcsönöz, ami mentális aktivitásunk, a gondolkodásunk olyan mértékben felgyorsul, és átlátjuk a helyzetet, és azonnal tudunk cselekedni. Felgyorsul az anyagcsere a mi szervezetünkben, az izmainknak a vérellátása, leállnak azok a szervek, amelyek ebben a helyzetben nem jutnak szerephez, és a vér azok a szervekbe tódul oda, ahol a megoldást meg tudjuk találni, és amely szerveinkre a megoldás során igen nagy szükségünk van. Az immunizom erőben bekövetkezett növekedésnek ez az oka, ugye, hogy erősebben be a szívünk, szaporább a pulzusunk, vérnyomásunk megnő, a vércukorszintünk megnő, és fokozott lesz az áramlás a mi izmainknak. A kortizol az egy olyan hormon, amire szintén indít a bőrt kárhozta, hogyha kevés van belőle, hogyha kevés van a mi agyunkban, akkor nem működik rendesen, akkor az irányító központban különböző problémák adódnak. De ha túlsúlyban van ez a hormon, a kortizol hormon, akkor az agy funkcióit károsítja. Akkor megkövetkeztet az elborulás, amikor mentális zavarok történnek az emberrel, amikor rögeszmélyik, kényszerek hatása alá kerül. Nagyon sokszor ez idős korban már, gyakran előfordul. Anorexiát idézhet, amikor undorognak az ételtől. Leginkább a lányok betegsége szokott ez lenni, amikor mindezt a kortizol hormon okozza az ember szervezetében. Depresszióra hajlamossá tesz, nagyon gyakran pánik helyzetben szorongásra kerülünk, a memóriánk csökken, nehezebbé válik a tanulás, és végül idős korban pedig már agysorvadást idéz elő. Amikor az időskorú embereknek úgy leépül, is, hogy akkor ez nagyon komoly problémát jelent. A magas kortizol szint még további problémákat, károsodásokat is okoz. Gyomor és gyomvérfekéhez vezethet, magas vérnyomást idézhet elő, undorodunk az ételtől, ezért alultápáltak leszünk, krónikus alkoholizmushoz vezet. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy én már úgy szeretnék megszabadulni az alkoholtól, és nem tudnak, és tesznek próbát hetekre, hónapokra, talán évekre is, de mivel a kortizol szint nem csökken, ez a hormon nem csökken az agyukban, ezért nem tudnak ellenállni, olyan vágy tört fel belőlük az alkohol után, amit nem tudnak önmaguktól elhárítani. Csökken a testi élvezet, és elsatnyal az immunrendszerünk. És ahogy bejönnek a beteg időszakok, a megfázások, az ember egyik betegségből megy a másikba. Mindezt a kortizol szint magas volta okozza az ember életében. A stressz nem csak az agyunkra nehezedik és okoz károsodást, hanem a vérellátásunkban is, az artériáknak az elzáródásához, elmeszesedéséhez is ez a hormon segít hozzá bennünket, vagy segítségnek lehet nevezni. A Duke Egyetemen és holland kutatók is, és Tom Carmack is végzett különös kutatásokat, és a következő megállapításra jutottak. A mindennapi negatív élmények megnövelik a szívizom elégtelen vérellátásának az esetét. Hogyha pozitív érzelmek érnek bennünket, akkor pedig csökkennek ezek a kockázatok. Azért tanuljuk meg pozitívan gondolkodni. Ne engedjük, hogy oly mértékben sújtsanak le bizonyos dolgok az életünkben, amelyek szinte lebénítanak bennünket. Törekedjünk túlélni. Néha meglátogatok embereket, és elmondják nekem, voltam egy házaspárnál, és azt mondta, tudod, atyám, fiam, 40 évvel ezelőtt, amikor itt és itt laktunk, ezekkel és ezekkel, mit csináltak azok én vele? Mondd, testvérő, és 40 év alatt nem tudtad elfelejteni? Mennyit szenvedtél te ez alatt a 40 év alatt? Nagyon sokat. Akkor imádkozzunk, hogy meglátnám, hogy felejtsd el. Ha valakinek hajlama van a negatív gondolkodásra, a rossz élményeknek az átolgatására és őrzésére, imádkozzon nappal és éjjel. Hihetetlen károsodást okoz ez. A Duke Egyetemen legalábbis erre jutottak. A másik vizsgálati eredmény pedig azt mutatja, hogy a szívbeteg páciensek stresszkezelésének a javítása csökkentette az artéria elzáródásoknak az előfordulását. Amikor mentálisan is kezelték őket, amikor az okokat keresték, hogy milyen okok váltják ki ezt a betegséget, és a szívbetegeket megpróbálták, mert jobb kedvre deríteni, akkor ezek az előfordulások megvédkultak. Holland kutató szintén szívbeteg pácienseknek a stresszkezelését végezték, és 34%-kal csökkent a szívrohamoknak az ismétlődése. Amikor valaki először átment ezen a nagyon kellemetlen tapasztalaton, amit egy szívroham okoz, és elkezdték pozitív gondolkodásra megtanítani, negatív dolgokat az életéből kisöpörni, 34%-kal javult azoknak az esete, akik újra nem kellett, hogy átérjék ezt. Egy másik kutatási eredmény pedig azt mondja, a szívbeteg páciensek stresszkezelésének javítása pozitív hatásokat eredményezett a vérnyomás, a koleszterin, a testsúly, a dohányzási magatartás, a testgyakorlás és az étkezési szokások tekintetében. Nagyon sokszor a tüneteket kezelik az orvosok. és nem az okokat, amelyek kiváltják ezt. És ha rendszeresen fáj a fejünk, akkor álljunk meg egy pillanat, vagy fáj a gondolunk, vagy más gyengeségekkel küzdünk. Akkor álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel a kérdést. Hogyan is életünk? Mit teszek? Hogy gondolkodom? Milyen az érzési lábunk? Különböző benyomások. Hogyan érnek engemet? Hogyan kezelem? És ha valami nincs jól az életemben, akkor vegyem elő a Bibliámat, és olvassam el a századik Zsoltárt. Miről szól a századik Zsoltár? Örömről, világságról, az Úr szolgálatáról, nem? Nap mint nap, ha valami problémám van, testvér, bárhol, sokszor napközben olvasd el a századik Zsoltárt, és az öröm visszatér az életedben, és a vidámság megjelenik az arcodon, és túllépsz azokon a dolgokon, amiket te magad elkövettél, vagy mások követtek el veled szemben. És felszabadulsz ezeknek az emlékeknek a nyomása alól. Szétlövöd a szorongásnak, a stressznek, a bilincseit, és egészséges leszel. Visszatér az egészség hozzá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedések nagyobb mennyiségű elzáródást eredményeztek a szív artériáiban. Kármak erre jött rá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedés. Magas a vérnyomás. Doktor úr vagy doktor úr, nem tudom ki van itt. Doktor úr, magas a vérnyomás, hogy szédelnek. Na, kedves, hát, hány éves? Ennyi. Na, fölírom magának ezt a gyógyszert, aztán szedje. Neki ez nem kerül semmire. Csak fölírja, nem? De milyen jó lenne, ha lenne annyi ideje megkérdezné, hogy János bácsi, ha miért magas a vérnyomás? Miért szívű időnként? Hogy van az élet? Hogy fog? Hát ha az orvosnak nincs ideje rá, ha tegyük meg mi magunk önmagunkért. Álljunk meg és gondolkodjunk el, hogyan éljük az életünk. Ahogyan eszünk, ahogyan iszunk, ahogyan végezzük a mindennapi munkánkat. Az Isten dicsőségére van az, vagy a saját egészségünknek a romlására. Ez az, ami igazán gyógyulást hozhat a mi életünkben. Na nézzük meg még néhány gondolatot, hogy a stressz által súlyosított betegségek milyen állapothoz vezetnek el a szervezetünkben. Van, aki szenved a herpes vírustól, stressz által jön elő. Ott lappang az ember szervezetében, ha egyszer megkapta, és amikor belekerülünk egy stresszes állapotba, szorongóvá válunk, egyszer csak megjelenik a herpes, vagy itt, vagy valahol. Nem? Tessék megfigyelni. Amikor kiüt a herpes valaki, gondoljon vissza egy hónap. Milyen volt az elmúlt hónap? Mennyit szorongtam, mennyi stresszet éltem át, hogy voltak ezek a dolgok? Gondoljon csak vele. Nagyon sok esetben gyerekek is felnőttek, aszmások lesznek, a feleségemnek ilyenek kezem. És ő inkább 4 óra helyett 7 órakor jön el a rendelőből, de megkérdezi a pácienseit, hogy hogy zajlik az élet. És gyógyszert akkor ír, amikor más már nem segít. A HIV és az AIDS, a HIV vírusnak és az AIDS-nek a terjedését, a lefolyásának a gyorsaságát igen nagyban előmozdítja az, hogy valaki mennyire szorongó, a bűntudat mennyire teszi őt szorongóvá, és mennyire stresszes az élet. Ekcémát, a pikkelsőből, kapott már valaki pikkelsőből, borzasztó fájdalmas, borzasztó. Amikor mi beleink olyan érzékeny és nem tudunk mindent megenni. A nemi szerveknek az egészsége, a csipőtáji törések. Ugye azt mondjuk, hogy jó szegény, hát öreg már, aztán eltölt az csontja. Miért? Miért szemben egyik ember csontritkulásban, a másik meg olyan délszegen megy, 80 évesen vagy több mint 80 év után is, mintha halott nyert volna. Miért? Mert a csontrendszerét az évtizedek alatt átélt stressz és szorongás nem emésztette fel. Miért a leggyakoribb a nőknél a csontritkulás? Mert gyereket szülnek, mert az éjszakájuk az mindig olyan, mint amikor sírnek a gyerek, az egész életük, egy életen át egy anya, ha olyan anya, mint amikiről Ézsaiás beszél, elfeledkezhet az anya az ő gyermekéről, egy életen át az aggódó anyai szerepet ott kísér bennünket. És ez mihez veszem? Csontritkuláshoz. Kedvesem, azt hiszem, hogy lassan a végére kell érjek. Az állandó stressz kiváltó tényező szorongáshoz vezet. Csökkentsük a stressz helyzeteket, ne menjünk bele olyan dolgokba, ami aztán szorongást és nyugtalanságot okoz. Kérjük Istent, hogy el tudjuk kerülni ezeket a dolgokat. A szorongás leggyakoribb mentális rendellenességhez veszett. Leggyakrabban húskomorabb leszünk, depressziósak leszünk, és aztán ezerféle pszichoszomatikus betegséget nyöghetünk az életünk végéig. Amerikában több mint 19 millió ember sújt a szorongásos depresszió. Legtöbbször, amikor már benne vagyunk, akkor már ne próbáljuk önmagunkat gyógyítani, hanem akkor forduljunk olyan orvoshoz, ám majd azt tanácsolja, hogy bízzuk magunkat jól képzett orvosokra. Szóval az ország csücskeiből hívják fel a feleségemet, hogy ilyen meg ilyen problémám van, mit tegyek. És nagyon sokan jönnek el. Egy szó, mint 100, a különböző szorongásos rendellenességeknek a típusai az emberi személyiségtől függnek. De mindegyikre van orvosság. Pál apostolnak mit mond az Úr? Elég néked az én erőm, az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Testvér, ne hagyatkozz magadra. Bízzál az Úrban. Hidd el, hogy elég az ő kegyelme. Hidd el, hogy Jézus szeret téged. Ha az emberek Jézus jelenlétét érzik, akkor testileg, lelkileg hamar gyógyulnak. Ha a betegben tudatosul az, hogy Isten szereti őt, hogy vele van, hogy gyógyít, ő a gyógyító, igen, hamar láthatunk rá. A hit, az Istenben való kapaszkodás, a legjobb gyógyszer, a legjobb gyógyszer. Isten segítsen minket ahhoz, hogy alkalmazzuk ezt a gyógyszert.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét béke.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és örülök annak, hogy itt lehetünk. Joel könyvéről tanulunk. Ez a könyvecske meglehetősen rövid. Ezért vannak olyan felosztások, bibliai könyvek felosztásai, amelyek szerint az úgynevezett kisproféták közé tartozik. Hogyha a Héber kánont megnézzük, akkor az úgynevezett későbbi proféták közé sorolták őket. A korai proféták közé tartoztak a nagyok. Hogyha megnézünk egy mai protestáns bibliafordítást, vagy bibliai felosztást, akkor ott az úgynevezett kisproféták közé sorolják ezt a könyvet, más 11 könyvvel együtt. Nem azért, mert a proféták jelentősége kisebb, mint a nagyoké, hanem mert a könyvek terjedelme az, ami ilyenkor döntő szempont. Tehát ez a kisterjedelmű könyvek közé tartozik. Ahogyan bizonyára emlékeznek rá, hogy Hósás könyvét követi, tehát a sorban mindjárt az elején van, összesen ugye 12 kisproféta könyvét ismerjük az Ószövetségi kánon végén, és azok között ez a második helyen áll. A különös az a könyvvel kapcsolatosan, hogy nem tudjuk, hogy mikor készült, hogy hol, az sem. A felirata szerint Joel könyve, és ezért nincs okunk azt feltételezni, hogy ténylegesen létezett egy ilyen személy, Joel proféta, aki ezt a könyvet megírta. De hogy mikor írta, arra csak becsléseink vannak. A feltételezés az, hogy valószínű az időszámítás előtti 8. század környékén készült ez, amikor is még az asszír és a későbbi babiloni hódítások előtt vagyunk. Tehát ha a napjainktól visszaszámolnánk, akkor azt kellene mondani, hogy ez a könyv több mint 2800 éves. Azaz a Biblia ószövetségi részének a legrégebbi könyvei közé tartozik. Viszont a könyvről azt kell elmondani, hogy ha megnézzük a szerkezetét és a stílusát, hogy egyike, hanem a Biblia ószövetségi részében a legjobban megszerkesztett könyveknek. Ez nagyon különös, mert a bibliai könyvekről általában a szerkezetüket tekintve nem sokat beszélünk, de az utóbbi néhány évtizedben egyre nagyobb figyelem fordul arra, hogy a könyveket tudatosan megszerkesztették. Tehát nem lehet elgondolni azt, mint néhányan mégis gondolják, hogy volt valaki egy ilyen redaktor, aki utólag úgymond egymáshoz csiszolt könyveket. Hanem azt kell mondani, hogy ezek a könyvek többnyire egy szerzőtől származtak, egy néhány könyv kivételével nem tudjuk egész biztosan, hogy ki volt a szerző, de ennek a könyvnek az esetében valószínűleg mondhatjuk azt, tehát, hogy Joel prófétától származik. A könyv tehát egy nagyon jól szerkesztett könyv, és hasonlóságot mutat Ézsaiás próféta könyvével. Különösen is Ézsaiásnak az úgynevezett apokaliptikus részleteivel. Ezeket a részleteket jellemzi egy különleges kifejezés, amely így hangzik, hogy az Úr napja. Természetesen sok más prófétai könyvben is megtaláljuk ezt a kifejezést, hogy az Úr napja, de különösen jellemző ez Joel könyvére, és azt lehet mondani, hogy ami összeköti ezt a könyvet az újszövetségi könyvekkel, az valójában ez a kifejezés, hogy tudnék az Úr napja. Az Úr napja alatt általában a korabeli zsidóság a végső helyreállítást, illetve a végső ítéletet értette. Egy kettős tartalmú kifejezés volt ez, részben ítéletet hordozott, részben helyreállítást. És ezért mindjárt az elején azt mondhatjuk, hogy Joel könyve ezt a két tónust tartalmazza. Tehát van benne egy gyászének, van benne szó az ítéletről, van arról szó, hogy Isten megítéli végül még Izrael ellenségeit is, jövendőbeli ellenségeket is, de ugyanakkor hangsúly kerül arra, hogy lesz egy helyreállítás, tehát a sok-sok ítéleten keresztül végül valami úgymond megtisztulás következik be, és Jeruzsálem végül helyreáll. Viszont a büntetés gondolata régebbi, mint Ézsaiás kora. Azt kell mondanunk, hogy egészen Mózes koráig megy vissza. Ugyanis Mózes könyvében, a 3. és az 5. könyvben is több helyen olvasunk arról, hogy Isten áldást és átkot mond, illetve elmondja azokat a feltételeket, amelyekhez az áldások, illetve az átkok kötődnek. És az átok mondások egy kicsit hasonlók ahhoz,
amelyeket itt találunk ebben a kis könyvben. Na most, ha nézzük az üzenetet, a könyv üzenete, Joel üzenete valójában nem más, mint az, hogy a népet, azaz Izraelt átok éri, vagy átkok érik. Mégpedig azért, mert a szövetséghez hűtlenné vált. Na ez az átok valójában egy megtisztulást eredményez, amelynek a vége a helyreállítás lesz. Tehát a könyvnek ez a különös gondolata, hogy átokból, gyászból, gyászénekből végül egy öröménekre fordul, és a legvégén meg áldásmondást találunk. Hogyha fel akarjuk osztani a könyvet tartalmilag, akkor azt kell mondani, hogy körülbelül egyforma hosszúságú részekből áll. Az első vers egy bevezető, és azt követően föl lehet osztani körülbelül 4x18 versre. Ez azt jelenti, hogy nagyon tudatosan szerkesztett mű, ahogyan a bevezetőben említettem is, hogy egyike a legjobban megszerkesztett műveknek, és most ezeket a szakaszokat szeretném végig tekinteni önökkel együtt. Tehát a négy szakaszt a következőképpen találjuk, az első fejezet második versétől a 20. versig. Egy-egy rövidebb részt majd szeretnék fel is olvasni ebből a könyvből, mert nagyon szép költői stílusa van, de arra nincsen mód, hogy az egész könyvet elolvassuk, mindenesetre ajánlanám önöknek, hogyha idejük lesz ma este, vagy hétfolyamán valamikor, vegyék elő ezt a kis könyvecskét, mert mintegy 15-20 perc alatt végig lehet olvasni az egészet. Nagyon rövid, nagyon mély gondolatokat tartalmazó könyvecske. Tehát az első rész, ez a 20 vers, 21 vers a bevezetővel együtt, amely egy sáska járást ír le. De úgy, hogy a sáska járás után következik valami különleges dolog, aszály, ezek általában együtt járó dolgok, és utána, hogy mindent betetőzzön a pusztulás, vagy a pusztítás, még tűzvész jön. Tehát lehet azt mondani, hogy a termés egy részét elpusztítják a sáskák, ami megmarad, elpusztul az aszály miatt, ami még netalán megmarad, most már szárazon, azt a tűzvész elégeti. Tehát, ha lehet mondani, akkor ez a teljes, tökéletes pusztulás képe. Az első fejezet negyedik verse érdekes, ezt a verset elolvasnám a Károli fordításból. Azért érdekes, mert az akkori fordítás szerint így hangzik, hogy amit a sáska meghagyott, megette a szöcske. Amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Viszont az eredeti héber nyelvezetben négy különböző sáskafajról van szó. Tehát ez ennek a versnek az érdekessége. Egyébként még egyszer előfordul, csak az érdekesség kedvéért mondanám, a második fejezetben, 25. vers, az úgy hangzik, hogy és kipótolom nektek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcske, a cserebogár és a hernyó és a sáska, az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem. Tehát ez a két hely a könyvben, ahol ez a négy fogalom előfordul, de valójában itt különböző sáskafajokról van szó. Minden esetre ez ma már itt a 21. században különösebben nem érint bennünket, hiszen nem ismerjük az akkori körülményeket, és még mindig viták folynak azon, hogy hogy kell értelmezni ezeket a szavakat, vagy pontosan milyen sáskafajt jelölnek a kifejezések. Ha bárki ezt meg akarja kérdezni tőlem, előre mondom, hogy nem tudom sajnos én sem megmondani, nem vagyok biológus, nem vagyok szakértő ebben, hogy ténylegesen a sáskák óriási nagy rendjében ez a négy hova tartozik, mi a megfelelő latin elnevezése. Minden esetre az valószínű, hogy egymást követő sáska pusztítás érte az országot, tehát nem egyszerűen jött egy sáska had, és minden elpusztított, vagy lelegelt szinte, hanem jött utána még egy másik fajta, amit meghagyott az egyik, elpusztította a másik, utána jött még egy, és egymás után négy ilyen hullám. Tehát, ha jól végig gondoljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy itt nem egyszerűen aszály volt, meg tűz volt, hanem még maguk a sáskák is több hullámban pusztították az országot. Tehát ez a teljes tökéletes pusztulás képe. A háttérben, ahogy az előbb is említettem, ott van Mózes könyve. Mégpedig Mózes második könyvében olvashatunk az egyiptomi 10 csapásról. És ott a
10 csapás közül a 8. szintén a sáskák pusztítását jelentette. Tehát van a háttérben egy ilyen bibliai üzenet, hogy a sáska az valahol az isteni ítélet szimbóluma, de ugyanakkor, ha az első fejezet 6. versét megnézzük, akkor úgy tűnik, hogy itt a könyvben nem annyira fizikai pusztulásról lehet szó, hanem inkább szimbolikus értelme van a sáskáknak. Az első fejezet 6. verse így hangzik, mert egy nép jött fel az én földemre, erős és megszámlálhatatlan, fogai, mint az oroszlán fogai, és agyarai, mint a nőstény oroszláné. Talán a történelmi ismereteinkből tudjuk azt, hogy a régi babiloni birodalom, egész pontosan az új babiloni birodalom egyik szimbóluma az oroszlán volt, egész pontosan a szárnyas oroszlán. Ha visszaemlékeznek Dániel proféta könyvére, akkor ott a 7. fejezetben az első különleges állat, amelyik úgymond a tengerből jön fel, nem más, mint a szárnyas oroszlán, ugye, és Babilon szimbolizálja. Tehát elképzelhető, hogy itt ez a kép, a sáska, vagy a sáska mögött meghúzódó hatalom valójában Babilon, de lehet gondolnunk az asszírokra is természetesen, ha egyszerűen csak a pusztításra gondolunk, arra, hogy egy feldühödött himoroszlán vagy nőstény oroszlán milyen pusztítást végezhet. De valószínűnek látszik, hogy itt inkább, tehát egy szimbolikus értelem van, mégpedig a pusztulás most már még mást is jelent, a 15. vers szerint így hangzik, hogy jaj, ez a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Tehát egy nagyon érdekes szimbólumrendszer figyelhető meg. Van a sáska képe eredetileg. A sáska szimbolizál egy hatalmat, vagy hatalmakat, amelyek Izraelt leigázzák, de mögöttük még egy további ítéleti gondolat található, és ez pedig az Úr napja. Tehát ténylegesen azt lehet mondani, hogy a sáskák így átvitt értelemben az Úr napját szimbolizálják, legalábbis annak azt a részét, ami az ítélethez kötődik. Hogyha nézzük tovább, akkor a 2. fejezet első 17 verse egy egység, amely folytatja az ítélet gondolatát, most már többszörösen is kifejezve azt, hogy az Úr napja. Például a 2. fejezet 12. versében azt találjuk, hogy és megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas a rendeletének végrehajtója. Bizony, nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, ki állhatja ki azt? Na, itt egy különleges dologra figyelhetünk fel, hogy az Úr napja, és utána egy kérdés, hogy ki állhat meg. Na, ez a kérdés szó szerint így a Jelenések könyve 6. fejezete végén található. Majd az előadás végén szeretnék arra kitérni, hogy a Jelenések könyvével milyen közeli gondolatokat tartalmaz ez a könyv. De minden esetre itt a 2. fejezet első 17 versében, miután a sáska járást még tovább részletezi, meg az aszályt, meg a tűzpusztítását, végső fokon a visszatérő, szinte refrénszerű gondolat az, hogy az Úr napja, az Úr napja, az Úr napja, ki állhat meg. És nagyon érdekes az, hogyha tovább figyeljük, tehát a 2. fejezet 12. 13. versében van egy különleges gondolat, amely mintegy beékelődik az ítélet gondolatába. Ezt a két mondatot is szeretném felolvasni, hogy de még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel és sírással és kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Tehát itt, amikor részletezi az ítélet menetét, elmondja azt, hogy borzalmas ez a nap, rettenetes, ki állhat meg,
mint egy erre a retorikai kérdésre válaszul, azt mondja, hogy egyetlen megoldás van, és ez a bűnbánat. Különös az, hogy a gondolat igazán akkor vált, miután a bűnbánatról szóló rész következik. A 18. verstől kezdődően azt találjuk, hogy erre buzgón lőn az Úr szeretete az ő földje iránt, és megkegyelmezett a népének. Tehát, hogyha a szerkezetet nézzük, akkor az ítélet leírása, kezdve a sáskákkal, utána a nagy támadó seregekkel, az inváziós seregekkel, utána jön az Úr napja, mint a legmélyebb gondolat, és eljut addig a pontig, hogy kiállhat meg azon a napon, a válasz rá, egy felhívás, hogy térjetek meg. És a megtérésre szóló hívás végén, tehát itt eljutunk a második fejezet 18. verséhez, ez a gyász ének, vagy ha szabad így mondani, hogy két gyász ének, az egyik inkább a sáskajárásról szól, a másik az Úr napjáról. Tehát lényegében ugye az első és a második fejezet ez, a második fejezet 17. verséig, utána hirtelen vált a gondolat, és ebből a gyász énekből örömének lesz. És ahogyan olvastam itt a 18. versben is, hogy erre buzgón lett az Úr szeretete, és megkegyelmezett a népének. Honnan van ez a gondolat, hogy Isten kegyelmes? Így olvastam, hogy könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ez a gondolat is visszamegy egészen Mózes könyvéhez, mégpedig Mózes második könyvéhez, ahhoz a részhez, amikor Isten megjelenik Mózesnek. És második fejezet 34. versében, fejezetében arról olvashatunk, hogy amikor Mózes azt szeretné, hogy láthassa Istent, akkor azt a választ kapja, hogy be kell állnia egy szikla hasadékba, és Isten elvonul előtte a Sínai hegyen, hátulról láthatja, de szemből nem. És miközben Mózes látja Istent hátulról, hallja ugyanezeket a mondatokat, vagy gondolatokat, hogy az Úr könyörülő és irgalmas, és hogy nagy kegyelmű, vagy nagy türelmű, bánkodik a gonosz miatt, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Tehát, mintha itt visszhangozna az, ami néhány száz évvel korábban Mózes ajkáról hallatszott, ahogy a népnek elmondta, hogy az Isten irgalmas. Tehát a gyászénekből úgy lesz örömének, hogy ez az üzenet jut el a néphez, hogy az Isten irgalmas. Tehát abban nem lehet bízni, hogy az ember maga jó. Tehát ennek a prófétának a markáns üzenete az, hogy csak az Isten kegyelmében lehet bízni. Na, vannak olyan vallások a világban, talán még a kereszténységen belül is vannak olyan irányzatok, amelyek azt mondják, hogy ha mi teszünk bizonyos jó dolgokat, akkor azok úgymond kedvessé tehetnek Isten előtt. Ne talán érdemeink lehetnek Isten előtt. Ha Joel próféta könyvét nézzük, vagy akár ha Dániel könyvére utalhatok, amikor Dániel is imádkozik, ugye a 8. 9. fejezetben elmondja a bűnbánat, különösen a 9. fejezetben a bűnbánat imáját, ott is azt mondja, hogy csak a te irgalmasságodban bízunk. Tehát ezek a próféták azt próbálták az akkori ember lelkére helyezni, és a mi lelkünkre is, hogy sose jussunk el ahhoz a gondolathoz, hogy mi megállhatunk valami miatt, mert úgymond jók vagyunk, vagy nem vagyunk olyan rosszak, mint a többiek. Hanem, ha mégis bizalmunk van Isten iránt, annak az alapja csak ő benne van. Tehát az emberben, vagy az ember tetteiben nem lehet, csak egyszerűen abban, hogy Isten irgalmas. Márpedig Mózes szava szerint is, vagy Dániel könyve szerint, illetve Joel próféta is már a harmadik, aki azt mondja, hogy az Isten ténylegesen ilyen. Na most Mózes nem láthatta Istent, de mégis valamit láthatott, vagy inkább átélhetett. Hogy az Isten nem egy kegyetlen Úr. Mint ahogy sok ember gondolataiban Isten így jelenik meg, hogy valahol ül távol,
messze tőlünk egy trónuson, és állandóan azt figyeli, hogy ki mikor tesz rosszat, hogy lesújtson. Most a görög mitológiára gondolunk, vagy azon belül Zeusra. Zeus ugye szórja a villámait, és ugye oda csap, amikor valaki nem úgy tesz, hogy neki tetszik. Ez a gondolat távol áll a profétáktól. A bibliai írók inkább azt hangsúlyozták, hogy bár az Isten ítél is, hiszen a sáskák is ítéletet jelentettek, vagy a sáskák által szimbolizált népek is ítéletet hoztak, de végső fokon ezekből valahol eljutottak, vagy ezeken keresztül eljutottak tisztuláson át egészen odáig, hogy megismerték az Isten irgalmasságát. Na most így tehát a második fejezetben, ha nézzük tovább, a 21. versben azt találjuk, hogy ne félj te föld, örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr. Tehát itt vált át, kezdve a 18. verssel a gondolat most már a gyászénekből öröménekre. Azután tovább a 23. versben hasonló gondolat, hogy ti is Sionnak fiai örvendezzetek, és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben, mert megadja nektek az esőt, igazság szerint, és korai és késői esőt hullat nektek az első hónapban. Az ígéret tehát azt jelentette elsősorban, hogy Isten helyreállítja a fizikai állapotokat. Gondoljunk csak bele, hogy amikor Kaliforniában heteken keresztül nem tudták eloltani az erdőtüzeket. Vagy később Portugáliában hasonló történt, hogy heteken át, majdnem hónapokon keresztül égtek az erdők. Miért imádkoztak az emberek? Hogy végre jöjjön az eső. Mert sem a helikopterekről, vagy repülőgépekről, vagy a földi eszközökről nem tudtak annyi vizet odaszállítani, hogy ténylegesen megállítsa a tüzet. És emlékszem, hogy annak idején beszéltem valakivel, aki Kaliforniából való volt, azt mondta, hogy ténylegesen imádkoztak, szó szerint. Imádkoztak az emberek azért, hogy végre essen már az eső. És ha hiszik, ha nem, mind a két esetben az eső oltotta el a tüzet. Nem a tűzoltók. Na most itt is van valami különleges gondolat, nem? Hogy megadom az esőt, mondja Isten, de nem is egyszer, hanem kétszer. Ugyanis az akkori éghajlati viszonyok szerint, és ez Izraelben ma is így van, hogy van két esős időszak. Ahogy ide felírtam, hogy a korai eső egy kicsit a mi logikánktól eltérően nem az év korai szakaszában hull, hanem a mi számításaink szerinti későbbi szakaszban, azaz ősszel. Tehát ez az úgynevezett korai eső ősszel hullott, tudnélék akkor vetettek. És ahhoz, hogy a mag ott a földben valahogy megfoganjon, hogy átvészelje majd a telet, szüksége volt arra, hogy egy kis vizet kapjon, esőt kapjon. Tehát, hogy így mondjuk a mag csirázásához, vagy a magban rejtett élet indításához szükség volt ez az úgynevezett őszi, vagy korai eső. Aztán utána jött egy hosszabb időszak, kevés esővel, és eljutottunk a tavaszig. Na most a tavasz azt eredményezte, hogy ha nem jött az eső, vagy legalábbis késő tavasszal a nyár elején, amikor az aratás ideje következett, akkor nagyon gyenge volt a termés. Ha az őszi eső elmaradt, akkor egyáltalán nem volt termés, mert a mag ki se hajtott. De nem lett igazán gyümölcs, és a magok nem nőttek nagyra, ha nem jött ez a késői eső, azaz a tavaszi eső. Most ez valójában azt jelenti, hogy Isten nem egyszer, hanem kétszeresen áldotta meg őket. Egyrészt megáldotta őket a magvetésnél, azután megáldotta őket az aratásnál is.

Ezeken mind átsegítette őket az eső. Sőt, kétszeres eső. És ténylegesen Isten kipótolta mindazt, ami az esztendő alatt, vagy esetleg száraz évek alatt, éhínség alatt veszteség volt. De ezután következik még egy érdekes rész, egy olyan áldás, ami már túlmutat a fizikai áldáson. Lehet azt mondani, hogy ez már lelki természetű áldás volt, hogyha ugyanebben a fejezetben a 28. verset, 29. verset is nézem, hogy lészen azután, hogy kiöntöm a lelkemet minden testre, és profétálnak a fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Tehát az áldás nem csak úgy volt kettős, hogy volt egy őszi meg egy tavaszi eső, hanem utána még egy ráadás volt, lehet azt mondani, tehát a fizikai áldáson túl volt egy úgynevezett lelki áldás, részben a profétálás, részben álmokon keresztül olyan ajándékok, amelyekre esetleg egy egész nemzedék, vagy egy hosszabb időszakban a nép egyáltalán nem emlékezett. Tehát az áldás, és ez a második nagy tanulság ebben a könyvben talán, hogy az áldás úgy jön, hogy mindig sokszorozottan jelenik meg. Tehát nem kell matematikailag elgondolni, hogy van egy átok, és utána van egy áldás, megint van egy átok, megint van egy áldás. Ez így nem igaz, hanem az Isten jósága, vagy irgalmassága, vagy kegyelmessége abban mutatkozik meg, hogy az áldás mindig túlhaladja, úgymond, az átkot. Tehát a jó mindig túlhaladja a rosszat. Na, ezután érkezünk el a negyedik gondolathoz, amely valójában az egész harmadik fejezetet magába foglalja. A harmadik fejezet ugye rövid, mindössze 21 versből áll, és itt az ítélet gondolata kerül elő megint, de most már nem úgy, hogy Isten megítéli Izraelt, hanem megítéli az ellenségeket. És itt van egy kifejezés, a Jósafát völgye, ahol Izrael ítéletet tart az ellenségei felett. És történelmileg tudjuk, hogy ebben a völgyben nagyon sok olyan csatát vívtak, amelyet Izrael nyert meg. De van ennek a helynek egy úgynevezett eszkatológikus, tehát a végső időkre mutató jelentése is. Hogyha a harmadik fejezet 9. versére gondolunk, hirdessétek ezt a pogányok között, készüljetek harcra, indítsátok fel a hősöket, járuljatok elő, jöjjetek fel mindjárt a hadakozó férfiak, kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká, mondja a beteg is, hős vagyok. Siessetek és jöjjetek el, ti népek, mindenfelől seregeljetek egybe, ide vezest, Uram, a te hőseidet. Serkenjenek fel és jöjjenek fel a népek a Jósafát völgyébe, mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket. Azután van egy különleges gondolat, ez megint a Jelenések könyvére előremutató, hogy eresszétek néki a sarlót, mert megérett az aratni való. Jertek, tapossátok meg, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók, mert megsokasult a gonoszságuk. Na, a Jelenések könyvében a 14. fejezetben éppen ilyet olvashatunk, hogy megtapossák a sajtót a süret után, és vér jön ki a sajtóból, nem must. Vér. Tehát itt teljesen átvált a kép szimbolikusra. De minden esetre itt a jelenés, itt a Joel könyvének ebben a szakaszában ez a völgy megtelik valami eszkatológikus értelemmel, hogy nem egyszerűen Izrael ellenségeiről szól, hanem minden népekről, hogyha figyeltek arra, hogy hirdessétek a pogányok között, és készüljenek harcra, járuljanak, jöjjenek mindnyájan a hadakozó férfiak, és ti népek mindenfelől jöjjetek. Tehát ez egy picit túlmutat már Izrael történelmén, azt lehet mondani, hogy itt valami végső nagy, kaotikus állapot van, egy végső ítélet képe. De nem lenne teljes a kép, ha a végén, vége nem lenne jó. És ez így is van ebben a könyvben, hogy a vége viszont nagyon jó,

Mégpedig úgy, hogy Jeruzsálem dicsősége helyre áll. És ezt a részt is szeretném végül elolvasni, a harmadik fejezet utolsó néhány mondatát, 17. verstől, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, aki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen, mert szenté lesz Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta. És majd azon a napon a hegyek mustan csepegnek, és a halmok tejjel folynak, és Júda minden medre bő vízzel ömledez, és forrás fakad az Úrnak házából, és megöntözi a Sittim völgyét. Egyiptom pusztasággá lesz, Edom pedig kietlen sivataggá. A Júda fiain való erőszakosságokért, mert ártatlan vért ontottak azoknak földjén. De a Júda örökké megmarad, Jeruzsálem is nemzetségről nemzetségre. És kitisztítom vérükből, amelyet még ki nem tisztítottam. És a Sion lesz az Úr lakóhelye. Tehát ez a könyv azzal a gondolattal ér véget, hogy Jeruzsálem szerepe megerősödik, sőt, hogy Isten maga azt mondja, hogy szent lesz a város. Megjelenik újra fizikai áldás gondolata, hogy tudnélik, a hegyek mustat csepegnek, a halmok tejjel folynak. Az a gondolat, ami megint visszamegy Mózes könyvéhez, hogy tejjel és mézzel folyó föld, ugye a Kánaán földje. Tehát ez mindig a bőség gondolatát hordozta. De azon belül Jeruzsálem szerepe erősödik meg. Hiszen ha belegondolunk, amikor a honfoglalás ideje volt, akkor nem létezett még Jeruzsálem, legfeljebb egy Sálem nevű település, de a Jeruzsálem vagy Jeruzsálem még mint olyan nem létezett, csak jóval később, és ezért arra kell gondolnunk, hogy a fizikai áldás mellett a későbbi állam már alakulás gondolata is benne van, azon belül a templomépítés, az istentiszteleti hely, annak a szent volta, hogy Jeruzsálem lett az a hely, ahol ténylegesen később ugye Salamon a templomot fölépítette. De itt megint eljutunk olyan távlatokba, amelyek úgymond eszkatológikusak, azaz a végső időre szólnak. Na most ezek után nézzünk meg egy néhány összefüggést, amely az új szövetséget érinti. Úgy találtam, hogy különösen a pecsétek és a jelenések könyvében lévő trombiták azok, amelyekkel valahol összefügg Joel könyve. Ha a jelenések könyve 9. fejezetét fellapozzuk, vagy fellapoznánk, akkor ott ténylegesen azt találnánk, hogy megjelenik valami, ami olyan, mint a sáska. Egész pontosan az 5. és a 6. trombitánál. Egy néhány mondatot engedjenek meg, hogy ebből a részből is elolvassak, tehát a jelenések könyve 9. fejezetéből. És kérem arra, hogy figyeljenek fel arra, hogy a szimbolikus nyelvezetben milyen érdekesen ötvöződik a valóság és a valóság feletti. Nagyon érdekes gondolat ez. Tehát a jelenések 9. fejezetében azt találjuk, hogy az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és adaték annak a mélység kutyán a kulcsa. Megnyitá azért a mélységnek kutyát, és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje. És megkomályosodott a nap, és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig, most kell nagyon figyelni, sáskák jöttek ki a földre, és adatot azoknak hatalom, amint hatalmuk van a föld skorpióinak. És hogyha az ember megpróbál racionálisan gondolkodni, akkor azt kérdezi, hogy most füst, vagy sáska, vagy inkább skorpió. De ha tovább olvassuk, akkor még érdekesebb lesz a kép. És megmondaték nékik, tudnélik ezeknek a sáska skorpióknak, hogy a földnek füvét ne bántsák. Hát egy sáska pontosan azért megy, nem? Azért repül. Tehát a füvet ne bántsák, se semmi zöldelőt. A sáska meg pontosan azon él. Se semmi élőfát. Próbáljuk a sáskát visszatartani az élő zöld fától, vagy növényektől. Hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Isten pecsét.
Tehát ebből nyilvánvaló, hogy ez a sáska valójában, vagy skorpió, vagy füst, ez már se nem skorpió, se nem füst, se nem sáska, hanem valami más erő, ami az embert éri, nem a növényzetet. De ha még tovább olvasjuk, még különösebb lesz ez a kép. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, tudnék az embereket, hanem hogy kínosztassák 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, amikor megmarja az embert. Hát a sáska általában nem bántja az embert, hanem inkább a növény. A skorpió megmarhatja az embert. Tehát itt a kép váltakozik. Hol sáska, hol skorpió. A sáska úgy, hogy valami különleges, mert nem bántja a zöld növényt, de bántja az embert. Kínozza. De a kínzása már több, mint amit az ember egyáltalán elképzel a sáskáról, mert a sáska nem csípi meg az ember, a skorpió igen. Akkor előjön ez a kép, hogy skorpió. Annak okáért azokban a napokban keresik az embert a halált, de nem találják meg azt, és kívánnak meghalni, de a halál elmegy előlük. Hát milyen jó lenne, a halál elmenne előlük, nem? De a halál nem megy el. Nem megy el. Ha csak valami olyan különös nem történik velünk, mint egy kicsit humoros történetben az történt, hogy jött a halál, és kopogott az ajtón. Férfi kinyitotta az ajtót, és a halál azt mondta neki, hogy jöttem az életedért. És akkor a férfi fölélegzett, megfordult, és a feleségéhez odaszólt, hogy életem, érted, jöttek. Hát elnézést, én nem akartam senkit megbántani, ezt fordítva is el lehetett volna mondani, de ez egy olyan eset, amikor azt mondjuk, hogy igen, a halál úgymond elmegy tőlünk valakihez, máshoz esetleg. Csak hogy ezt így a humorban meg lehet tenni, vagy a viccben, az életben sajnos nem. Viszont itt a jelképes nyelvezet szerint a halál elmegy, egész pontosan a görög nyelven elfut. Tehát megszemélyesíti a halált, mint ahogy megszemélyesíti a skorpiót, meg megszemélyesíti a sáskát is. Azután még tovább olvassuk, akkor még különösebb lesz, hogy a sáska formája hasonló volt a viadalra felkészített lovakhoz. A fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és orcáik olyanok, mint az emberek orcái. Tehát itt már végképp bonyolódik ez a kép, ez az összetett képanyag, hogy vajon akkor most már ezek lovak, vagy inkább, mintha emberek. És olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja. Tehát akkor nem is férfiakról, nőkről van szó. De fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak. Na, azt szoktam mondani, hogy ha van nehéz része a Bibliában, akkor a Jelenések könyve 9. fejezet egy ilyen nehéz rész. Mert az ember a sok összetett szimbólumrendszerben végül elvész, és nem tudja, hogy mire vonatkozik. Pedig a háttérben ott van a sáskajárás, amit Joel proféta könyvében olvasunk, és ha idejük van, és elolvassák Joel könyve első fejezetének a második szakaszát, tehát ugye a 15. verstől kezdődően, akkor megdöbbentő, hogy ahogy leírja a sáskák jövetelét, a pusztítását, hasonlítja őket lovakhoz is, vagy legalábbis a lovak dobogásához. És itt a Jelenések könyvében, hogyha tovább olvassuk, akkor azt találjuk, hogy melvértjeik voltak, vasmelvértek. Szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadalra száguldó sok lovas szekér zúgása. Tehát itt már végképp nem tudjuk, hogy akkor indultunk a füstből, most itt vagyunk már a szekereknél, lovaknál. Joel könyvében indulunk a sáskákkal, azután jön az aszály, jön a tűz, jön az ellenség, jön az úrnapja. Végül eljutunk oda, mintha jönne egy hatalmas inváziós sereg, és ahogy mondtam, ha olvassuk az első fejezet második részét, akkor Joel könyve azt mondja, hogy ezek az ellenségek ténylegesen lovas seregek, mint ahogyan azok is voltak. De az alapszimbólum
mégis a sáska nagyon érdekes módon. Az úrnapja, a másik fontos gondolat, amiről beszéltem, ez viszont a pecsétekhez kapcsolódik, pontosan a hatodik pecsét feltöréséhez. Egy picit kell csak visszalapoznunk a Jelenések könyve hatodik fejezetéhez. És itt a hatodik fejezet vége felé azt találjuk, hogy az ég eltakarodott, mint amikor a papír tekercset összegöngyölítik. Ez a hatodik fejezet 14. versétől van. És minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték, és a föld királya és fejedelmek és a gazdagok, vezérek, hatalmasok, minden szolga, minden szabad elrejtették magukat a barlangokba és a hegyek kősziklájába, és mondták a hegyeknek és a kősziklákat, esetek mirejánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg? Ugyanaz a gondolat, amit az előbb olvastam Joel könyvéből, hogy eljött az Úr nagy napja, a harag napja, az ítélet napja, ki állhat meg? A Jelenések könyvében a válasz az, itt a hetedik fejezetben, hogy megállhatnak azok, és csak azok állhatnak meg, akiket Isten elpecsétel. Mint ahogy olvastuk itt a 9. fejezetből, hogy ténylegesen a csapás azokat írja, akiket nem pecsételt el Isten, tehát akik nem viselik a pecsétet, azokat ezek a sáska, skorpió, ló, vagy oroszlán, vagy bárhogy nevezzük, furcsa lények, talán azt lehetne mondani, hogy nagy valószínűséggel démonok, démonok leírása van itt, tehát ezek a démoni erők a hatalmukba keríthetik azokat, akiken nincs az isteni pecsét. Még megállhatnak azok, még az ítéletben is, akiket Isten elpecsétel. Hogyha a C pontra megyünk, hogy Isten lelkének kitöltése, ahogyan mondtam, Joel könyvében nem csak fizikai, hanem lelki természetű áldások is vannak. Profétálás, álomlátás. Na, a Cselekedetek könyvében, a Biblia újszövetségi részében van egy különös történet a második fejezetben. Bizonyára ismerjük a pünkösdi eseményt, ahogy a Biblia ezt leírja, hogy pünkösd napján együtt voltak, és akkor hirtelen valami zúgás volt, és akkor megjelentek ilyen tüzes nyelvek, és azok az emberek elkezdtek különböző idegen nyelven beszélni, és akik más ajkúak voltak, értették, amit beszéltek. De mikor magyarázni kellett, hogy mi történt, akkor a bibliai leírás szerint Péter apostol felállt, és azt mondta, hogy ezek az emberek nem azért beszélnek új nyelveken, meg idegen nyelveken, mert részegek, hanem beteljesedett az, amit Isten megígért Joel profétánál, és akkor idézi Joel proféta szavait. Tehát lehet azt mondani, hogy ez a lelki áldás az áldások második csoportja. Valójában történelmileg még teljesedett, tehát nem csak akkor Izrael esetében, hanem századok múlva a kereszténység az újonnan létrejött, vagy megalakult kis keresztény közösség életében. De azután kozmikus jeleket is találunk, ezeket nem említettem meg, de megtaláljuk Joel könyve második fejezetében a 30. 31. versben, amikor is azt olvashatjuk, hogy a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, hogy nagy földindulás lesz, és ugyanez található itt a Jelenések könyve 6. fejezetében, ha egy picit visszalapozunk egész a 12. versig, itt azt olvasom, hogy azután láttam, akkor a hatodik pecsétet felnyitott, hogy imi nagy földindulás lőn. És a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan, mint a vér. Tovább, hogy az ég csillagai a földre hullottak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Tehát bizonyos kozmikus jelek is feltűnnek itt, az Úr napjával összefüggésben, hiszen a következő verseket olvastam az előbb, hogy a végső nagy kiáltás az, hogy eljött az ő ítéletének nagy napja, és kiállhat meg. Végül az utolsó két gondolat az, hogy Isten ítélete mindenkit elér. Tehát Joel azt mondja, hogy az isteni ítélet nem csak a népet éri, de a népet éri először. Utána Isten megítéli azokat az embereket, akiken keresztül ítélte meg a népét. Egy nagyon érdekes gondolat. Tehát Isten felhasználta az asszírokat,
később a babilóniaiakat, hogy a választott népet, a szövetség népét megítélje. De utána felhasznált más népeket, az asszírok esetében a babilóniaiakat, mert az utóbbi legyőzte az előbbit, a babilóniak esetében a médeket, perzsákat használta fel, a perzsák esetében felhasználta a görögöket, a görögök esetében a rómaiakat, aztán utána a népvándorló törzseket. És ezt lehetne folytatni egészen napjainkig, hogy Istennek ez a különleges módszere van, hogy ő megítél valakit, felhasználva egy másikat, esetleg egy népet, de utána számon kérje azon a népen bizonyos túlkapásokat. Így van, jó, hogy súgták, köszönöm. Ezt akartam én is. Tehát, hogy általában ez úgy szokott lenni sajnálatos módon, hogy amikor egy ilyen lehetőség adódik a történelemben, akkor az az úgymond ítélő nép túllép azon a hatáskörön, amit Isten eredetileg tervezett. Ahogy ez szokott lenni, gyerekek között is, hogy az egyik gyerek bokán rúgja a másikat, akkor mit mond a másik, hogyha jó indulatos? Hát, hogy ő akkorát fog rúgni, hogy többet eszébe ne jusson, hogy megrúgja őt. Na, ezért jön aztán az isteni büntetés, ezért az utóbbiért. És ez itt van elrejtve, hogy Isten végül Izrael ellenségei felett is ítéletet tart, és ahogy itt olvastuk Joel könyvében, hogy végül megtapossák a kádat. Ahogy régen, ugye préselték a szőlőt. Megtaposták, és ha Jelenések könyvében a 14. fejezetre gondolunk, ott azt találjuk, és ez egy borzalmas kép. Így hangzik a 18. verstől, hogy egy másik angyal jött ki az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és kiáltott nagy szóval annál, akinél az éles sarló volt, mondva, bocsásd a sarlódat, és a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek gerezdéit. És mert megértek annak szőlői, bocsájta azért az angyal az éles sarlóját a földre, és a földnek szőlőjét megszedte, és vetette az Isten haragjának nagy borsajtójába, és megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból, a lovak zablájáig. 1600 futamnyira. Hát lehet, hogy ez valakit érdekel, én megnéztem, egy futam 200 méter. Egy futam 200 méter, tehát hogyha egy gyors szorzás végzünk, 1600x200 az 320 ezer méter, azaz 320 kilométer. Borzasztó terület, a lovak zablájáig érő vér, ekkora területen. De valószínű, hogy mivel a Jelenések könyve nagy részben szimbolikus, azért ezt is valahogy szimbolikusan kell értenünk, csak minden esetre azt a végtelen nagy pusztítást írja le a maga nyelvezetén. A legvégén pedig Jeruzsálem dicsősége helyreáll. Tehát Joel könyve egy pozitív gondolattal fejeződik be, hogy Jeruzsálem helyreáll. Jeruzsálem újra szent város lesz. Az Isten tisztelet ott fog folyni. És az emberek oda mennek a városba és tiszteletet adnak. A fölvetődik sokakban az a kérdés, hogy van Jeruzsálem, és benne a templom helyreáll-e. Nagyon sokan kérdezik ezt tőlem. Hát nem vagyok proféta, hogy ezt előre tudjam. De az érdekes az, hogy a Jelenések könyve utolsó két fejezete, azaz a Biblia utolsó két fejezete, az Újszövetség vége. Miről is szól? Jeruzsálemről. Tehát a Biblia utolsó két fejezete Jeruzsálemről szól. Csak hogy? János azt mondja, hogy ez a Jeruzsálem már nem egészen az, ami korábban volt. Hanem így mondja, hogy az első ég és az első föld elmúlt, ez a Jelenések 21. rész első verse. És akkor én János mondja, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alá mennyből, elkészítve, mint a férje számára felékesített mennyasszony. És utána leírja a város szépségét. Ebből arra lehet következtetnünk, hogy Jeruzsálem szerepe valahol megváltozik. Ha ez így van valóban,
és én úgy gondolom, hogy ezt így kell értenünk, ezt a részét tényleg szó szerint a Jelenések könyvének, hogy ez egy új Jeruzsálem lesz, amelyet Isten készít. Akkor lehet így válaszolnunk arra a kérdésre, hogy ezek a Joelnél leírt jövendőlések, vagy akár Ézsaiás proféta könyvében már nem annyira a fizikai Jeruzsálemre vonatkoztak, hanem egy úgynevezett eszkatológikus, a végső időben megjelenő Jeruzsálemre, azaz az új Jeruzsálemre, hogy ezt itt a könyvben találjuk. Végső tanulság mi? Két dolog. Hogy az isteni áldások mindig túlhaladják az átkokat. Tehát ez Joel könyvének a legnagyobb tanulsága. Második tanulság, hogy a végső ítélet nem az ellenség kezében van, hanem az Isten kezében. Tehát még egyszer mondanám, hogy az áldás mindig túlhaladja az átkot. Tudnélik, Isten irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, és Isten megbocsátó. Ugyanakkor a végső ítélet, Joel szerint, nem csak Izrael felett, hanem minden nép felett, a végső ítélet az isteni kézben van, tehát Istennél. Ugyanerről szól a Jelenések könyve is, hogy Isten maga végül mindenkit megítél, azaz mindenkit számon kér. Kicsit drámai, talán túl tömör volt ez a kis könyvecske, de ez úgy van, hogy ami rövid, az általában tömör. És ez egy rövid könyvecske, mindössze 3 fejezetből áll. De nagyon mély gondolatokat tartalmaz.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Péter első levele, 3. fejezet, 18. vers. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen.

A Bibliában Isten több ízben is felhívást intéz hozzánk emberekhez, hogy legyünk tökéletesek. A nagy kérdés azonban az, hogy mit kell értenünk a tökéletesség szó alatt. Vajon milyen egy Isten szemében tökéletes ember? E kérdésekre szeretne válaszolni a mai műsorunkban elhangzó elmélkedés töredék Háló Sándor lelkész előadásában. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is műsorunk társaságát választották. Sok áldást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Mindig problémát okozott a keresztény világban, nagyon sok vitára adott alkalmat és lehetőséget az, hogy ki mit is ért a tökéletesség alatt. Ha valaki komoly szándékkal nyitja fel a Bibliát, Istennek igéjét, akkor ezt nem tudja úgy tenni, hogy közben a lelke mélyén ne érezne valami vonzódást egy magasabb rendű élet után. Közvetve vagy közvetlenül a Biblia minden oldalán ilyen irányú késztetés hangzik felénk. A Szentírás első könyvében Isten már azt mondja Ábrahámnak, hogy járj én előttem, és légy tökéletes. Ezért nem meglepő, hogy amikor Jézus itt járt a földön, akkor egyetemesen állította oda az őt követő hívei felé azt az igényt, hogy legyetek azért tökéletesek, miként az én mennyei atyám tökéletes. És ennek természetes következményeként követhetjük nyomon azt, amit a Jelenések könyve fogalmaz meg a végidőben élő Isten gyermekeiről, hogy az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek, vagyis tökéletesek. Isten gyermekei azonban elég vegyes érzésekkel gondolnak erre az isteni kívánalomra, mint elérendő célra. Egyik oldalon tele vagyunk vágyakozással. Mindannyian szeretnénk tökéletesek lenni. Hogy tökéletesen eleget tegyünk azoknak az isteni kívánalmaknak és normáknak, amik a hívő élet természetes következményeként meg kell látszódjanak a cselekedetünkben, életünk minden területén. A tökéletesség utáni vágy azonban nem csak a hívő ember lelki életére jellemző, hanem életünk bármelyik területén nyomon követhetjük, hiszen a sportvilágában szeretnének tökéletesek lenni a sportolók. A kézműves szakma területén szeretnének minél tökéletesebb művet létrehozni, a tudomány és a technika világában is mindig-mindig tökéletesedik az ember. Mindenhol azt figyelhetjük meg, azt a vágyakozást, hogy az ember szeretne tökéletes lenni. És ebből mindjárt következik az a gondolat, hogy maga az Isten teremtette bele az emberbe ezt a vágyakozást. Az Isten különleges ajándéka ez, hogy tökéletesedjünk. Emlékeztek, hogy a kísértő mit mondott az első emberpárnak ott a tiltott fánál? Olyanok lesztek, mint az Isten. És az embernek ez egy természetes vágya volt, hogy olyan legyen, mint az Isten. Tökéletesedjen. És ez figyelhető meg ma is az életünkben. No, ez az egyik oldal. A másik oldalon viszont tele vagyunk szorongással, hogy vajon meg tudunk-e felelni az isteni kívánalmaknak. Meg tudunk-e állni a megmérettetésünk ítéletében. Hiszen mindannyiunknak oda kell állni Isten ítélő székében, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint a testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. És ha a tökéletesség valami elérhetetlen dolog lenne, akkor viszont a Biblia írói nem buzdítanának olyan kitartóan annak az elérésére. Maga Isten sem biztatna bennünket, ha ez megvalósíthatatlan lenne. Elképzelhetetlen, hogy Isten, aki elültette az ember szívébe, lelkébe ezt a vágyat, egyúttal nem mutatta volna meg az elérésének a módját és az útját. Az igazi nagy kérdés azonban mégsem az, hogy eljuthatunk-e a tökéletességre vagy sem, hanem sokkal inkább az, hogy a Biblia írói szerint mit jelent a tökéletesség. Minden időben heves viták keresztüzében állt a keresztény tökéletességnek a kérdése. Általában minden szemlélet irányzat képvisel igazságot is és tévedést is. A legtöbb keresztény szemében a tökéletesség az nem több, mint egyfajta erkölcsi ideál, amit szerintük egyedül csak Jézus Krisztus, ami megváltónk, valósíthatott meg. Ez a fajta szemlélet a görög filozófia hatására jött be a keresztény gondolkodásba. Mások úgy vélekednek, hogy a tökéletesség az az a cél, ami felé a hívő embernek nagyon komolyan kell törekedni. De itt, ebben a földi életben senki nem tudja elérni. Úgy gondolják, hogy a tökéletesség az majd csak Jézus Krisztus második dicsőséges visszajövetelekor érhető el, amikor a megváltottak Jézus által újjáteremtett állapotba kerülnek. Vannak olyanok is, akik csak azt látják, hogy a tökéletesség az üdvösség elnyerésének a feltétele, vagyis csak azok üdvözülhetnek, akik eljutottak a tökéletességnek a szintjére. Mivel pedig ismerik a saját gyengeségeiket, ezért állandó félelemmel, szorongással, szinte rettegéssel gondolnak Jézus dicsőséges visszajövetelére, a vele való találkozásra. Mert látják önmagukban, hogy még nem tökéletesek. A nagy kérdés tehát, testvéreim, az, mit jelent a Biblia szerinti tökéletesség? A Biblia írói mit értettek a tökéletesség szó alatt? Az a baj, hogy nagyon sok esetben az emberek, amikor ezt a kérdést vizsgálják, akkor már egy előre megformált véleménnyel közelednek az igéhez, és keresik az igében azokat a helyeket, amik a saját szemléletüket próbálják igazolni. Az ilyen emberek nem arra kíváncsiak, hogy mit mond a Biblia, hanem hogy a saját véleményeiket igazolja-e a Biblia. Találnak-e olyan kijelentést, ami az ő gondolkodásukat igazolja? Ezért fordul elő nagyon sokszor az a problémás dolog, hogy ugyanaz a szövegrész teljesen ellentétes tanítások hivatkozásának az alapjaként szolgál. Ugyanarra az igére hivatkozik az egyik is, meg a másik is. Hadd villancsak fel egy-két példát, hogy mire gondolok, még nem a tökéletesség vonatkozásában, hanem csak általánosságban. Ugyanis azok az emberek, akik hisznek a lélek halhatatlanságában, azok nagy előszeretettel idézik a prédikátor könyvéből azt a szöveget, hogy a por földé lesz, a lélek pedig megtér Istenhez, aki adta azt. És már igazolva is látják, hogy lám-lám mégiscsak van halhatatlan lélek, hiszen azt mondja a Szentírás. Miközben mi egészen mást értünk alatta. Amikor Jézus itt járt a földön, akkor ő többször tett olyan kijelentést, hogy én új parancsolatot adok néktek. Pál apostol pedig hozzáteszi az egyik levelében, hogy Jézus eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást. És ebből mindjárt következtetnek arra, hogy tehát akkor a 10 parancsolat már nem érvényes. Ugyanazt az igét egészen más szempontból, más megmagyarázással tálalják. És még nagyon sok ilyen példát említhetnénk fel. Azonban hadd térjek vissza a tökéletesség gondolatához, amikor a Biblia tökéletesség szóról tesz említést, erről a fogalomról beszél, akkor tudni kell azt, hogy mint minden nyelvben, az Isten igéjében írott szóban is, a héberben, a görögben is érvényes az a szabály, hogy egy-egy szónak többféle jelentés tartalma van. Többféle dolog kifejezésére használhatunk egy-egy szót. Amikor például a magyarban azt mondjuk, hogy megy, jár, lépeget, halad, és még sorolhatnám a listát. Ugyanígy van a Szentírásban, amikor ezt a szót használja a Biblia, hogy tökéletesség. Több dolgot szeretne kifejezni vele. Ilyen példaként hadd említsem szemléltetésként, hogy amikor egy pici újszülött baba megszületik, és egészséges, nem azt mondjuk rá, hogy tökéletes? Hiszen mindene megvan, tökéletesen működik. De azért mégsem hasonlítjuk össze egy érett felnőttel. Miközben mind a kettő tökéletes, de mégsem ugyanaz. A Biblia kijelentéseiben a jelentésbeli árnyalatok minden esetben csak a szövegkörnyezet ismeretében tudjuk értelmezni. Mindig arra kell törekedni, hogy mi azt a jelentéstartalmat találjuk meg az igében, amit egy-egy bibliai író szeretett volna elhelyezni, amit ő maga értett az alatt, amit ő oda leírt. Nem nekem kell tartalommal feltölteni az Isten igéjét, hanem megtalálni azt a tartalmat, amit a Szentírás írója írt. Mert a Szentírásban soha nem támadt egyetlen szó sem saját magyarázatból, hanem mindig az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek emberei. Éppen ezért nekünk mindig azt kell keresni, hogy a Szentlélek mit akart ott mondani. A tökéletes szónak a Biblia szerinti jelentését többféleképpen is meghatározhatjuk. A Biblia úgy mutatja be a tökéletességet, mint azt az élet célt, amelynek elérésére minden kereszténynek törekedni kell. Ezért a tökéletesség szóban megtaláljuk a befejezettséget is. Kifejezi azt, hogy valaminek a fejlődése eljut a csúcsra. Elérte a célt, vagyis beteljesült, beért. Az esetek többségében azonban a tökéletesség egy viszonylagos állapot. Amikor a Szentírás ezt a fogalmat használja, hogy a szentek tökéletes bítése céljából adattak Istentől a lelki ajándékok, akkor tulajdonképpen a fejlődés minden fázisára érti a tökéletesség kifejezést. Pál apostol az Efézusiakhoz írott levelében a 4. fejezet 12. versében mondja, hogy Isten adja a lelki ajándékokat, és ezeket a lelki ajándékokat az egyházban a szentek tökéletes bítése céljából adta. A magyarban ez a szó, hogy tökéletes bítés, nagyon jól kifejezi azt, hogy minden állapotban tökéletesek vagyunk. Ahogy a növekedésben lévő növényeket tökéletesnek tekinthetjük, a fejlődésük minden fokán, amikor egy kukorica magot elvet, és az kihajt, és elkezd növekedni. Lehet, hogy még csak ilyen kicsi az a növény, de abban az állapotában tökéletes az. Miközben még nincs rajta gyümölcs, még nem lehet letörni a csövet róla. De tökéletes. Így tekint Isten az emberre, amikor fejlődik, amikor növekszik, amikor előre halad, amikor az Istennel való kapcsolatában mélyül, akkor a fejlődésének minden fokozatában tökéletes. Azonban ez a szó, hogy tökéletesség, ugye azt mondtam az előbb, egy viszonylagos dolog. Ellen White azt írja ezzel kapcsolatban egy-egy könyvében, csak egy-egy mondatot szeretnék idézni, miként Isten tökéletes a saját viszonylataiban, az embernek is tökéletesnek kell lenni a saját viszonylataiban. Korlátozott képességeink ellenére is szentek lehetünk a saját viszonylatainkon belül, mint ahogy Isten is szent az ő saját viszonylatain belül. A Biblia szerinti tökéletességet tehát nem tekinthetjük egy mozdulatlan állapotnak, ahol már meg lehet állni, amikor azt mondhatom, hogy én már elértem, és már semmit nem kell tennem, és nem kell tovább haladnom. A Biblia általában nem a bűntelen embert nevezi, jelöli meg a tökéletesség fogalmával. Akiket tökéletesnek nevez a Szentírás a szent történelem folyamán, azokról távolról sem mondható el, hogy a mai értelemben vett, általában gondolt tökéletesek voltak. Hiszen Noé az, akiről először mondja ki a Szentírás, hogy ő igaz és tökéletes férfiú volt. De mégis hozzátesz ott a Biblia egy különleges gondolatsort még, hogy a vele egykorúak között. Attól függ, hogy mihez viszonyítjuk a tökéletességet. Mert ha az Istenhez viszonyítanánk, akkor nem volt tökéletes. Ha Ádám el nem bukott állapotához viszonyítjuk, ahhoz sem volt tökéletes. De Noé a saját korában élő emberekhez viszonyítva tökéletes volt. Amikor Dávidról beszél a Szentírás, és használja vele kapcsolatban a tökéletes szót, akkor szintén beszúr egy különleges szót, és kapcsolja a tökéletességhez, és azt mondja, Dávidnak a szíve is tökéletes volt az ő urához és Istenéhez. Csak a szíve volt tökéletes, vagy Asáról, amikor beszél, akkor ott is azt mondja, hogy a szíve tökéletes volt az Úrhoz. A Biblia ezt a kifejezést, hogy szív, általában a belső lényünkkel azonosítja, a belső emberünkkel, de nem a teljes emberrel. Prédikátor könyvében olvashatunk a második fejezet negyedik versében egy ilyen kijelentést, hogy elvégezém az én szívemben, és Dánielről is azt mondja, hogy eltökélé az ő szívében. Nagyon sok helyen találkozunk ezzel a kifejezéssel. Ezek a személyeknek a tökéletessége abban nyilvánult meg, hogy képesek voltak az adott körülmények között a szívük őszinte szándékával odaszánni magukat az Istennek, amikor pedig bűnt követtek el, akkor szívük teljességével készek voltak azt megbánni. Hiszen menjünk csak vissza Dávidra, akiről azt mondja a Szentírás, hogy a szíve tökéletes volt az Úrhoz. No és hadd vessem fel a kérdést, hogy akkor is, amikor Betsabét elvette a férjétől, a férjét meg megölette azért, hogy az övé legyen az asszony, akkor is tökéletes volt? Tehát akkor nem, de utána ezt a bűnét őszintén, teljes töredelemmel kész volt megbánni. És a bűnbánó bűnöst szereti az Isten. Ezért nyilatkozik Dávidról úgy, hogy a szívem szerint való ember, mert vétkezett ugyan, de kész volt megbánni az ő bűnét. Amikor Pál apostol a lelki ajándékok rendeltetéséről beszél, akkor azt mondja, hogy azokat a szentek tökéletesbítése céljából adta az Isten. Az a tény, hogy Pál apostol tökéletesedésről beszél, már önmagában is azt sugallja, hogy egy fejlődési folyamatról beszél, nem egy befejezett állapotról. Az apostol írásaiban sűrűn találunk olyan kijelentéseket, amelyek azt állítják, hogy az újjászületett ember tökéletes az Isten szemében.

adásidőnk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt perceket velünk töltötték, a holnapi viszont hallásra.

0: mindennapi egészségünk.
1: Ma természetes gyógymódokról lesz szó. A vendégem Gáspár Róbert, aki a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi karának a docense, kutató, és 13 éve oktatja a természetes gyógymódok tantárgyat az egyetemen, azon belül is a nem gyógyszeres terápiákat. A ma embere, amikor kimondják az a szót természetgyógyászat, akkor többnyire valami érdekes, misztikus dolgot sejt mögötte. Igazából próbáljuk meghatározni, hogy mi a valódi természetgyógyászat.
2: Igazából a természetgyógyászat nem biztos, hogy a legszerencsésebb kifejezés, ugyanis hát elég nehéz eldönteni, hogy most a természet gyógyít, vagy meg akarjuk gyógyítani a természetet, ha most úgy nyelvtanilag keresjük az értelmét, de nem is ebből a szempontból nem szerencsés, hanem azért, mert kifejezni azt, hogy olyan eljárásokat használunk a betegségek leküzdésében, amit a természetből nyerünk, csak a természetgyógyászat ma már egy olyan nagy vegyes hát irányzottá vált, amiben nem csak a természetből nyert lehetőségek vannak benne, hanem nagyon sok mondjuk úgy okkult, vagy elég nehezen a józan ésszel, vagy a jelenlegi tudásunkkal nehezen magyarázható módszereket is tartalmaz, és éppen ezért használjuk mi is a Szegedi Egyetemen a természetgyógyászat helyett a természetes gyógymódok kifejezést, ami magába foglalja mindazokat a nem gyógyszeres terápiás eljárásokat, amelyek igazoltan a betegségek leküzdésében használhatók.
1: Érdekli ez a hallgatókat? Vannak jelentkezők?
2: Hát ez egy kötelező tantárgy.
1: Kötelező tantárgy, nem érdeklődés.
2: Ha érdekli, ha nem.

0: gyógyszerész hallgatóknak ezt tanulni kell, és hát azért kötelező, mert ugye nagyon sok alternatív gyógyászati eljárás van a reklámokban, hirdetésekben, és a betegek, akik általában a betegségükkel először a gyógyszertárba mennek, mert ugye a magyar ember addig beteg, amíg addig nem egy orvoshoz, amíg még tud járni, aztán majd, amikor már nem tud, akkor viszik, és megpróbálja magát gyógyítani. És akkor legegyszerűbb a gyógyszertárba bemenni, és valamit kérni, vagy kérdezni, és nagyon sok ilyen kérdést is kapnak, hogy most akkor ilyen terápiára elmenjen-e a beteg, ne menjen el, és nyilván nekik ebbe tájékozottnak kell lenni.
1: Igen. Gáspár Robert, jó néhány könyv és számtalan cikk írója. Ha hat tegyen fel ezt a kérdést. Az egyik könyv, ez egy nagyon-nagyon érdekes és szép összefoglalása a természetes gyógymódoknak. Ismerjük nagyjából a hidro- és a balneoterápiát, de ebben a könyvben van szó arról, hogy az emberiség szinte megfeledkezett a hő és a krioterápiáról, amit inkább mondjunk a jobb érthetőség kedvére hideg terápiának, holott pontosan ez a két terápia az egyik legrettegettebb betegséggel kapcsolatban is nagyon jó hát eredményeket hozott.
0: Így van, lényegében a hőkezelések, illetve a hideggel történő kezelések megjelennek azért a hidroterápia, balneoterápia területén is, vagy az elektromos kezelések területén is, mert nagyon sok olyan természetes gyógymódos eljárás van, ami hőt közöl, vagy éppen hőt von el a szervezettől. De önmagában magának a magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű környezetnek is van hatása a szervezetre, amit ki lehet használni. Például a úgynevezett hipertermiás kezeléseknél, ami ugye annyit jelent, hogy a betegeket egy olyan 42-44 fokos hőmérsékletű környezetbe helyezik, vagy ezt is egy elektromos, hát úgynevezett mikrohullámmal állítják elő, és ebben a környezetben megfigyelték azt, hogy elsősorban a hasüregi daganatoknál a daganatsejtek kevésbé bírják ezt a 42 fok körüli hőmérsékletet, mint az egészséges sejtek, tehát végülis kemoterápia nélkül ezekkel a hipotermiás kezeléseknél elsősorban a hasüregi daganatoknál a daganatok növekedése megállítható, mérsékelhető. Nem jelenti azt, hogy ez el fogja tüntetni a daganatot, tehát nem valamiféle csodaszerről van, de lényegesen kíméletesebb beavatkozást jelent, mint mondjuk a mai úgynevezett kemoterápiás kezelések. A hideg kezeléseknél pedig elsősorban a sok ízületi gyulladásos betegségeket érdemes megemlíteni, amelyekre létezik ilyen hidegterápia, ami persze azért nem terjedt el, mert meglehetősen költséges olyan hideg kamrákba helyezni a betegeket, amelyek akár mínusz 70-80 fokosak is lehetnek, és ebben néhány percet kellene eltölteni, persze természetesen felöltözve sapkába, sába, de ez a például a sok ízületi gyulladásos betegeknél jelentősen csökkenti a panaszokat hosszú távon.
1: Mi az, amikor abszolút nem ajánlható a hőterápia vagy a hidegterápia?
0: Hát nyilván súlyos, mondjuk a hőterápia, egy egész testre kiterjedő hőterápia súlyos keringési betegségben nem ajánlható, akik egyébként sem bírják ugye a meleget. A hidegterápiának olyan ellenjavallata nincs, hogy nem lehet alkalmazni. Abban az esetben nem lehet alkalmazni egyiket sem, hogyha a betegnek valamilyen érzés kiesése van. Tehát például a cukorbetegeknél gyakran előfordul, hogy a cukorbetegség előre haladtával az idegek működése is romlik, és nem érzi rendesen a kezét, lábát, és nyilván nem fogja érzékelni azt, hogyha esetleg az a hő vagy hideg, ami éri, az roncsolja a szervezetét. Ezen kívül van olyan, hogy hideg allergia, tehát valaki a hideg hőmérsékletre a bőrében allergiás reakcióval válaszol, nyilván ezek az esetek azok, amikor nem lehet alkalmazni.
1: Én nekem gyerekkorom óta komoly problémák vannak a jobb vesémmel, és nem én vagyok az egyetlen, aki ezt észrevette, hogy a hidegnél a nagyon komoly gondok előjönnek, hogy például itt, ahol mondjuk például az ízületekre, az ízületeimre lehetne alkalmazni, de akkor ez ugye nem egy elfogadható dolog, egy ilyen esetben.
0: Nyilván ilyenkor, ha van, nyilván a vese problémák is általában ér problémákkal, vessekeringési problémákkal függnek össze, és nyilván a hidegben ezek az erek összehúzódnak, és ez nyilván rontja az esetleg nem jól működő vesének, vagy tovább rontja a működését. Ebben az esetben azt lehet csinálni, hogy nem az egész embert helyezzük a hidegbe, csak az ízületét. És akkor lényegében ez a vesére, vagy a belső szervekre, tehát mondjuk van egy könyök ízületi, vagy térdízületi probléma, akkor ezt kell ilyen hideg környezetbe helyezni, de az ember kívül marad maga ezen a nagyon hideg környezeten, és így a belső szervek nem fognak ebben részesülni.
1: Amikor erről beszélünk, ugye annyira egyszerű, ugye? Meleg, hideg. Szabad-e ebben az esetben például az embernek önmagának, orvosának lenni?
0: Szabadni szabad, csak ezek olyan nagyon hideg hőmérsékletek, amit otthon nem lehet előállítani. Tehát, hogy ehhez speciális szerkezetek kellenek, tehát otthon mínusz 70-80 fokot nem nagyon tudunk csinálni. Esetleg folyik, hogy nitrogén valaki beszerezhet, de hát azzal meg lefagyasztja saját magát, úgyhogy ezt egyáltalán nem javaslom, nem is lehet kivitelezni. Tehát ez mindenképpen egy betegellátási szakterület, tehát ezt nem lehet a házi gyógymódként alkalmazni.
1: Egyet ugorjunk, és nem a legkellemesebb emlékeinkre a gyerekkorunkban, amikor az ember úgyis rázta a hideg, meg amúgy is remegett a háztól, és akkor drága szüleink ugye a törzsünket bebugyolálták jó vizes ruhába, ami hát pár percig volt csak igazából kellemetlen. Beszéljünk egy kicsit a hidroterápiáról. Annyi nagy név fűződik a hidroterápiához, de igazából nem alkalmazzák ma az emberek, ugye pedig annak van több vonatkozása is. Erről mit tudnánk mondani a kedves nézőknek?
0: A hidroterápiának köszönhető a priznicelésnek a fogalma, ami Priznitz német földműves parasztember nevéből származik, aki hát földműves létére megfigyelte azt, hogy például a lázas betegségek hidegvizes borogatással csillapíthatóak. Aztán Priznitznek a munkájára figyelt fel Kneipp, egy német alföldi katolikus pap, aki aztán tovább fejlesztette ezeket a vízkezelési módszereket. Ugye ő dolgozta ki a váltogatott hideg-meleg vizes kezeléseket, amit mai napi Kneipp kezelésnek, Kneipp kúrának hívnak, ami a keringésnek a serkentését segíti elő. Ugye ma már a Kneipp kúrából több mint 100 félét ismerünk, és általában táplálkozás és egyéb ilyen hát wellness elemekkel keveredik, de az alap Kneipp történet az, hogy a hideg és a meleg víz váltakozását kell alkalmazni a szervezeten, és ez érinkíti a keringést, javíthat reumatikus panaszokat és érszűkületes panaszokat például. Vagy meg kell említeni a Kellogg testvéreknek a nevét, akik közül az ugye az egyik az inkább a táplálkozásban játszott szerepet, a Kellogg's Cornflakes-et bizonyára mindenki ismeri, viszont a másik Kellogg testvér pedig a 19.-20. század fordulójának az egyik legnagyobb vízgyógyásza volt. Sokféle hidroterápiás fürdőt és egyéb módszert dolgozott ki. De van egyébként a hidroterápiában teljesen magyar találmány is, ez az úgynevezett súlyfürdő, amit egy Moll Károly nevezetű hévízi reumatológus fejlesztett ki a 20. század elején. Ebben bizonyára sokaknak volt már részük, hiszen azok, akik gerincsérvel küszködnek, általában ilyen súlyfürdőre viszik, egy ilyen mélyített medencébe lényegében az embert fölakasztják a hónaljánál és a nyakánál, és így nyújtják a háti gerincet. A hidroterápiának egyébként nagyon sok változata van, részfürdők, teljes fürdők, ülőfürdők, elektromosan kombinált fürdők, általában talán nem igaz az, hogy nem használjuk, de otthoni gyógymódként nem viszonylag kevesen használják, elsősorban a fizioterápiás központokban alkalmaznak ilyen különféle kádfürdőket, amelyekkel elsősorban az ízületi problémákat, ízületi gyulladásokat próbálnak kezelni, és elsősorban ezekhez a csont és izomrendszerhez kötődő problémákat próbálják orvosolni.
1: A hidroterápiáról, ha beszélünk, akkor az csak kifejezetten a külsőnket érinti, tehát a fürdőket érinti, a hideg-melegvizes fürdőket érinti, vagy a hidroterápiához azért más is hozzátartozik?
0: Hát úgy tartozik hozzá más, mert a hidroterápia önmagában a tiszta víznek a felhasználását jelenti. Tehát nyilván fontos az, hogy a vizet meg is ígyuk, és a folyadékbevitel megfelelő legyen, de itt nem az ásványvizekről beszélünk, hanem a tiszta vízről, amiben nincsen semmi különösebb mennyiségű ásványi só vagy nyomelem. Ugye a napi 1,5-2 liter víznek a fogyasztása az mindenképpen szükséges, rendkívül sok bajt meg lehet vele előzni, akár a vérök képződésnek a mérséklésére képes, hiszen a vérnek, a keringővérnek a mennyisége és a sűrűsége az megfelelő lesz, és kisebb lesz az esély a vérögök kialakulására. Másrészt nagyon fontos az emésztésben, tehát hogyha mondjuk a magyar emberek mindenki naponta megint a felnőttek 1,5-2 liter folyadékot, vizet, egy átlagos napon, nyilván egy meleg nyári napon akár 3 liter is szükséges lehet az izzadás miatt, jelentősen csökkenne például Magyarországon a vastagbéldaganatos halálozásoknak az aránya, ami persze nem csak a vízivás hiánya miatt magas Magyarországon, de lényegesen, tehát nagyon fontos, hogy a megfelelő vízbevitellel a megfelelő lazaságú széklet fog keletkezni, és sokkal hamarabb távozik a szervezetből, mint nélküle.
1: Igen, és hát ugye most egy kicsit már érintettük ugye a híres magyarországi lehetőséget, hiszen ugye köztudott, hogy a geológusok szerint nagyon vékony a földkéreg ugye Magyarországon, a Magyarország felületén, és hát gazdagok vagyunk gyógyvizekben. És most már akkor beszéljünk egy kicsit a bálnaoterápiáról, hogy ez is csak inkább olyan, úgy tűnik, hogy a luxus, most elmegyünk valahova, és akkor nagyon jó lesz, mert ott meleg fürdőbe fogunk lubickolni. Hogy tulajdonképpen hogy is van ez, hogy nem mindegy, ugye nyilvánvalóan nem mindegy, hogy most hova fogunk utazni egy gyógyfürdőre.
0: Így van, Magyarország rendkívül gazdag, és talán ez az egyetlen egy nagy gazdagsága van természeti adottságokban Magyarországnak, hogy alattunk egy hatalmas hévíz bázis van, ami nagyon könnyen megközelíthető, mert a földköpeny nem csak Magyarországra vonatkozik ez egyébként, hanem az egész Kárpát-medencére, hogy a földköpeny körülbelül 8-10 kilométerre vékonyabb, mint bárhol. Ezért van az, hogy Magyarországon ugye mindig kitalálunk valami ostobaságot, tehát voltunk már a vas acélországgal, meg termesztettünk gyapotot, akik ezekre a dolgokra emlékeznek, akkor akartunk rizst, akkor akartunk, a rizs még talán megterem, tehát azon is gond, akkor akartunk mindig nagy kőolaj és földgáz lelőhelyeket találni, és hát akad, de mindig az a baj, hogy lefúrnak, ugye nem, legutóbb ott Délkelet-Magyarországon fúrtak ilyen ügyben, hogy na lent, hát 3000 kilométer mélyen gyönyörű földgáztelepek vannak, csak mindig meglepődnek, hogy följön a víz. Ugyanis a hévíz sokkal hamarabb jön föl, mint ahogy bármit ki lehetne szedni, és állandóan elzárták ezeket a kutakat, és nagyon sok hévíz így lényegében kihasználatlan, pedig már a törökök is azért építettek, meg még a rómaiak azért építettek itt fürdőket, mert már akkor is a spontán föltörő hévizek ráébredtek ezek a nagy birodalom építők, hogy itt valami fantasztikus jó lehetőség van. És nagyon érdekes, hogy a 19. század elején egy angol írt könyvet Magyarországról, hogy milyen hatalmas gyógyvízkészlete van. És ehhez képest alig csináltunk valamit. És ugye most azok a települések, akik elkezdenek ezzel foglalkozni, és azt mondják, hogy gyógyfürdőt építenek, hévizet fúrnak, és ezt használják, ezek valóban fölvirágoznak. Tehát lényegében Magyarországnak kéne lenni Európa, de lehet, hogy a világ gyógyfürdőközpontjának, itt nem is kéne nekünk mással nagyon foglalkozni. Rendkívül sokféle gyógyvíz van egyébként, és valóban ezek gyógyvíz csak az lehet, amiről bizonyították, hogy hatásos. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ma már a gyógyvíznél is megkövetelt, hogy legyenek klinikai vizsgálatok, ugyanúgy, hogy van olyan ember, aki csak olyan vízbe jó, mint a gyógyvíz lenne, de nem az, csak minden küldemében ugyanolyan, meg van olyan ember, aki tényleg a gyógyvízbe jó, és megnézik, hogy a kettőnek a javulásában van-e valami különbség. És ezt hosszú éveken keresztül vizsgálják, nagyon sok ilyen vizsgálat van jelenleg is Magyarországon. Az első ilyen vizsgálatot a világon is Magyarországon végezték el. És a gyógyvizeknek van vagy 8-9 típusa, és nyilván meg kell nézni, hogy ha van valami betegségünk, akkor arra milyen típusú gyógyvíz lesz a jó. És valóban érdemes betartani a fürdőben tartózkodási időket, tehát általában a napi egy óránál több nem javasolt ezeknél a gyógyvizeknél a benne ücsörgésre. Tehát az sem egy jó gondolat, hogy elmegyünk wellnessezni, és egész nap ülünk a vízbe, mert a gyógyvízben nem szabad egy óránál többet ülni, mert akkor lehet, hogy rosszul leszünk, fölmegy a vérnyomásunk, szédelegni fogunk, tehát van ennek mellékhatása is.
1: Igen, hát ez nagyon jó volt ugye megemlíteni, hát még a fürdők nevei is, ugye régi Magyarország területén, ugye Félix fürdő vagy Herkules fürdő, még a nevükben is őrzik, hogy még a római korban is, vagy már a római korban is, hát nagy hatalom volt itt a Kárpát-medence gyógyvizekben. Akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy tudom én, nekem van egy reumás panaszom. Akkor mi a helyes, hova menjek? Most teljesen mindegy, hogy Egerbe megyek, vagy Harkányba megyek, vagy Hévízre megyek, vagy mi a jó?
0: A reumás panaszra szerencsére sok minden jó. A reumás panaszra jók a sós gyógyvizek, tehát a magas nátriumklorid tartalmú vizek, jók a kéntartalmú vizek, mert általában a reumás panaszoknál van egy kis porckopás is már, hozzájárul, és a kén az fontos eleme a porcnak, és a gyógyfürdőben való tartózkodással ez a porc lassan, vagy ez a kén lassan be tud épülni a porcokba, és hát természetesen jó a radioaktív fürdő, mint mondjuk a Hévízi, ami egy világkülönlegesség, ami kifejezetten ezt a reumatikus gyulladást hosszú távon csökkenti, de el kell mondani, hogyha valaki reumás beteg, és gyógyfürdőkúrára megy, akkor az általában egy kúra egyébként 10 nap. Tehát annál rövidebb ideig nem érdemes ezzel foglalkozni, és a kúra első hetében rosszabbul lesz az ízülete. Tehát ezt úgy is hívják, hogy fürdőreakció. Ez a gyógyfürdőnek a mellékhatása. Minden gyulladásos értéke kicsit emelkedni fog, és azt gondolja, hogy a csodának jött ide. De ha végig csinálja a kúrát, és utána hazamegy, utána hosszú távon javulást fog tapasztalni.
1: Ugye ezek a reumás problémák, a reumás panaszok, de vannak más panaszok is, például a hasüreg panaszaira, vagy nőgyógyászati panaszokra. Lehet használni a gyógyvizeinket?
0: Hát a hasüregi panaszokra úgy, hogy belsőleg, tehát akkor inni kell. Vannak ásványvizek, amelyek lényegében ezekben fürdünk, csak az ásványvíz fogalom, az megint egy kicsit már elvesztette az igazi értelmét, tehát amit a boltba kapunk ásványvizet, amit iszogatunk, az nem ásványvíz, azt csak úgy hívják, az a víztoronyból van, és hát maximum 10%-a az a víz, ami benne van, tehát hogyha veszünk egy akármilyen drága ásványvizet, akkor sincs benne több 10%-nál az eredeti forrásból, az összes többi a csapból van. Az igazi ásványvizek, lehet kapni ilyen ásványvizeket mondjuk a gyógyszertárban, az ilyen Míra, meg Hunyadi János, na abból nem lehet így asztali vízként használni, mert hogyha valaki 2 decit megiszik belőle, akkor az már hős. Tehát ezek magas sótartalmúak, általában kicsit keserű vízük is van, mert magnézium szulfát is van bennük, és nem is szabad belőlük többet 1-2 decinél inni, viszont például emésztést elősegítő hatásuk van, epehajtó hatásuk, hashajtó hatásuk, tehát ezekre lehet használni. Nőgyógyászati betegségek esetén viszont akár az ülő fürdők ezekben a gyógyvizekben jók lehetnek, a sós fürdőkben, magas sótartalmú fürdőkben, vagy vannak különleges tím sótartalmú vizek, ezekben elsősorban az ilyen külső nőgyógyászati gyulladások, rendellenességek kezelése lehetséges, illetve van egy speciális formája is a balneoterápiának, az iszapkezelés, és vannak olyan iszapok, amelyek például természetes formában ösztrogén, tehát női hormonszerű anyagokat tartalmaznak, és például egy ilyen iszappakolást is lehet alkalmazni akár a menopauza tüneteinek az enyhítésére.
1: Igen. És gondolom, hogy a bőrbetegségek, mivel ugye a bőrön és az iszomzaton keresztül szívódnak fel ezek az ásványi anyagok, nyilván akkor a bőrbetegségek kezelésében is nagy szerepe lehet a bálnaoterápiának.
0: Természetesen, tehát az ilyen pikkely sömör, pszoriázis, ugye a tudományos neve, ami elég sok embert érint, ez kifejezetten a sós vizekben plusz a napfény együtt. Ugye a legjobb hely ennek egyébként a holtengernél van, ahol iszonyatos magas a sótartalom és nagyon erős a napsugárzás, ott nagyon gyorsan gyógyulnak a pikkely sömörös betegek. De egyébként van nagyon sok különféle ekcémás, bőrkiütéses probléma, ami nem csalánkiütés jellegű, hanem valamilyen egyéb gyulladás okozza. Ezekre is például a magas sótartalmú vizek, elsősorban a nátriumkloridos vizek, ilyen van például Harkányban, ilyen magas sótartalmú víz, vagy Sárváron van magas sótartalmú víz, ezek alkalmasak erre. De meg lehet említeni a csontritkulást is, aminek még most folyik a klinikai vizsgálata, az ilyen nátrium-hidrogénkarbonátos, alkálhidrogénkarbonátos vizek, amelyek például Egerszalókon, vagy éppen Szegeden találhatóak, ezek nagyon alkalmasak erre. Egyébként onnan tudjuk meg, csak egy jó tanács, hogy egy gyógyvíz milyen fajta gyógyvíz, hogyha bemegyünk egy fürdőbe, akkor ott általában ki van téve az ion összetétel, de ott mindenféle ion föl van sorolva. És általában van egy utolsó oszlop, ahova az van odaértve, hogy TAN, mármint THAN, TAN Károly, magyar, híres magyar kémikus
1: nevéről
0: nevezték ezt el. És lényegében azt kell megnézni, hogy ez a TAN egyenérték, ez 20%-ot eléri-e, mert azoknál az ionoknál, amelyeknél a 20 vagy annál magasabb a TAN-féle egyenérték százalék, az a sótartalom vagy iontartalom már jellemző a vízre. Tehát ami 20 felett van, az olyan fürdő.
1: Még egy utolsó gyors kérdésre van időnk, hogy a mai gazdasági körülmények között nagyon nehéz, hogy azt tanácsoljuk egy betegnek, hogy most akkor utazzon el a Holtengerhez, vagy Sárvárra, vagy Harkányba, mondjuk például, aki teszem föl Dorogon lakik, vagy még távolabb az országnak, egy távoli csücskében, Szatmár megyének a csücskében. Mit tudunk akkor nekik tanácsolni, hogy azért ne maradjanak ki ebből a fontos terápiás kezelésből?
0: Hát nem fontos elmenni a Magyarország végéig. Azt gondolom, hogy minden nagyobb magyar településen ma már van gyógyfürdő. Tehát lényegében attól, hogy nincs hozzá kapcsolva a wellness és 680 csúszdam, meg 50 szauna, és nem tudom, hogy micsoda, ettől még az ugyanolyan víz. Tehát a nem túl szépen megépített fürdő, ami a közelünkben van, a víz ugyanúgy fog hatni, tehát nem a fürdő szépségén múlik a víz hatása, hanem abban, hogy benne jövünk. Tehát érdemes megkeresni a hozzánk legközelebb eső fürdőt. Persze érdemes beszélni egy orvossal, vagy reumatológussal, attól függ, milyen problémák van, hogy az a víz megfelelő-e, vagy éppen megkérdezhetjük a gyógyszerészt is, vagy az orvost, hogy az a víz megfelelő-e a bajunkra, és a legközelebbi néhány 10 kilométeren belüli fürdőben nyugodtan elmehetünk, és kurálhatjuk magunkat, mert nyilván ezeknek a terápiáknak az a hátránya, hogyha valaki elutazik, akkor az sóba kerül.
1: És azok a kristályok, amiket úgy meg lehet kapni, és feloldani a fürdőkádba otthon, azok mennyire hatásosak?
0: Hát nyilván annak is van hatása, mert hát az a só van benne, amit kinyernek a gyógyvízből. Hát én ezekkel úgy vagyok, ez olyan kicsit, mint a téli fagyi. Szóval, hogy csak nyáron az igazi a fagylat, a téli fagyi nem rossz, de nem az igazi. Igazából ugye a vízben való tartózkodásnak van egy pszichés hatása is, és hogyha az ember tud ellazulni, lebegni egy nagyobb vízzel teli medencében, az egészen más érzést nyújt. Tehát valószínűleg ezek a sók ugyanúgy beoldódnak a kádba, bár nyilván az, hogy most az milyen koncentrációra sikerül, az az otthoni ügyességen múlik, hogy mennyi vizet engedünk hozzá, és hát nincsenek senkinek otthon ilyen 30-40 literes mércéi, hogy ezt most pontosan fel tudja oldani. Tehát lehet, hogy túlhigítjuk, vagy túl töménybe ülünk, ami önmagában megint csak nem jelent különösebb veszélyt, csak mégsem az lesz, mint ami a természetes környezetében a víznek, de ha nincs más lehetőség, ezt is meg lehet próbálni, tehát nem mondom, hogy ne tegyük, de jobb az igazi medencében ülni.
1: Nagyon köszönjük a válaszokat, és reméljük, hogy kedves nézőinknek is segítettünk egy kicsit a természetes gyógymódok megismerésében és azok alkalmazásában. Jó egészséget kívánunk mindenkinek, a viszontlátásra!

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békével köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió Keresztút adásában. Ma este dr. Őszfarkas Ernő lelkipásztor újabb előadását hallgathatjuk meg a széken megtartott Kék Zónák titkai sorozat előadásai közül. Ezzel az alkalommal az ikariai Kék Zónák titkait fogjuk feltárni. Az estét a széki gyülekezet kórusa fogja bevezetni egy énekszolgálattal. Kellemes időtöltést kívánok! Extronuieste!

Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a kórusnak mai éneket is, meg az előző napokban is. Azt vettem észre, hogy kórus mindig összefoglalja az előző napi előadás lényegét. Szeretetből van a lelkemnek gyógyulás és szabadulás. Ugye, jól jegyeztem meg? Hát erről beszéltünk. Fantasztikus, tényleg a szeretet gyógyítja meg először a lelkünket, ez gyógyítja meg a testünket is. Amíg nem éljük át azt, hogy szeretve vagyunk, addig ez nehezen történhet meg. Nos, nézzük meg, hogy miért is szeretjük Görögországot. Hát gyönyörű a tengerpartja, sok felfedezni való látványosság van. Állítólag azt mondják, hogy még megfizethető is, jó idő van, finom ételek, az emberek kedvesek, lazák, jobban kezelik a stresszt, mint mi magyarok. Hát ezért szeretnek a magyarok Görögországba menni. Ikaria az Törökországhoz egy kicsit közelebb van, mint Görögországhoz, 50 kilométer a török partoktól, igen, hallottuk, hogy az Égei tenger partján, ennyi földrajz után lépjünk egy nagyot. Mit látunk itt? Tüdőröngen, tüdődaganat, így van, örülök neki, hogy vannak specialisták itt, igen, tüdőröngen kép. Amikor ilyet lát egy radiológus, elkomorodik, ez a tüdőráknak a képe, feketével bekarikázva. Egy igaz és valós történet, amit el akar hagyni engem, de nem hagyom. Egy ikariai származású férfi, Stamatis Moraitis, Amerikába költözött, még fiatal korában Ikariáról, ahol, mint minden Amerikába költöző hamar megvalósította a nagy amerikai álmot, ami arról szól, hogy legyen egy jó munkám, keressek annyit, dolgozzak reggeltől estig, legyen kocsim, legyen gyerekem. Hát nem, ez az amerikai álom, jól mondom? Szóljanak itt az amerikaiak, hogy rosszul mondom. És ezt megcsinálta. Tehát 60 éves korára mindene megvolt, ami egy amerikainak meg kell, hogy legyen, hogy jól érezze magát, hogy úgy gondolja, hogy megérte ide jönni. Ebben sok munka van, reggeltől estig sok stressz van, sok munka van, de végül is megéri, mert ezeket mind meg lehet szerezni. És amire ezt megszerezte, 66 éves volt, elment egy rutin szűrésre, és ezzel a képpel találkozott a radiológusa. Tüdőrák. Most a tüdőrákról azt kell tudni, hogy van nagyon agresszív fajtája, egyik sem szelíd, de van, ami nagyon gyors lefolyású. Nála ezt az agresszív fajtát diagnosztizálták, és az orvos azt mondta, hogy megmondja az őszintét, Amerikában őszintén beszélnek az orvosok, hogy szemtől szembe 6 hónapja van. Ennek ez a lefutása. Ennyi, sajnáljuk, erre nincs gyógyszer már. 6 hónap alatt nem lehet visszafordítani. Sajnos a tüdőrák az olyan, hogy nem fáj, egyszer csak hirtelen a semmiből megjelenik, és hónapok alatt végez az emberre. Ő megadta magát a sorsnak, és azt mondta a feleségének, hogy tegyen meg érte szívességet, ez az utolsó kívánsága, hogy az életének a 6 hónapját hadd töltsék itt Ikarián, ahol született, ahol a gyerekkora, fiatalkora volt, mert szeretne az ősei földjén meghalni. Természetesen a felesége elfogadta, vele együtt odautaztak, és beköltöztek a szülők, még éltek a szülők, a fehérre meszelt kis házába, egy szobába, és hát ott várta a halálát. Az ember ilyenkor, amikor a halálát várja, lelkészként tudom, haldokló emberek végig gondolják az életüket. Mit csináltak jól, mi volt rossz, mit kellene újra, mit kellene másként. És arra gondolt, hogy az elmúlt évtizedeket végig dolgozta, elfelejtette az Istent, elfelejtette az értékrendjét, elfelejtette az ősei hagyományát, és arra gondolt, hogy mi lenne, ha legalább most visszatérne az Istenhez. Igen, ám, de a kápolna az ott fennebb volt, nem túl messze, de föl kellett menni, összeszedte minden erejét, támogatták jobbról is, balról is, az idősebb szülők, feleség, és fölkapaszkodott a kápolnáig. Nagyon kedves emlék volt számára, mivel a nagypapája itt dolgozott, lelkészként szolgált, és visszajöttek ezek a régi szép emlékek. Azután a következő héten is megcsinálta.
És azt mondta, hogy amíg csak lehet, amíg csak le tudja tenni a lábát a földre, amíg meg tud tenni néhány lépést, az élete utolsó erejével is, de fölmegy minden hétvégén a kápolnába. Persze az első alkalom után megtudták a régi barátai, hogy hazajött. És mivel Ikarián vagyunk, ezért hát nem a telefonszámát kérték el, és nem messengeren jelentkeztek be, hanem meglátogatták, és attól kezdve minden nap egy csoport, egy csapat a barátai közül odament, beszélgettek, felidézték a múltat, vicceket mondtak, nevetgéltek, hogy szinte ez alatt az idő alatt elfelejtette, hogy ő beteg, hogy ő épp a halálra készül. Aztán egy picit felbátorodott azon, hogy fel tudott menni a kápolnához, ezért kiment a kertbe, és azt mondta, hogy hát ő megpróbál egy kicsit kapálni. Elültetett egy-két dolgot, és arra gondolt, hogy majd amikor ezek a vetemények kinőnek, felnőnek, megnőnek, akkor majd a felesége, amikor leszedi, amikor kiássa a krumplit, akkor majd gondolni fog rá. Persze, hogy ő már nem lesz meg. De majd a krumpli majd emlékezteti a családot, hogy ezt ő ültette, ezt még ő kapálta meg, betegen kapálta meg. Hát, eltelt 6 hónap, és még mindig életben volt. És arra gondolta, hogy ha már kap egy kis pár extra hetet, akkor rendbe teszi a szőlőt is. Átállt a helyiek életritmusára. Minden nap siestázott, pihent, aludt egy keveset. Este a barátaival beszélgetett. Aztán eltelt az a hónap is. Eltelt a következő is. És valahogy nem közelített a halál. Egyre messzebb ment a szőlőben, egyre több mindent csinált meg. Hány éves volt? Mit mondtunk? Emlékszik valaki? 66, amikor ez történt vele. Itt 100 éves, amikor ez a fénykép készült. 34 évvel később. A rákból kigyógyult, pedig csak annyit tett, hogy átállt az ikariai életritmusra, étrendre, szabad levegőre, munkára, baráti kapcsolatokra, és rendezte a kapcsolatát az Istennel. 102 évesen halt meg egy ilyen tüdőrákkal. Ez egyébként egy nagy történet volt, felkapta az amerikai nagy újságok is, a Dunbartonnek a könyvébe is benne van. Tehát ez egy jól ismert történet, csak ezt bátorításként mondtam el, hogy van gyógyulás, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden esetben van gyógyulás, vagy mindenki, aki ikariára megy, meggyógyul mindenből, tehát nem kell ezt félreérteni. De ez egy gyönyörű történet, ami azt mutatja, hogy ha a lelkünk meggyógyul, akkor sokkal több esélyünk van, hogy a testünk is rendbe jön. Egy kis történelem mitológia, honnan is kapta a nevét Ikaria szigete. A mitológia szerint Daidalosz az egy híres feltaláló volt, mesterember, és a fia együtt dolgoztak. Őket Minosz, Kréta királya felbérelte, hogy építsenek egy olyan labirintust, amiből senki nem tud kijönni, ha egyszer betéved. És az volt a királynak, Kréta királyának a terve, hogy ebbe a labirintusba zárj be egy szörnyet, valami szörnyeteget. Teljesen mindegy, hogy most miért. És nagyszerűen elvégezték a feladatot, Daidalosz és a fia Ikarosz. Ők ismerték a tervet, ők ismerték a kivezető utat, és nagyon aggódott a király, ha esetleg ők ezt elmondják bárkinek is, akkor kiderül, ezért megtiltotta, hogy elhagyják a szigetet. Gyakorlatilag fogságba ejtette őket. Igen, ám ez nem tetszett Daidalosznak, és azt mondta, hogy kieselnek valami tervet, hogy elhagyják a szigetet. Viasszal összeragasztott szárnyakat, felragasztotta magára és a fiára, és mentek egy szikla tetejére, hogy innen startolnak, elrepülnek, csak mondta előtte a fiának, fiam, nagyon vigyázz, ne menj túl le alacsonyan, túl közel a tengerhez, mert a pára ki fogja lazítani, ki oldja
a szárnyat, és beleesel a tengerbe. De vigyázz, hogy ne menj túl közel a naphoz, mert kiolvad a viasz, és beleesel a tengerbe. De Ikarosz annyira élvezte a repülést, a szabadságot, hogy ebben a nagy örömébe túl magasra szárnyalt, közel került a naphoz, és az történt, amit az apja mondta, kiolvadt, a viasz elolvadt, és ő belezuhant a tengerbe, pont egy sziget mellett a vízbe, annak a szigetnek nem volt neve, ezért róla Ikaria, Ikaroszról Ikaria szigetnek nevezték el. Na ez egy tanmese, egy mitológia, viszont akik kitalálták, nem hiába találták ki. Ha a mi céljaink túl alacsonyak, nincsen bennünk egy csepp ikigai, vagy plan de vida, akkor valószínűleg beleessünk, a szárnyaink szétmennek, beleessünk a tengerbe. Ha pedig túlságosan a korlátaink fölött akarunk dolgokat, akkor meg amiatt esünk a tengerbe. Na de ez csak a mitológia, tanúságot megtarthatjuk. Az ókorban is sűrű tölgyfaerdő és szőlő volt fellelhető mindenhol. Egyébként bort 2600 éve készítenek ezen a szigeten. Egyébként Campos faluját a szőlőművelés szülőföldjének is nevezik, és itt, amit itt látunk, az egy 300 éves tölgyes erdő, nyilván egy természetvédelmi terület. Nagyon szerették régen is, meg ma is azok, akik gyógyulni, egészség megőrzési céllal mentek, ugyanis Terma település közelében, a tengerben, a part közeli vízben, ilyen gyógyvizek, melegvízű termál források bugyognak föl. A hideg, hát nem hideg tenger, nyilván nem is forró tenger, és ezt nagyon szeretik itt fürdeni, hogy úgy sós vízű tengerben még termálvíz is éri a testüket. Ezek ma is működnek. Ezt követően a sziget történelem során számos birodalom fennhatósága alá került, most Görögország része, lakosainak száma 10 000 fő. Gyönyörű öblei vannak, sziklás tengerpartjai, nagyon hasonlít sok más görög szigethez, de van egy lényeges különbség, itt az emberek sokkal tovább élnek, mint más görög szigeteken, mint Görögországban, vagy mint Európában. 10 évvel tovább élnek átlagosan az emberek, mint Amerikában, vagy pedig Európában. És minden harmadik ikariai lakos megéri a 90 évet. Tehát minden harmadik. Nem csak hosszabban élnek, hanem sokkal alacsonyabb a rákos megbetegedéseknek a kockázata, szívbetegségek aránya, és kevesebben szenvednek depresszió és demencia miatt. Egyébként Amerikában 85 évesek közel 50%-a szenved ebben a betegségben, míg itt a 85 évesek és azok fel 10%-a szenved demenciába csupán. Vajon mi az ikariaknak a titka, mert most azért vagyunk itt, hogy lássuk, hogy vagy miért élnek annyi ideig. Na hát kezdjük. Kezdjük egy kicsit a siesta gondolatával. De itt az idő egy kicsit másként telik, mint bárhol máshol a világon. Az emberek nem kelnek fel korán. Azt mondják, hogy van idejük. Nem mennek sehova időre. Mert hogy miért mennének? Ahogy jól esik, úgy mennek. Ha valakit meghívnak ebédre, akkor soha nem mondják azt, hogy hányra kell menni, vagy hogy az mikor lesz. Akkor lesz, amikor megérkeznek. Ha a meghívott délelőtt 10 órakor érkezik, akkor azt jelenti, hogy bevonják az ebéd készítésébe, és ő is segít, azért ment nyilván hamarabb. De ha csak úgy alakul, hogy délután 5 órára megy, akkor délután 5 órakor van az ebéd. Senki nem kérdezi meg, hogy hol voltál eddig, miért késtél. Ikarián nem lehet elkésni. Mert az idő az inkább a európai embert bántja, mert nem ér rá semmire, ők élni ráérnek. Azt mondják, az élet az ilyen nyugalom. Minden ebéd körül van egy kis siesta, egyébként is túl meleg van kint, nem lehet mit csinálni,
pihennek egy jót, és az esti órákat használják föl arra, hogy beszélgessenek, egymást meglátogassák. Hát nem ismerik a rohanásból adódó stresszt. Azért nem, mert mindenki így gondolkodik. Ugye délutáni alvás után jön a feltöltődés, amikor egymással találkoznak. Az Athéni Orvostudományi Egyetem egyébként kutatta, hogy tényleg a siesztának, a rendszeres napi, napközbeni pihenésnek van-e bármilyen egészségőző hatása, és azt találták, hogy az, aki egy héten legalább háromszor csak egy kicsit pihen napközben, kisebb eséllyel érintett a szívérendszeri betegségben. Tehát tudnak valamit, nyilván nem a folyóiratot olvasták, nem ezért pihennek, hanem azért, mert ilyen a kultúrájuk. Fontos az itt élőknek a társas érintkezés, ezért van az, hogy naponta találkoznak, naponta beszélgetnek, naponta együtt vagy esznek, vagy isznak valamit, de a lényeg, a találkozás, elmondják az élményeiket, és ezt már nagyon sokan láttuk. Talán nem volt olyan helyszín, ahol nem beszéltünk volna a közösség, a barátság, a találkozás megtartó erejéről. Itt látjuk, hogy időnként együtt készítik az ételt, mindenki ismer mindenkit, ebben is nagyon hasonlít Ikaria szék községhez. A bűnözési ráta emiatt rendkívül alacsony, és ha egy gyerek vagy egy fiatal egy kicsit áthágja a határokat, akkor mindenkinek megvan a felhatalmazása, hogy rendre utasítja a másiknak a gyerekét is, ha éppen ő van közel, és a szülő távolabb van. Tehát nincs az, hogy jaj, csak a szülő, mert ha nem feljelentjük, ha valaki csúnyán néz a gyerekre. Ott ez a közmegegyezés, és ezért rendet tudnak tartani. Ismerik azt, hogy mi az, hogy fegyelem. Szigethegyvidék nyilván a jellege miatt vagy föl, vagy le, itt is mozogni kell. Nem erőltetett ez a fizikai mozgás, hanem mindenkinek van egy kis kertje, mindenki művel, vagy szőlője, vagy gyümölcsfája, vagy valamilyen van, ezért, mint ahogy itt a történetben szereplő úriember is, a kert az a mozgásnak a legfontosabb része. És azt mondják, hogy emiatt ők nem is idegesek, nincsen semmi stressz. Az étrend az a mediterrán diétán alapul, szerintem ez az, amit legjobban ismerünk. Nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt, hüves, teljes körlésű gabonát fogyasztanak. Amit megesznek, ők maguk termesztik, friss, helyben készült, ők készítik el, nagyon kevés feldolgozáson esik át. Nincs jelen egyáltalán a vörös hús. Fogyasztanak húst, fogyasztanak halat, de vörös húst egyáltalán nem. Ehelyett rengeteg antioxidánsban gazdag élelmiszer, mint amilyen olajbogyó, szőlő, füge, gyógynövények, amik támogatják az egészséget és csökkentik a gyulladást. Amikor a tudósok elmentek, hogy keressék a titkot, akkor ők összeírták, figyelték, felírták, hogy a családok mit fogyasztanak el átlagosan. És nagyon érdekesek ezek az arányok. Ha tetszenek itt látni, a zöldségek 20%, zöld levelesek, gyümölcsök, hüvelyesek, burgonyafehér, ezt összeadjuk, akkor ez egy nagyon nagy százalékát teszi ki. Olívaolajat nagyon szeretik, az mint egy 6%, és a halat meg a húst, szárnyasokat értenek hús alatt, ugye a 6 és az 5%-ot, azt jelenti, hogy 11% a húsfogyasztás az összétkezésükből. Mit jelent ez? Hogyha van egy héten 21 étkezés, akkor ennek mennyi a 11%-a? 2 egész valamennyi. Tehát azt jelenteni, lefordítva a mi nyelvünkre, hogy a 25 étkezésből kétszer fogyaszt valaki húst, de akkor sem vörös húst. Na, ilyen az ő ételük, és ez rendkívül érdekes. Édesség is. Szeretnék ott mindenkit bátorítani, hogy nem olyan borzalmas és aszketikus ez az életmód, mert ott látják, ott legfelül 4%-ot, jól kihangsúlyoztam, hogy van ám édesség is, lehet éppen a madrián csokoládéja, vagy pedig lehet, hogy egy kis sütemény, bármi is van, de ez a 4% azt jelenti, hogy héten egyszer, valószínűleg a hétvégi ebéden jön az a bizonyos édesség, és annyi, tehát nem arról van szó, hogy semmi, meg soha, hanem
ez a mértékkel, az arányokra kell vigyázni. Nem azzal van a baj itt a Kárpát-medencében, hogy milyen dolgokat fogyasztunk, hanem nem az az arány, amire a szervezetnek szüksége van. Na most tanulhatunk Ikarjába, szinte minden megvan, amit mi fogyasztunk, csak lehet egy kicsivel többet növényi forrás, és egy kicsit kevesebbet egyéb forrásból. Ezt tanuljuk Ikariáról. Elén is említettem, hogy az ikariai szőlőművelés egyik ős hazája, és jelenleg is aktívan végzik ezt a tevékenységet, és feltétlenül rám szoktak szólni a kollégák, hogy ugyan én mindent elmondok, amikor a kék zónáról beszélek, vagy bizonyos dolgokat elsunyítunk, és nem mondjuk el. Persze, hogy elmondjuk, hogy nem mondanánk el. Az ikariaiak fogyasztják a bort. Na de, ti nem isztok bort, akkor hogy fogunk mi ezzel elszámolni? Hát nagyon egyenesen és szépen. Hát először is. Van valami a borban, ami rendkívül egészséges. Szíves érrendszeri betegségekre, rák, védő hatása van. Újat mondtam? Nem mondtam újat. Remélem, ezt mindenki tudja. Most már csak az a kérdés, hogy vajon a bornak a melyik részében van benne ez a rendkívül gyógyító és segítő anyag. Melyik részében? Hát a dietetikus mosolyog. Ő már tudja, a piros szőlőnek a pigment anyagában, a szín anyagában, abban vannak azok a fitokemikáliák, amit ha magunkhoz veszünk, antioxidáns hatása van, és védelnek bennünket szívbetegség ellen és rákbetegség ellen. Tehát nem az alkoholban van benne, hanem a szőlő héjában van benne. Nyilván a vörösborban belekerül, ami a szőlő héjában is van. Viszont az alkohol pedig sejtméreg. Tudják azt, hogy minden gyógyszernek van mellékhatása? Jaj, azt nem szeretjük. Hol van a gyógyszerész kollégám? Itt van. Valahol itt van. Ezért sokan elolvassák azt a nagy lepedőt, amit az orvosság mellé adnak, és azt mondják, hogy hát én ezt nem veszem be. Persze, a gyógyszeripar mindent odaír, azt is, amit valakinek eszébe sem jut, hogyha ha valami történik, akkor hát én szóltam, minden gyógyszernek, aminek van hatása, annak van egy kis mellékhatása. Mindig mérlegelünk, hogy melyik a nagyobb, a hatás nagyobb, vagy a mellékhatás nagyobb. És ha hatás nagyobb, akkor bevesszük. Na most a vörösbornak mi a mellékhatása? Hát az alkoholban van a mellékhatása, ami sejtméreg. Pusztítja a sejteket, pusztítja az agysejteket. Úgyhogy már csak az a kérdés, hogy tudhatunk mi valami extrát még Ikariára, ha elmegyünk egy kék zónát tartani Ikariára, akkor mondhatunk nekik is valamit. Egyébként tudják ők nagyon jól, mert sok szőlőt is fogyasztanak, meg mustot is fogyasztanak. Azt tudnánk elmondani, hogy mi ezt a gyógyszert tudjuk ajánlani úgy is, hogy ne legyen semmi mellékhatása. Mert ha valaki a sötét színű szőlőt elfogyasztja, megkapja benne ugyanazt az antioxidáns fitokemikáliát, vagy a frissen csavart szőlőlevet, mint mustot megissza, és tudom, hogy sokan télire is tudják, hogy hogy kell eltenni, hogy ne erjedjen meg a must, akkor ugyanazt a gyógyító hatást nyeri, anélkül, hogy a mellékhatás érvényesülne. Egyébként nagyon érdekes, hogy az antioxidáns, a szívvédő és rákvédő hatás, az alkohol pedig pont egy rákkeltő és pusztító anyag. Azt is megnézték a tudósok, hogy hány pohár vörösbort kellene meginni ahhoz, hogy ez a rákvédő hatás érvényesüljön. Tehát naponta hány pohár bort kellene meginni. Hogy legyen benne annyi fitokemikália, hogy ez már mérhető és érzékelhető legyen a rákvédő hatásban. Mit gondolnak, hány pohár kellene? 12. 12 pár alkoholban pedig annyi alkohol van, hogy 10-szer több hatással jelentkezik a rákkeltő hatás. Tehát ezzel nem érdemes
játszani. Ha valaki tényleg szeretne fitokemikáliákat, akkor a sötét színű zöldséget és gyümölcsöt fogyasztja, bármilyen formában. Most télen például mit lehet fogyasztani, ami nagyon sötét színű? Székla, mondja a dietetikus, még? Igen, lilakáposzta. Van még? Hát szőlő is van még. Igen, még emlékszem a nagyszülőket, így fölakadták szürtönként a gerendára, és nagyon sokáig megmaradt. Hiszen még decemberben is ettünk szőlőt. Egy kicsit fonnyat volt, de nagyon finom volt. Na most nagyon sok kutatást végeztek. 2023-ban, és ez egy friss kutatás, publikáltak a neves Lancet folyóiratban egy cikket, egy többszörösen igazolt és lektorált cikket, amiben azt írták le, hogy nincs olyan, hogy biztonságos alkoholfogyasztás. Nem létezik. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet legutóbbi állásfoglalása így hangzik, hogy az alkohol biztonságos mennyisége, tudja valaki? 0 milliliter. Ezt nem én mondjuk, nem mi mondjuk, ezt az Egészségügyi Világszervezet. Voltak idők, amikor mást mondtak. Azt mondták, hogy na, egy kis párka nem számít. Ez a kutatások alátámasztották, hogy igenis, ez egy nagyon komoly kérdés. Mások azt mondják, hogy keresztény emberek, hogy hagyjuk ezeket a tudományos dolgokat, de hát a Biblia világában is fogyasztottak bort, és ha nekik lehetett, akkor nekünk is lehet. Hát a fele ebben igazság, a Biblia időkben az emberek fogyasztottak bort. Nem minden fajtát,

történetét, látjuk Lót történetét, és a többieket. Ezt a Biblia leírja. És attól, hogy leírja, nem azt jelenti, hogy mi is azt csináljuk, mert a Biblia azt is leírja, hogy az ókori időben, a szövetség idején több nejűség volt a divat, és senki nem mondja közülünk, hát ha nekik szabad volt, akkor csináljuk mi is. Nem azt jelentette, hogy ennek a következményeit ők nem élték meg. A Biblia nem rejti el. A félreértés elkerülése véget szeretném itt felsorolni most, hogy amit mi a Károli Bibliánkban borként olvasunk, az az eredetiben 5 különböző kifejezésként szerepel. Vagy egyik, vagy a másik. De mindegyiket bornak fordítják. Lehet a sekár, ami nagyon erős fűszeres bor volt. Igazi részegítő italként emlegették. A jain az egy alacsony alkoholtartalmú bor volt, inkább a nép ezt fogyasztotta, a tiros mustot jelent, az asis, ez a mustnak a költői kifejezés a zsoltárokban, a profétaírásokban, a debas pedig egy must koncentrátum volt, ami azt jelenti, hogy a szőlő levét egy ilyen felforrósodott szikla vájatba beleöntötték, a forró napon elpárolgott a víznek jó része, és egy kocsonyás anyag keletkezett, aminek a cukortartalma olyan magas, hogy nem erjedt meg a cukortartalom miatt, amit így tárolni tudtak, és később, amikor elővették, csak felhigították vízzel, és olyan volt, mint a frissen csavarták volna a szőlőből. Egyébként pont ez történt Kánában. Nem tudom, hogy senkinek nem tűnt fel az, hogy 3 ekkora korsót én láttam Kánában, az egyik ott van, a másik a British Museumban, a harmadik nem tudom hol van, ekkora korsó, 3. És a szolgák ilyen kis kővedreken hordják a vizet, és beletöltik, beletöltik, beletöltik. Azt jelenti, hogy 600 liter vizet ekkora kővedrekbe. Hát ezt nem vették észre a vendégek? Ott ültek óalakban az udvaron, a szemük előtt történt. Látják, hogy töltik bele a vizet, még mindig, nem tudom, 1 óra alatt, 2 óra alatt töltötték fel, és senki nem azt kérdezi, hogy hát láttuk, hogy beletöltötték a vizet, és most oinoszt, mert ez a görög kifejezés, oinoszt vesznek ki belőle, hogy történhetett, ez nem ezt kérdezték, hanem azt kérdezték, hogy lehet, hogy ez édesebb, jobb minőségű. Holott fordítva szokott lenni, hogy az esküvő elején adják a jobb minőséget, és amikor az emberek már jól laktak, már itt a keleget, akkor kapják a felhígítottat. Mit nem láttak a vendégek? Hogy beletették, vagy nem tették bele az elején ezt a debast, ezt a must koncentrátumot. Úgyhogy ne aggódjunk amiatt, hogy Jézus feltétlenül sekárt teremtett volna. Az új szövetségben pedig bármelyikről lenne szó, az 5 kifejezés közül mindegyik oinosz, úgyhogy nem tudjuk a szóból megállapítani, hogy mire gondol. A kontextusból kell látnunk, hogy az az oinosz, az a görög kifejezés részegítő ital, vagy éppen mustot jelent. Timóteusnál például éj egy kevés borral, nem bizonyít semmit, ha valakinek ez a arszpoetikája, vagy az arany szövege a Bibliából, akkor ez nem mond semmit, éj egy kevés oinosszal, az jelenthető éj egy kevés musttal, éj egy kevés debassigítással, éj egy kevés asissal, és így tovább. És nyilván Timóteus, mivel nazíri fogadalma volt, ő nem ivott ezek közül semmit, viszont aki vándorolt, és egyik helyről ment a másikra, az általában valamilyen oinoszt ivott, mert a vízben nem bíztak, mert a víz fertőzött volt. Csak ahol laktak, mindenki tudta, hogy hol nem fertőzött a víz. De amikor vendég volt, fogalma sem volt vándorként. Viszont Timóteus nem fogyasztott, mert neki fogadalma volt, ezért azt a vizet itta, amit éppen talált, emiatt mindig gyomorfájása volt, és a rabbi, a tanító felmenti a tanítványt, hagyd el, én felmentelek a fogadalmad alól, igyál, fogyassz egy kevés oinoszt. És egyébként tudjuk Galenusztól, hogy ókorban az olívaolajat összekeverték musttal, és ezt gyógyszerként használták gyomorbetegségek esetén.
Tehát ez az ige nem arról

jól most a 21. században, hogy igyunk egy kis sekárt vagy jaint, hanem arról szól, ha van egy betegséged, még akkor is, ha Isten gyermeke és szolgája van, és arra a betegségre van egy ismert gyógymód, akkor hívő emberként is vedd be a gyógyszert, mert az Isten eszköze. Miért nem mondta Pál apostol, hogy imádkozom érted, és meggyógyulsz? Ne aggódj, fáj a gyomrod, imádkozom érted. Tehát Pál apostol imájára emberek meggyógyultak, van, aki feltámadt. Miért nem beszél erről? A legjobb barátja volt, a tanítványa volt. Ő utódja volt. Azért, mert ha van valakinek ma egy vakbél, akut vakbél gyulladása, akkor mi a gyógyszer? Nem mi a gyógyszer? Hangosabban. Szike. Az a gyógyszer. Senki nem mondja, hogy én ehelyett imádkozom. Mert az Úr azt mondja, hogy de hát ez ismert gyógyszer, adtam rá bölcsességet, van egy gyógyszer, tessék használt, mert én ezt már neked megoldásként előkészítettem. Miért tegyen Isten csodát, amikor már csodát tett azzal, hogy valaki ezt felismerte, és van rá gyógymód? Nagyon sokan meghaltak az elmúlt években, mert azt gondolták, hogy ők egy különleges státuszban vannak, Isten értük csodát tesz, ők nem használják sem ezeket a gyógyszereket, gyógymódokat, terápiákat, orvosokat. De az Isten nem a mi eszközünk, nem a mi segédmunkásunk, nem a mi robotunk, az Isten szuverén Isten. És ha ő úgy döntötte, hogy ezen keresztül, a szikén keresztül gyógyít meg, ki vagy te ember, hogy azt mondja, hogy nem Isten, én egy másik megoldást kérek, szeretnék egy ilyen energiahullámot, vagy szeretnék bármilyen másképp, szeretnék, hát én is szeretném, amikor influenzás vagyok, szeretnék én is egy ilyen fuvallatot, és azután jöhessek igét hirdetni. Mondom is az Úrnak, hogy nem látod, hogy a gyülekezet összedől nélkülem. Az Úr azt mondja nekem, hogy feküdj le és pihenj 5 napig. Mert nem dől össze a gyülekezet. Volna nekünk elképzelésünk, hogy az Úr hogyan gyógyítson meg bennünket. De az Úr azt mondja, hogy adtam bölcsességet, adtam megoldást. Ezért használt. Ezért a Bibliában Lukács, az orvos, és Pál apostol, aki az imával gyógyított, együtt szolgáltak. Amikor Málta szigetén kikötöttek, akkor egyesek Lukácshoz mentek, van egy görög szó, amit használt, terápiában részesítette őket, mások pedig Pálhoz mentek, aki imádkozott értük. Mit nem tudott Lukács meggyógyítani, azt küldte Pálhoz. És a kettő együtt van. És azért van itt most, beszélünk Isten dolgairól, és minden nap itt az alaksorban orvosok vannak, akik megvizsgálnak, diagnosztizálnak, terápiát írnak fel, mert az Isten így intézte. És ennek a kettőnek a forrása ugyanaz a Teremtő Isten. Isten természeti törvényeiket alkalmazzák és ismerik fel az orvosok. És persze van olyan, amiben az Isten közbeavatkozik. Ha akar, közbeavatkozik. És ha nem, akkor nem. Ő szuverén Isten. És nem a mi megrendelésünk alapján dolgozik. A sekár az első kifejezéssel kapcsolatban az igen nagyon világosan fogalmaz, ha ne nézd a bort, hogy vöröslik, mikor a pohárba csillog, és könnyen lecsúszik. Végül megmar, mint a kígyó, megcsíp, mint a vipera. Szemeid idegennőket látnak, szíved össze-vissza beszél. Olyan leszel, mint aki a tenger közepén fekszik, vagy mint aki az árbóc kosár tetején fekszik. Megütöttek engem, mondod, de nem fájt. Vertek engem, de nem vettem észre. Mikor ébredek föl? És ha felébred, mi az első kérdés? Újra keresem ugyanazt. Na ez a függőség képlete. Gyönyörűen leírja. Nem csak az alkoholra igaz, bármiféle függőségre igaz. És minden függőség nagyon sokat ígér. Minden függőség egy fájdalomcsillapító. Sokat ígér, de belemarkolunk, keveset ad, és a végén pedig mindent elvesz. Ezért ikariak azt mondják, hogy jó, van egy kis ojnosz is a történetben, de több gyógytea. Erre a gyógyteával nem lehet mellé fogni.
Szeretik a helyi mézet, antibiotikus hatása van, antioxidáns, feldolgozott cukor helyett rendkívül jó. Arra vigyázzunk, hogy egy éves kor alatt nem szabad gyerekeknek mézzel édesített teát adni a botulinum toxin miatt. Amiről szeretnék még egy kicsit a spirituális részéről, ugyanis Görögországban, különösen Ikaria szigetén nagyon vallásosak az emberek. Többnyire az ortodox vallásnak a hívei, ahol nagyon sok az ünnep. Több ünnep van, mint ebben a kultúrában, ahol mi élünk, pedig itt is jelen van az ortodox vallás és az ortodox kultúra. Vannak polgári ünnepeik, és vannak vallási ünnepeik. Mind a kettőnél megjelenik a böjt. A böjt az egy közösségi történet. A böjt az elcsendesedés, a beszélgetés, az önvizsgálat, az önreflexió ideje Görögországban, vagy illetve Ikaria szigetén. Hosszú időszakokban böjtölnek. Nem csak húsvét előtt van 40 nap, karácsony előtt is van 40 nap, és sok más egyéb ünnepek, egyházi ünnepekhez köthető a böjt. Ilyenkor nem esznek húst, nem fogyasztanak tejterméket, semmilyen se cukrot, se zsiradékot, tehát nagyon egyszerűen élnek, tényleg csak növényi alapú ételt esznek, és ezt az időt úgy értékelik és érzékelik, mint ami felszabadítja a szervezetüket. Mint olyan lenne, mintha egy fagyasztót leengednénk, hogy azután még jobban fagyjon vagy fagyasztó. Ez körülbelül így néz ki. Ezt itt nem is kell nézni, mechanizmus, hogy tudósok leírták, amikor elkezdték kutatni a koplalást, a kalória megvonást, hogy tényleg milyen mechanizmus, mi történik a szervezetben, és milyen pozitív dolgok zajlanak le, erre most nem térek ki, de ezek a kutatások igazolták. Például azt, hogyha egy 25%-os kalória megvonáson esik át valaki, akkor csökken a koleszterin szintje, javul az inzulin érzékenység, javul a vérnyomása, javul a kedély állapota, az alvás minősége, és a feszültség szint pedig csökken. Tehát ha 25%-kal kevesebb kalóriát viszünk be, tehát nem a teljes böjt, időszakos böjtről beszélünk, hanem csak a kalóriát visszük egy kicsit lenne. De ha már valaki egy kicsit túlmegy rajta, és 50%, ezt a háború alatt figyelték, és kutatták, akkor már megjelenik a depresszió, az ingerlékenység, terméketlenség, csontritkulás, hidegérzékenység, erőtlenség, lassabb a sebgyógyulás, és így tovább. Tehát minden gyógymódnál vigyázzunk, mert ha egy kicsit túlvisszük, akkor az már rossz. Összefoglalták, hogy a tudósok, hogy ezek az időszakos böjtök miben segítik a szervezetet, talán így magyarul egyszerűbb, jobb lesz az anyagcserénk, ha ezt időnként megtesszük, testsúly csökken, alacsonyabb a koleszterin szint, jobb vércukorszint, csökken a szorongás, jobb az alvásminőség, csökken a gyulladás szintje a szervezetben, a bélflóra összetétele javul, tehát ezek mind-mind ennek a jótékony hatásai. Ami azt jelenteti, hogy időnként kihagyhatunk egy napot. Ha valaki például kifejezetten fogyni is szeretne, kihagyja a vacsorát. Mindenképpen nagyon fontos, hogy reggelizzen jól. Aki fogyni szeretne, kezdje bőséges reggelivel. Gabonafélékkel, akár kása formájában, ahhoz olajos magvakat, egyen gyümölcsöt, egyen bőségesen. Tehát vigye be ezt, indíts el az anyagcserét, és ha ezt hozzáteszünk még napközben egy óra gyaloglást, akkor hetente fél kilóval lehet csökkenteni a testsúlyt. Ha ettől gyorsabb a testsúly csökkenés, nagyon komoly kockázatok történnek a szervezetben. Mikor ne böjtöljünk? Alacsony testsúlyú embereknél kockázatok vannak. Szoptató vagy terhes nőknél ne. Gyermekek vagy nagyon idősek ne. Alultápláltság, magas kockázatnak kitett embereknek, vírusfertőzés idején ne, vesekőnél, fáradtság, hányinger fejfájásnál, ezek mellékhatásként megjelennek akkor, ha olyan személyek vagy olyan csoportok böjtölnek,
akiknek ez nem javasolt. Tehát erre mindenképpen vigyázzunk, különösen, ha egy böjt több napig tart. Vajon a Biblia mit tanít erről? A Bibliában nincs rendszeres böjtre való felszólítás. Egy évben egyszer böjtöltek az Ószövetség idején. A nagy engesztelési napkor. Ez volt az önreflexió. Ez volt az elcsendesedés ideje. Ez is egyébként egy nap örömünneppel zárult. Mert ez volt az ítéletnek az előképe, ami történt a nagy engesztelési napon. A bibliai ember nem az egészségügyi hatás miatt böjtölt. Mindig azért, hogy a lelkük elcsendesedjen. Azért, hogy megértsék Isten akaratát. Ha azt gondoljuk, hogy azért kell böjtölni, hogy rávegyük Istent, hogy megtegye azt, amit ő nem akar megtenni. És a böjtünkkel az Istent rákényszerítsük, rávegyük, mint egy éhségsztrájkkal. De az Isten nem akarja megadni, de mivel mi böjtölünk, ezért jól van, hát most már látom, hogy hosszabb böjt, rendben, megadom. Nem ez a bibliai böjtnek a szerepe, hanem a bibliai böjtben azért koncentrálunk Isten akaratára, Isten vezetésére, hogy megértsük abban az adott kérdésben, hogy mi a feladatunk, hogy mi az Isten terve. Nem az Istennel kell megértetni, hogy mi mit szeretnénk, mert ő tudja, hanem velünk kell a böjt alatt az Istennek megértetnie, hogy ő mit akar velünk és az életünkkel. És erre a bibliai ember olyan szinten koncentrált, annyit imádkozott és annyit gondolkodott, elmékedett egy nap, hogy elfeledkezett az ételről is. Ez volt a természetes böjt. Vagy amikor nagyon szomorú volt, vagy gyász idején, amikor elfordult az ételtől, annyira kereste az Isten jelenlétét és vigasztalását. Tehát nem az Istent változtatja meg a böjt, hanem a böjt alatt az Istennek sokkal több esélye van minket megváltoztatni. Velünk megértetnie, hogy az imánk kérésében hogyan akar minket felhasználni, mi a mi dolgunk, amit lehet, hogy az élet zajában nem értünk meg, de a böjtnek a csendjében megértjük. Később bibliai időkben is kegyességi versenyt csináltak a böjtből. Vallásos mércévé tették. Ezért kellett prófétán keresztül figyelmeztetni a népet, hogy mi az Istennek tetsző böjt. És most ezt szeretném felolvasni. És ahogy olvasom Isten igét, én arra kérek mindenkit, gondolja végig az ő életét, az ő gyakorlatát. Hogy most ő milyen állapotban van ehhez képest. Értjük-e? Éljük-e ezt a fajta böjtöt, ami az Istennek kedves? Tudom, hogy mi jön a kultúránkban, tudom, hogy mi jön a szokásból, tudom, hogy mi jön a babonából, engem is így neveltek, tudom. De térjünk vissza a Bibliához, az Isten igéhez. Tegyük félre egy kicsit a böjttel kapcsolatos hagyományainkat, térjünk vissza Isten igéhez. Ézsaiás 58. Még a böjt idején is veszekedtek és vitatkoztok. Gonosz indulattal támadtok egymásra, majd őre mentek. Nem úgy böjtöltök, hogy könyörgésetek hangja följusson a magasba. Figyeljük! Amíg egymással vitatkozunk, vagy gonosz indulattal vagyunk egymás iránt, addig a könyörgéseink teljesen fölöslegesek. Mert az Isten nem tudja az ő válaszát küldeni. Süketté tesszük az indulattal, a kritikánkkal, a mások támadásával, az indulattal süketté tesszük a fülünket az Isten üzenetére. De hiába való a böjt, hiába való a könyörgésetek. Azt hiszitek? Ez az a böjt, amelyet én szeretek? Az a böjt, hogy az ember éhezéssel gyötri magát? Hogy fejét lehajtja, mint a káka, zsákruhába öltözik, és hamuban térdel? Ezt nevezitek ti böjtnek? Az örökkévaló kedves napjának? Nem! Az a böjt, amelyet én szeretek, nem ilyen.
Nyissátok ki a gonoszság bilincseit. Legelőször a saját életünkön lévő gonoszság bilincseit. Engedjétek szabadon az elnyomottakat, akiket kritizálsz, akiket üldözünk, akik a mi rossz indulatunk fogjai, engedjétek szabadon. Oldozzátok le igájuk köteleit. Törjetek össze minden igát. Kenyered, oszd meg az éhezővel. Otthonodat a hajléktalan szegénnyel. Ha ruhátlant látsz, öltöztest fel, és testvéred elől ne zárkózz el. Akkor felvirad világosságot, mint a hajnal fénye. És most figyeljünk. Betegségedből hamar felépülsz, és egészséged helyreáll. Kiderül, hogy sok betegségnek az a méreg, az az indulata forrása, amit mi magunkban táplálunk. És a bődben és imában ezeket elengedjük, akkor azt mondja, hogy helyreáll az egészséget, meggyógyulsz a betegségedből. Az örökkévaló dicsősége pedig hátulról védelmez. Milyen szép, az előtted jár, hátulról meg védelmez. Gyönyörű ez a kép. Akkor, ha segítségül hívod az örökkévalót, ő meghallja és válaszol neked. Mikor hozzá kiáltasz, azt mondja, itt vagyok. Ha egymás le nem igázzátok, ha másokra újjal nem mutogatsz, ha beszéddel sem támadsz senkire, ha odaadod az éhezőnek, amit saját lelked kíván, hogy a nyomorultak lelkét tápláld vele, akkor felragyog világosságod a sötétben is. Még a homály is úgy ragyog, mint a déli verőfény. Akkor az örökkévaló vezérel téged szüntelen, még kietlen, száraz földön is mindennel ellát. Csontjaidat megerősíti. És olyan leszel, mint a jól öntözött, viruló kert, mint a forrásvíz, amely el nem apad. Milyen erős kép. Na itt van a gyógyulás forrása. Kezdjük ezzel. Ezzel az ilyen imával és az ilyen bőjtel. Az Isten helyreállítja a lelkünket, meggyógyítja a lelkünket, kiszedi abból a mérget, és ez elindít fizikailag is a felépülésnek az útján. Ez az ikaiai tanulság. Ez az Isten igéje.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

0: kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Isten békességgel, nyugalommal, örömmel áldotta meg az ember. És ahogyan haladunk előre az emberi történelemben, azt látjuk, hogy az élet egyre stresszesebb, és egyre nagyobb szorongás gyötri az embereket. De vajon miért? Mik azok a dolgok, amelyek kiváltják az ember életéből a stressz? Stressz nélkül nem lehet élni, de túl sok stresszel semmi. Olyan ez, mint a töltőkáposzta. Kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben mérek. Hallottam valamit, de hogy ez így. Mi nem vagyunk képesek élni, hogyha nincsenek olyan helyzetek, amikor minden erőnkre szükség van, amikor össze kell kapjuk magunkat, hogy bizonyos helyzeteket megoldjunk. Ez természetes reakció a mi életünkben. Bármilyen élethelyzetbe kerülhetünk, és minden ember ahány lelki húrozásúak vagyunk, annyiféle képen reagálunk azokra a stresszorokra, amelyek az életben érnek bennünket. Vannak emberek, akik semmi problémát nem találnak bizonyos dolgokban, mások meg állandóan szoronganak ettől. De azoknak az életében más helyen fordulnak elő. És általában minden embernek van egy stresszor szerve. Amikor stressz helyzet van és szorongás, vannak emberek, akik azt mondják, hogy úgy megfájult a fejem. A másik azt mondja, hogy a gyomromat megnézem, a harmadiknak a szívével van baj, a negyediknek. Mindegyiknek van egy stresszor szerve, amikor a túlfeszített, a zöldő nagy mennyiségben stresszorok lehezetnek ránk, akkor ezek a dolgok gyötörnek bennünket. Hát mi okozhat stresszt az ember életében? Ha valaki túlvállalja magát. Azt szokták mondani, hogy 24 órán át dolgozik. De amikor lefekszik, az agya még akkor is jár. És akkor is dolgozik, és gondolkodik, még álmában is a dolgokon. Előfordulhat nők esetében nagyon gyakran, hogy amikor babát várnak, vagy babát szülnek, kisbabát szülnek, a szülési folyamatban történik olyan helyzet, ami szorongóvá teszi az ő életüket. Egy haláleset. Sok olyan házaspár ismerek, akik nagyon-nagyon boldogok voltak, és örömben élték az életüket, és amikor az egyik elment, néhány hónap múlva, egy vagy két év után a másik követte. Semmi baja nem volt addig, de az a stressz helyzet, amit a másik elvesztése okozott, azt egyszerűen nem tudta elviselni. Ma az egész világot mi stresszeli? A pénz, nem? Na pénz. Lesz kibontakozás ebből az állapotból, vagy nem lesz? Élni fog egy-két-három év múlva valamit az a pénz, amit összegyűjtöttünk és a bankba tettünk, vagy elolvad, mint ahogyan olyan sokszor már válságok idején megtörtént ez. Amikor stressz kiváltó tényezőkre valamilyen választ adunk, az általában három lépésben lehet meghatározni. Bármi ér bennünket, az első lépés, ahogyan reagálunk rá, az egy aktív lépés. Nagyon sokszor, amikor ilyen helyzet ér bennünket, akkor egy ilyen riadó akció vesz előtt rajtunk. Sétál az ember az utcán, bár itt nem igen látott ilyet, gyalogjárván nem nagyon járt, látott, de az ember sétál az utcán, és házak előtt megy el, és egy dühös kutya kirohan neki a kerítésnek, hogy majd kilötti, mekkorát tud ugrani az ember. Nagyon, nem? Ha nem lenne stressz, akkor elindulnánk. Vészhelyzetben, amikor valamilyenről el kell ugrani, tanulni, akkor az egész szervezetünk összpontosít el. A második fázis, amikor már túl vagyunk az első meglepetésen, amikor megpróbálunk ellenállni, valahogyan megszerezzük, vagy szert akarunk tenni, hogy legyünk ellenállóvá. És a harmadik fázis, amikor feladjuk, hogy azt mondja, hogy jaj, szép megy a fejem. Úgy fáj, bölcs vagyok. Nem érzem, hogy a beveim oda vannak. Ez már az, amikor a stressz legyőzött bennünket. Amikor már ezek a tünetek ilyenné válnak. Milyen fizikai hatásai vannak a hirtelen stressznek, ami ugye az életünkre ránk nehezett. És ez pozitívan hat a reakciónkra. Ha ezek a dolgok egészségesen működnek a mi szervezetünkben, akkor nagyon pozitívan tudunk reagálni, el tudunk szaladni a tüdejéről, vagy a veszedelemről. Ilyenkor megemelkedik a vérnyomás, szaporodik a pulzusunk, fokozott szívizom összehúzódás történik a testünkben, kitágulnak a pupilláink, kitágulnak a pörgőink, sokkal több oxigén vagyunk képesek belélegezni, hogy az ereinkben és az izmunkat átszövő vérerekben minél nagyobb mértékű legyen az oxigén telítettség. Megnő az izomer. Hihetetlen dolgokat láttam már gyerekkoromban. Emlékszem egyszer, kimentünk egy ilyen folyó mellett, szántott egy traktor. Csak ott láttam, itt is van egy traktor. És annyira kiment a szélére, hogy belevonult a folyóba. És hát ott kellett volna maradni. És ebben a stressz helyzetben olyan erőletet szert, hogy a felső rész megfogta, és kihúzta magát még menet közben, mielőtt a lábait levágta volna a rádoló traktor. Tehát beleszólult, de visszaemlékszem, hogy ott a férfiak kérdezték, hogy János, hát hogy tudtál kimenekülni? Szóval én magam sem tudom, de olyan erőm támadt, hogy meg tudtam oldani ezt a helyzetet. A májban felszabadul a cukor, a glukóz, és ez hatalmas erőt kölcsönöz, ami mentális aktivitásunk, a gondolkodásunk olyan mértékben felgyorsul, és átlátjuk a helyzetet, és azonnal tudunk cselekedni. Felgyorsul az anyagcsere a mi szervezetünkben, az izmainknak a vérellátása, leállnak azok a szervek, amelyek ebben a helyzetben nem jutnak szerephez, és a vér azok a szervekben tódul oda, ahol a megoldást meg tudjuk találni, és amely szerveinkre a megoldás során igen nagy szükségünk van. Az izomerőben bekövetkezett növekedésnek ez az oka, ugye, hogy erősebben be a szívünk, szaporább a pulzusunk, vérnyomásunk megnő, a vércukorszintünk megnő, és fokozott lesz az áramlás a mi izmainknak. A kortizol az egy olyan hormon, amire szintén indít a töltött kárhozta, hogyha kevés van belőle, hogyha kevés van a mi agyunkban, akkor nem működik rendesen, akkor az irányító központban különböző problémák adódnak. De ha túlsúlyban van ez a hormon, a kortizol hormon, akkor az agy funkcióit károsítja. Akkor megkövetkeztet az elborulás, amikor mentális zavarok történnek az emberrel, amikor rögeszmék, kényszerek hatása alá kerül. Nagyon sokszor ez idős korban már gyakran előfordul. Anorexiát idézhet, amikor undorognak az ételtől. Leginkább a lányok betegsége szokott ez lenni, amikor mindezt a kortizol hormon okozza az ember szervezetében. Depresszióra hajlamossá tesz, nagyon gyakran pánik helyzetben szorongásra kerül, a memóriánk csökken, nehezebbé válik a tanulás, és végül idős korban pedig már agysorvadást idéz elő. Amikor az időskorú embereknek úgy leér, felépül az agyam is, hogy akkor ez nagyon komoly problémát jelent. A magas kortizol szint még további problémákat, károsodásokat is okoz. Gyomor és gyomvérfekéhez vezethet, magas vérnyomás idézhet elő, undorodunk az ételtől, ezért alultápáltak leszünk, krónikus alkoholizmushoz vezet. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy én már úgy szeretnék megszabadulni az alkoholtól, és nem tudnak, és tesznek próbát hetekre, hónapokra, talán évekre is, de mivel a kortizol szint nem csökken, ez a hormon nem csökken az agyukban, ezért nem tudnak ellenállni olyan vágytől fel belőlük az alkohol után, amit nem tudnak önmaguktól elhárítani. Csökken a testi élvezet, és elsaknyad az immunrendszerünk. És ahogy bejönnek a beteg időszakok, a megfázások, az ember egyik betegségből megy a másikba. Mindezt a kortizol szint magas oldal okozza az ember életében. A stressz nem csak az agyunkra nehezedik és okoz károsodást, hanem a vérellátásunkban is, az artériáknak az elzáródásához, elmeszesedéséhez is ez a hormon segít hozzá bennünket, vagy segítségnek lehet nevezni. A Duke Egyetemen és holland kutatók is, és Tom Karmark is végzett különös kutatásokat, és a következő megállapításra jutottak. A mindennapi negatív élmények megnövelik a szívizom elégtelen vérellátásának az esetét. Hogyha pozitív érzelmek érnek bennünket, akkor pedig csökkennek ezek a kockázatok. Azért tanuljuk meg pozitívan gondolkodni. Ne engedjük, hogy oly mértékben sújtsanak le bizonyos dolgok az életünkben, amelyek szinte lebénítanak bennünket. Növekedjünk túlélni. Néha meglátogatok embereket, és elmondják nekem, voltam egy házas párnál, és azt mondta, tudod, atyám, fiam, 40 évvel ezelőtt, amikor itt és itt laktunk, ezekkel és ezekkel, mit csináltak azok én vele? Mondd, testvére, és 40 év alatt nem tudtad elfelejteni? Mennyit szenvedtél te ez alatt a 40 év alatt? Nagyon sokat. Akkor imádkozzunk, hogy legalább már most felejtsd el. Ha valakinek hajlama van a negatív gondolkodásra, a rossz élményeknek az átolgatására és őrzésére, imádkozzon nappal és éjjel. Hihetetlen károsodást okoz ez. A Duke Egyetemen legalábbis erre jutottak. A másik vizsgálati eredmény pedig azt mutatja, hogy a szívbeteg páciensek stresszkezelésének a javítása csökkentette az artéria elzáródásokat, az előfordulását. Amikor mentálisan is kezelték őket, amikor az okokat keresték, hogy milyen okok váltják ki ezt a betegséget, és a szívbetegeket megpróbálták, hát jobb kedvre deríteni, akkor ezek az előfordulások megvédkülnek. Holland kutatók szintén szívbeteg pácienseknek a stresszkezelését végezték, és 34%-kal csökkent a szívrohamoknak az ismétlődése. Amikor valaki először átment ezen a nagyon kellemetlen tapasztalaton, amit egy szívroham okoz, és elkezdték pozitív gondolkodásra megtanítani, negatív dolgokat az életéből kisöpörni, 34%-kal javult azoknak az esete, akik újra nem kellett, hogy átérjék ezt. Egy másik kutatás eredmény pedig azt mondja, a szívbeteg páciensek stresszkezelésének javítása pozitív hatásokat eredményezett a vérnyomás, a koleszterin, a testsúly, a dohányzási magatartás, a testgyakorlás és az étkezési szokások tekintetében. Nagyon sokszor a tüneteket kezelik az orvosok. és nem az okokat, amelyek kiváltják ezt. És ha rendszeresen fáj a fejünk, akkor álljunk meg egy pillanatra, vagy fáj a gyomrunk, vagy más gyengeségekkel küzdünk, akkor álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel a kérdést, hogyan is életünk? Mit teszek? Hogy gondolkodom? Milyen az érzési lábunk? Különböző benyomások. Hogyan érnek engem? Hogyan kezelem? És ha valami nincs jól az életemben, akkor vegyem elő a Bibliámat, és olvassam el a századik zsoltárt. Miről szól a századik zsoltár? Örömről, világságról, az Úr szolgálatáról, nem? Nap mint nap, ha valami problémám van, testvér, bárhol, sokszor napközben olvasd el a századik zsoltárt, és az öröm visszatér az életedben, és a vidámság megjelenik az arcodon, és túllépsz azokon a dolgokon, amiket te magad elkövettél, vagy mások követtek el veled szemben. És felszabadulsz ezeknek az emlékeknek a nyomása alól. Szétdövöd a szorongásnak, a stressznek a bilincseit, és egészséges leszel. Visszatér az egészség hozzá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedések nagyobb mennyiségű elzáródást eredményeztek a szív artériáiban. Kármak erre jött rá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedés. Magas a vérnyomás. Doktorul vagy doktorul, nem tudom ki van itt. Doktorul, vagy magas a vérnyomásom, szédelkek. Na, kedves, hát, hány éves, ennyi. Na, fölírom magának ezt a gyógyszert, aztán szedje. Neki ez nem kerül semmire. Csak fölírja, nem? De milyen jó lenne, ha lenne annyi ideje, megkérdeznél, hogy János bácsi, ha miért magas a vérnyomás? Miért szívű időként? Hogy van az élet? Hogy fog? Hát az orvosnak nincs ideje rá, ha tegyük meg mi magunk önmagunkért. Álljunk meg és gondolkodjunk el, hogyan éljük az életünket. Ahogyan eszünk, ahogyan iszunk, ahogyan végezzük a mindennapi munkánkat. Az Isten dicsőségére van az, vagy a saját egészségünknek a romlására. Ez az, ami igazán egy gyógyulást hozhat a mi életünkben. Na nézzük meg még néhány gondolatot, hogy a stressz által súlyosbított betegségek milyen állapothoz vezetnek el a szervezetünkben. Van, aki szenved a herpes vírustól, stressz által jön elő. Ott lepang az ember szervezetében, ha egyszer megkapta, és amikor belekerülünk egy stresszes állapotba, szorongóvá válunk, egyszer csak megjelenik a herpesz, vagy valahol. Nem? Tessék megfigyelni. Amikor kiüt a herpesz valaki, gondoljon vissza egy hónap. Milyen volt az elmúlt hónap? Mennyit szorongtam, mennyi stresszet éltem át, hogy voltak ezek a dolgok? Gondoljunk csak vele. Nagyon sok esetben gyerekek is felnőttek, használók lesznek. A feleségemet ilyenek kezem. És ő inkább 4 óra helyett 7 órakor jön el a rendelőből, de megkérdezi a pácienseit, hogy zajlik az élet. És gyógyszert akkor ír, amikor más már nem segít. A HIV és az AIDS, a HIV vírusnak és az AIDS-nek a terjedését, a lefolyásának a gyorsaságát igen nagyban előmozdítja az, hogy valaki mennyire szorongó, a bűntudat mennyire teszi őt szorongóvá, és mennyire stresszes az élet. Egy címát, a pikkelsőből. Kapott már valaki pikkelsőből? Borzasztó fájdalmas. Borzasztó. Amikor mi beleünk olyan érzékeny nem tudunk mindent megenni. A nemi szerveknek az egészsége, a csipőtáji törések. Ugye azt mondjuk, hogy jó szegény, hát öreg már, aztán eltölt a combcsontja. Miért? Miért szemben egyik ember csontritkulásban, a másik meg olyan délceken megy, 80 évesen, vagy több mint 80 év után is, mintha kardot nyert volna. Miért? Mert a csontrendszerét az évtizedek alatt átélt stressz és szorongás nem emésztette fel. Miért a leggyakoribb a nőknél a csontritkulás? Mert gyereket szülnek. Tehát az éjszakájuk az mindig olyan, mint amikor sírni a gyerek. Az egész életük, egy életen át egy anya. Ha olyan anya, mint amikről Ézsaiás beszél, elfeledkezhet az anya az ő gyermekéről. Egy életen át az aggódó anyai szeretet ott kísér bennünket. És ez mihez veszem? Csontritkulás. Kedvesem, azt hiszem, hogy lassan a végére kell érjek. Az állandó stressz kiváltó tényező szorongáshoz vezet. Csökkentsük a stressz helyzeteket. Ne menjünk bele olyan dolgokba, ami aztán szorongást és nyugtalanságot okoz. Kérjük Istent, hogy el tudjuk kerülni ezeket a dolgokat. A szorongás leggyakoribb mentális rendellenességhez vezet. Leggyakoribb húskomorabb leszünk, depressziósabb leszünk, és aztán ezerféle pszichoszomatikus betegséget nyögthetünk az életünk végéig. Amerikában több mint 19 millió ember sújt a szorongásos depresszió. Legtöbbször, amikor már benne vagyunk, akkor már ne próbáljuk önmagunkat gyógyítani, hanem akkor forduljunk olyan orvoshoz, ami majd azt tanácsolja, hogy bízzuk magunkat jól képzett orvosokra. Szóval az ország csücskeiből hívják fel a feleségemet, hogy ilyen meg ilyen problémám van, mit tegyek. És nagyon sokan jönnek el. Egy szó, mint száz, a különböző szorongásos rendellenességeknek a típusai az emberi személyiségtől függnek. De mindegyikre van orvosság. Pál apostolnak mit mond az Úr? Elég néked az én erő, az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Testvér, ne hagyatkozz magadra. Bízzál az Úrnak. Hidd el, hogy elég az ő kegyelme. Hidd el, hogy Jézus szeret téged. Ha az emberek Jézus jelenlétét érzik, akkor testileg, lelkileg hamar gyógyulnak. Ha a betegben tudatosul az, hogy Isten szereti őt, hogy vele van, hogy gyógyít, ő a gyógyító, igen, hamar láthatunk rá. A hit, az Istenben való kapaszkodás, a legjobb gyógyszer, a legjobb gyógyító. Isten segítsen minket ahhoz, hogy alkalmazzuk ezt a gyógymódot.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő

Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és örülök annak, hogy itt lehetünk. Joel könyvéről tanulunk. Ez a könyvecske meglehetősen rövid. Ezért vannak olyan felosztások, bibliai könyvek felosztásai, amelyek szerint az úgynevezett kisproféták közé tartozik. Hogyha a Héber kánont megnézzük, akkor az úgynevezett későbbi proféták közé sorolták őket. A korai proféták közé tartoztak a nagyok. Hogyha megnézünk egy mai protestáns bibliafordítást, vagy bibliai felosztást, akkor ott úgynevezett kisproféták közé sorolják ezt a könyvet, más 11 könyvvel együtt. Nem azért, mert a proféták jelentősége kisebb, mint a nagyoké, hanem mert a könyvek terjedelme az, ami ilyenkor döntő szempont. Tehát ez a kis terjedelmű könyvek közé tartozik. Ahogyan bizonyára emlékeznek rá, hogy Hósás könyvét követi, tehát a sorban mindjárt az elején van, összesen ugye 12 kis proféta könyvét ismerjük az Ószövetségi kánon végén, és azok között ez a második helyen áll. A különös az a könyvvel kapcsolatosan, hogy nem tudjuk, hogy mikor készült, hogy hol, az sem. A felirata szerint Joel könyve, és ezért nincs okunk azt feltételezni, hogy ténylegesen létezett egy ilyen személy, Joel proféta, aki ezt a könyvet megírta. De hogy mikor írta, arra csak becsléseink vannak. A feltételezés az, hogy valószínű az időszámítás előtti 8. század környékén készült ez, amikor is még az asszír és a későbbi babiloni hódítások előtt vagyunk. Tehát ha a napjainktól visszaszámolnánk, akkor azt kellene mondani, hogy ez a könyv több mint 2800 éves. Azaz, a Biblia ószövetségi részének a legrégebbi könyvei közé tartozik. Viszont a könyvről azt kell elmondani, hogy ha megnézzük a szerkezetét és a stílusát, hogy egyike, hanem a Biblia ószövetségi részében a legjobban megszerkesztett könyveknek. Ez nagyon különös, mert a bibliai könyvekről általában a szerkezetüket tekintve nem sokat beszélünk, de az utóbbi néhány évtizedben egyre nagyobb figyelem fordul arra, hogy a könyveket tudatosan megszerkesztették. Tehát nem lehet elgondolni azt, mint néhányan mégis gondolják, hogy volt valaki egy ilyen redaktor, aki utólag úgymond egymáshoz csiszolt könyveket. Hanem azt kell mondani, hogy ezek a könyvek többnyire egy szerzőtől származtak, egy néhány könyv kivételével nem tudjuk egész biztosan, hogy ki volt a szerző, de ennek a könyvnek az esetében valószínűleg mondhatjuk azt, tehát, hogy Joel prófétától származik. A könyv tehát egy nagyon jól szerkesztett könyv, és hasonlóságot mutat Ézsaiás próféta könyvével. Különösen is Ézsaiásnak az úgynevezett apokaliptikus részleteivel. Ezeket a részleteket jellemzi egy különleges kifejezés, amely így hangzik, hogy az Úr napja. Természetesen sok más prófétai könyvben is megtaláljuk ezt a kifejezést, hogy az Úr napja, de különösen jellemző ez Joel könyvére, és azt lehet mondani, hogy ami összeköti ezt a könyvet az újszövetségi könyvekkel, az valójában ez a kifejezés, hogy tudnék az Úr napja. Az Úr napja alatt általában a korabeli zsidóság a végső helyreállítást, illetve a végső ítéletet értette. Egy kettős tartalmú kifejezés volt ez, részben ítéletet hordozott, részben helyreállítást. És ezért mindjárt az elején azt mondhatjuk, hogy Joel könyve ezt a két tónust tartalmazza. Tehát van benne egy gyászének, van benne szó az ítéletről, van arról szó, hogy Isten megítéli végül még Izrael ellenségeit is, jövendőbeli ellenségeket is, de ugyanakkor hangsúly kerül arra, hogy lesz egy helyreállítás, tehát a sok-sok ítéleten keresztül végül valami úgymond megtisztulás következik be, és Jeruzsálem végül helyreáll. Viszont a büntetés gondolata régebbi, mint Ézsaiás kora. Azt kell mondanunk, hogy egészen Mózes koráig megy vissza. Ugyanis Mózes könyvében, a 3. és az 5. könyvben is több helyen olvasunk arról, hogy Isten áldást és átkot mond, illetve elmondja azokat a feltételeket, amelyekhez az áldások, illetve az átkok kötődnek. És az átok mondások egy kicsit hasonlók ahhoz,
amelyeket itt találunk ebben a kis könyvben. Na most, ha nézzük az üzenetet, a könyv üzenete, Joel üzenete, valójában nem más, mint az, hogy a népet, azaz Izraelt, átok éri, vagy átkok érik. Mégpedig azért, mert a szövetséghez hűtlenné vált. Na ez az átok valójában egy megtisztulást eredményez, amelynek a vége a helyreállítás lesz. Tehát a könyvnek ez a különös gondolata, hogy átokból, gyászból, gyászénekből végül egy öröménekre fordul, és a legvégén meg áldásmondást találunk. Hogyha fel akarjuk osztani a könyvet tartalmilag, akkor azt kell mondani, hogy körülbelül egyforma hosszúságú részekből áll. Az első vers egy bevezető, és azt követően föl lehet osztani körülbelül 4x18 versre. Ez azt jelenti, hogy nagyon tudatosan szerkesztett mű, ahogyan a bevezetőben említettem is, hogy egyike a legjobban megszerkesztett műveknek, és most ezeket a szakaszokat szeretném végigtekinteni önökkel együtt. Tehát a négy szakaszt a következőképpen találjuk, az első fejezet második versétől a 20. versig. Egy-egy rövidebb részt majd szeretnék fel is olvasni ebből a könyvből, mert nagyon szép költői stílusa van, de arra nincsen mód, hogy az egész könyvet elolvassuk. Mindenesetre ajánlanám önöknek, hogyha idejük lesz ma este, vagy hétfolyamán valamikor, vegyék elő ezt a kis könyvecskét, mert mintegy 15-20 perc alatt végig lehet olvasni az egészet. Nagyon rövid, nagyon mély gondolatokat tartalmazó könyvecske. Tehát az első rész, ez a 20 vers, 21 vers a bevezetővel együtt, amely egy sáska járást ír le. De úgy, hogy a sáska járás után következik valami különleges dolog, a száj, ezek általában együtt járó dolgok, és utána, hogy mindent betetőzzön a pusztulás, vagy a pusztítás, még tűzvész jön. Tehát lehet azt mondani, hogy a termés egy részét elpusztítják a sáskák, ami megmarad, elpusztul az aszály miatt, ami még ne talán megmarad, most már szárazon, azt a tűzvész elégeti. Tehát ha lehet mondani, akkor ez a teljes, tökéletes pusztulás képe. Az első fejezet negyedik verse érdekes, ezt a verset elolvasnám a Károli fordításból. Azért érdekes, mert az akkori fordítás szerint így hangzik, hogy amit a sáska meghagyott, megette a szöcske. Amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Viszont az eredeti héber nyelvezetben négy különböző sáskafajról van szó. Tehát ez ennek a versnek az érdekessége. Egyébként még egyszer előfordul, csak az érdekesség kedvéért mondanám, a második fejezetben, 25. vers, ez úgy hangzik, hogy és kipótolom nektek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcske, a cserebogár, és a hernyó, és a sáska, az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem. Tehát ez a két hely a könyvben, ahol ez a négy fogalom előfordul, de valójában itt különböző sáskafajokról van szó. Minden esetre ez ma már itt a 21. században különösebben nem érint bennünket, hiszen nem ismerjük az akkori körülményeket, és még mindig viták folynak azon, hogy hogy kell értelmezni ezeket a szavakat, vagy pontosan milyen sáskafajt jelölnek a kifejezések. Ha bárki ezt meg akarja kérdezni tőlem, előre mondom, hogy nem tudom sajnos én sem megmondani, nem vagyok biológus, nem vagyok szakértő ebben, hogy ténylegesen a sáskák óriási nagy rendjében ez a négy hova tartozik, mi a megfelelő latin elnevezése. Minden esetre az valószínű, hogy egymást követő sáska pusztítás érte az országot, tehát nem egyszerűen jött egy sáska had, és minden elpusztított, vagy lelegelt szinte, hanem jött utána még egy másik fajta, amit meghagyott az egyik, elpusztította a másik, utána jött még egy, és egymás után négy ilyen hullám. Tehát, ha jól végig gondoljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy itt nem egyszerűen aszály volt, meg tűz volt, hanem még maguk a sáskák is több hullámban pusztították az országot. Tehát ez a teljes tökéletes pusztulás képe. A háttérben, ahogy az előbb is említettem, ott van Mózes könyve. Mégpedig Mózes második könyvében olvashatunk az egyiptomi 10 csapásról. És ott a
10 csapás közül a 8. szintén a sáskák pusztítását jelentette. Tehát van a háttérben egy ilyen bibliai üzenet, hogy a sáska az valahol az isteni ítélet szimbóluma, de ugyanakkor, ha az első fejezet 6. versét megnézzük, akkor úgy tűnik, hogy itt a könyvben nem annyira fizikai pusztulásról lehet szó, hanem inkább szimbolikus értelme van a sáskáknak. Az első fejezet 6. verse így hangzik, mert egy nép jött fel az én földemre, erős és megszámlálhatatlan, fogai, mint az oroszlán fogai, és agyarai, mint a nőstény oroszláné. Talán a történelmi ismereteinkből tudjuk azt, hogy a régi babiloni birodalom, egész pontosan az új babiloni birodalom egyik szimbóluma az oroszlán volt, egész pontosan a szárnyas oroszlán. Ha visszaemlékeznek Dániel próféta könyvére, akkor ott a 7. fejezetben az első különleges állat, amelyik úgymond a tengerből jön fel, nem más, mint a szárnyas oroszlán, ugye, és Babilon szimbolizálja. Tehát elképzelhető, hogy itt ez a kép, a sáska, vagy a sáska mögött meghúzódó hatalom valójában Babilon, de lehet gondolnunk az asszírokra is természetesen, ha egyszerűen csak a pusztításra gondolunk, arra, hogy egy feldühödött himoroszlán vagy nőstény oroszlán milyen pusztítást végezhet. De valószínűnek látszik, hogy itt inkább, tehát egy szimbolikus értelem van, mégpedig a pusztulás most már még mást is jelent, a 15. vers szerint így hangzik, hogy jaj, ez a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Tehát egy nagyon érdekes szimbólumrendszer figyelhető meg. Van a sáska képe eredetileg. A sáska szimbolizál egy hatalmat, vagy hatalmakat, amelyek Izraelt leigázzák, de mögöttük még egy további ítéleti gondolat található, és ez pedig az Úr napja. Tehát ténylegesen azt lehet mondani, hogy a sáskák így átvitt értelemben az Úr napját szimbolizálják, legalábbis annak azt a részét, ami az ítélethez kötődik. Hogyha nézzük tovább, akkor a 2. fejezet első 17 verse egy egység, amely folytatja az ítélet gondolatát, most már többszörösen is kifejezve azt, hogy az Úr napja. Például a 2. fejezet 12. versében azt találjuk, hogy és megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas a rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, ki állhatja ki azt? Na, itt egy különleges dologra figyelhetünk fel, hogy az Úr napja, és utána egy kérdés, hogy ki állhat meg. Na, ez a kérdés szó szerint így a Jelenések könyve 6. fejezete végén található. Majd az előadás végén szeretnék arra kitérni, hogy a Jelenések könyvével milyen közeli gondolatokat tartalmaz ez a könyv. De minden esetre itt a 2. fejezet első 17 versében, miután a sáska járást még tovább részletezi, meg az aszályt, meg a tűzpusztítását, végső fokon a visszatérő, szinte refrénszerű gondolat az, hogy az Úr napja, az Úr napja, az Úr napja, kiállhat meg. És nagyon érdekes az, hogyha tovább figyeljük, tehát a 2. fejezet 12.-13. versében van egy különleges gondolat, amely mintegy beékelődik az ítélet gondolatába. Ezt a két mondatot is szeretném felolvasni, hogy de még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Tehát itt, amikor részletezi az ítélet menetét, elmondja azt, hogy borzalmas ez a nap, rettenetes, kiállhat meg,
mint egy erre a retorikai kérdésre válaszul, azt mondja, hogy egyetlen megoldás van, és ez a bűnbánat. Különös az, hogy a gondolat igazán akkor vált, miután a bűnbánatról szóló rész következik. A 18. verstől kezdődően azt találjuk, hogy erre buzgón lőn az Úr szeretete az ő földje iránt, és megkegyelmezett a népének. Tehát, hogyha a szerkezetet nézzük, akkor az ítélet leírása, kezdve a sáskákkal, utána a nagy támadó seregekkel, az inváziós seregekkel, utána jön az Úr napja, mint a legmélyebb gondolat, és eljut addig a pontig, hogy kiállhat meg azon a napon, a válasz rá egy felhívás, hogy térjetek meg. És a megtérésre szóló hívás végén, tehát itt eljutunk a második fejezet 18. verséhez, ez a gyász ének, vagy ha szabad így mondani, hogy két gyász ének, az egyik inkább a sáskajárásról szól, a másik az úrnapjáról. Tehát lényegében ugye az első és a második fejezet ez, a második fejezet 17. verséig, utána hirtelen vált a gondolat, és ebből a gyász énekből örömének lesz. És ahogyan olvastam itt a 18. versben is, hogy erre buzgón lett az Úr szeretete, és megkegyelmezett a népének. Honnan van ez a gondolat, hogy Isten kegyelmes? Így olvastam, hogy könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ez a gondolat is visszamegy egészen Mózes könyvéhez, mégpedig Mózes második könyvéhez, ahhoz a részhez, amikor Isten megjelenik Mózesnek. És második fejezet 34. versében, fejezetében arról olvashatunk, hogy amikor Mózes azt szeretné, hogy láthassa Istent, akkor azt a választ kapja, hogy be kell állnia egy szikla hasadékba, és Isten elvonul előtte a Sínai hegyen, hátulról láthatja, de szemből nem. És miközben Mózes látja Istent hátulról, hallja ugyanezeket a mondatokat, vagy gondolatokat, hogy az Úr könyörülő és irgalmas, és hogy nagy kegyelmű, vagy nagy türelmű, bánkódik a gonosz miatt, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Tehát, mintha itt visszhangozna az, ami néhány száz évvel korábban Mózes ajkáról hallatszott, ahogy a népnek elmondta, hogy az Isten irgalmas. Tehát a gyászénekből úgy lesz örömének, hogy ez az üzenet jut el a néphez, hogy az Isten irgalmas. Tehát abban nem lehet bízni, hogy az ember maga jó. Tehát ennek a profétának a markáns üzenete az, hogy csak az Isten kegyelmében lehet bízni. Na, vannak olyan vallások a világban, talán még a kereszténységen belül is vannak olyan irányzatok, amelyek azt mondják, hogy ha mi teszünk bizonyos jó dolgokat, akkor azok úgymond kedvessé tehetnek Isten előtt. Netalán érdemeink lehetnek Isten előtt. Ha jó a proféta könyvét nézzük, vagy akár ha Dániel könyvére utalhatok, amikor Dániel is imádkozik, ugye a 8.-9. fejezetben elmondja a bűnbánat, különösen a 9. fejezetben a bűnbánat imáját, ott is azt mondja, hogy csak a te irgalmasságodban bízunk. Tehát ezek a proféták azt próbálták az akkori ember lelkére helyezni, és a mi lelkünkre is, hogy sose jussunk el ahhoz a gondolathoz, hogy mi megállhatunk valami miatt, mert úgymond jók vagyunk, vagy nem vagyunk olyan rosszak, mint a többiek. Hanem, ha mégis bizalmunk van Isten iránt, annak az alapja csak ő benne van. Tehát az emberben, vagy az ember tetteiben nem lehet, csak egyszerűen abban, hogy Isten irgalmas. Márpedig Mózes szava szerint is, vagy Dániel könyve szerint, illetve Joel próféta is már a harmadik, aki azt mondja, hogy az Isten ténylegesen ilyen. Na most Mózes nem láthatta Istent, de mégis valamit láthatott, vagy inkább átélhetett. Hogy az Isten nem egy kegyetlen Úr. Mint ahogy sok ember gondolataiban Isten így jelenik meg, hogy valahol ül távol, messze tőlünk, egy trónuson,
és állandóan azt figyeli, hogy ki mikor tesz rosszat, hogy lesújtsa. Most a görög mitológiára gondolunk, vagy azon belül Zeusra. Zeus ugye szórja a villámait, és ugye oda csap, amikor valaki nem úgy tesz, hogy neki tetszik. Ez a gondolat távol áll a profétáktól. A bibliai írók inkább azt hangsúlyozták, hogy bár az Isten ítél is, hiszen a sáskák is ítéletet jelentettek, vagy a sáskák által szimbolizált népek is ítéletet hoztak, de végső fokon ezekből valahol eljutottak, vagy ezeken keresztül eljutottak tisztuláson át egészen odáig, hogy megismerték az Isten irgalmasságát. Na most itt tehát a második fejezetben, ha nézzük tovább, a 21. versben azt találjuk, hogy ne félj te földj, örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr. Tehát itt vált át, kezdve a 18. verssel a gondolat most már a gyászénekből öröménekre. Azután tovább a 23. versben hasonló gondolat, hogy ti is Sionnak fiai örvendezzetek, és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja nektek az esőt, igazság szerint, és korai és késői esőt hullat nektek az első hónapban. Az ígéret tehát azt jelentette elsősorban, hogy Isten helyreállítja a fizikai állapotokat. Gondoljunk csak bele, hogy amikor Kaliforniában heteken keresztül nem tudták eloltani az erdőtüzeket. Vagy később Portugáliában hasonló történt, hogy heteken át, majdnem hónapokon keresztül égtek az erdők. Miért imádkoztak az emberek? Hogy végre jöjjön az eső. Mert sem a helikopterekről, vagy repülőgépekről, vagy a földi eszközökről nem tudtak annyi vizet odaszállítani, hogy ténylegesen megállítsa a tüzet. És emlékszem, hogy annak idején beszéltem valakivel, aki Kaliforniából való volt, azt mondta, hogy ténylegesen imádkoztak, szó szerint. Imádkoztak az emberek azért, hogy végre essen már az eső. És ha hiszik, ha nem, mind a két esetben az eső oltotta el a tüzet. Nem a tűzoltók. Na most itt is van valami különleges gondolat, nem? Hogy megadom az esőt, mondja Isten, de nem is egyszer, hanem kétszer. Ugyanis az akkori éghajlati viszonyok szerint, és ez Izraelben ma is így van, hogy van két esős időszak. Ahogy ide felírtam, hogy a korai eső egy kicsit a mi logikánktól eltérően nem az év korai szakaszában hull, hanem a mi számításaink szerinti későbbi szakaszban, azaz ősszel. Tehát ez az úgynevezett korai eső ősszel hullott, tudnélék akkor vetettek. És ahhoz, hogy a mag ott a földben valahogy megfogadjon, hogy átvészelje majd a telet, szüksége volt arra, hogy egy kis vizet kapjon, esőt kapjon. Tehát, hogy így mondjuk a mag csírázásához, vagy a magban rejtett élet indításához szükség volt ez az úgynevezett őszi, vagy korai eső. Aztán utána jött egy hosszabb időszak, kevés esővel, és eljutottunk a tavaszig. Most a tavasz azt eredményezte, hogy ha nem jött az eső, vagy legalábbis késő tavasszal a nyár elején, amikor az aratás ideje következett, akkor nagyon gyenge volt a termés. Ha az őszi eső elmaradt, akkor egyáltalán nem volt termés, mert a mag ki se hajtott. De nem lett igazán gyümölcs, és a magok nem nőttek nagyra, ha nem jött ez a késői eső, azaz a tavaszi eső. Na most ez valójában azt jelenti, hogy Isten nem egyszer, hanem kétszeresen áldotta meg őket. Egyrészt megáldotta őket a magvetésnél, azután megáldotta őket az aratásnál is. Na most ezt a gondolatot találjuk meg itt, a második fejezet 24. versétől kezdve, hogy és megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat. És esztek bőven, 26. vers, és megelégeztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem. Tehát az áldás egy része azt jelentette, hogy Isten helyreállítja azt, amit a szöcske, vagy a szaszály, meg a
csere vagy a tűz elpusztított, ezeken mind átsegítette őket az eső. Sőt, kétszeres eső. És ténylegesen Isten kipótolta mindazt, ami az esztendő alatt, vagy esetleg száraz évek alatt, éhínség alatt veszteség volt. De ezután következik még egy érdekes rész, egy olyan áldás, ami már túlmutat a fizikai áldáson. Lehet azt mondani, hogy ez már lelki természetű áldás volt, hogyha ugyanebben a fejezetben a 28. verset, 29. verset is nézem, hogy lészen azután, hogy kiöntöm a lelkemet minden testre, és profétálnak a fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Tehát az áldás nem csak úgy volt kettős, hogy volt egy őszi meg egy tavaszi eső, hanem utána még egy ráadás volt, lehet azt mondani, tehát a fizikai áldáson túl volt egy úgynevezett lelki áldás, részben a profétálás, részben álmokon keresztül olyan ajándékok, amelyekre esetleg egy egész nemzedék, vagy egy hosszabb időszakban a nép egyáltalán nem emlékezett. Tehát az áldás, és ez a második nagy tanulság ebben a könyvben talán, hogy az áldás úgy jön, hogy mindig sokszorozottan jelenik meg. Tehát nem kell matematikailag elgondolni, hogy van egy átok, és utána van egy áldás, megint van egy átok, megint van egy áldás. Ez így nem igaz, hanem az Isten jósága, vagy irgalmassága, vagy kegyelmessége abban mutatkozik meg, hogy az áldás mindig túlhaladja, úgymond, az átkot. Tehát a jó mindig túlhaladja a rosszat. Na, ezután érkezünk el a negyedik gondolathoz, amely valójában az egész harmadik fejezetet magába foglalja. A harmadik fejezet ugye rövid, mindössze 21 versből áll, és itt az ítélet gondolata kerül elő megint, de most már nem úgy, hogy Isten megítéli Izraelt, hanem megítéli az ellenségeket. És itt van egy kifejezés, a Jósafát völgye, ahol Izrael ítéletet tart az ellenségei felett. És történelmileg tudjuk, hogy ebben a völgyben nagyon sok olyan csatát vívtak, amelyet Izrael nyert meg. De van ennek a helynek egy úgynevezett eszkatológikus, tehát a végső időkre mutató jelentése is, hogyha a harmadik fejezet 9. versére gondolunk, hirdessétek ezt a pogányok között, készüljetek harcra, indítsátok fel a hősöket, járuljatok elő, jöjjetek fel mindjárt a hadakozó férfiak, kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká, mondja a beteg is, hős vagyok. Siessetek és jöjjetek el, ti népek, mindenfelől seregeljetek egybe, ide vezest, Uram, a te hőseidet. Serkenjenek fel és jöjjenek fel a népek a Jósafát völgyébe, mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket. Azután van egy különleges gondolat, ez megint a Jelenések könyvére előremutató, hogy eresszétek néki a sarlót, mert megérett az aratni való. Jertek, tapossátok meg, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók, mert megsokasult a gonoszságuk. Na, a Jelenések könyvében a 14. fejezetben éppen ilyet olvashatunk, hogy megtapossák a sajtót a süret után, és vér jön ki a sajtóból, nem must. Vér. Tehát itt teljesen átvált a kép szimbolikusra. De minden esetre itt a jelenés, itt a Joel könyvének ebben a szakaszában ez a völgy megtelik valami eszkatológikus értelemmel, hogy nem egyszerűen Izrael ellenségeiről szól, hanem minden népekről, hogyha figyeltek arra, hogy kérdessétek a pogányok között, és készüljenek harcra, járuljanak, jöjjenek mindnyájan a hadakozó férfiak, és ti népek mindenfelől jöjjetek. Tehát ez egy picit túlmutat már Izrael történelmén, azt lehet mondani, hogy itt valami végső nagy, kaotikus állapot van, egy végső ítélet képe. De nem lenne teljes a kép, ha a vége nem lenne jó.
És ez így is van ebben a könyvben, hogy a vége viszont nagyon jó. Mégpedig úgy, hogy Jeruzsálem dicsősége helyre áll. És ezt a részt is szeretném végül elolvasni, a harmadik fejezet utolsó néhány mondatát, 17. verstől, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, aki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen, mert szenté lesz Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta. És majd azon a napon a hegyek mustan csepegnek, és a halmok tejjel folynak, és Júda minden medre bő vízzel ömledez, és forrás fakad az Úrnak házából, és megöntözi a Sittim völgyét. Egyiptom pusztasággá lesz, Edom pedig kietlen sivataggá. A Júda fiain való erőszakosságokért, mert ártatlan vért ontottak azoknak földjén. De a Júda örökké megmarad, Jeruzsálem is nemzetségről nemzetségre. És kitisztítom vérükből, amelyet még ki nem tisztítottam. És a Sion lesz az Úr lakóhelye. Tehát ez a könyv azzal a gondolattal ér véget, hogy Jeruzsálem szerepe megerősödik, sőt, hogy Isten maga azt mondja, hogy szent lesz a város, megjelenik újra fizikai áldás gondolata, hogy tudnélik, a hegyek mustat csepegnek, a halmok tejjel folynak. Az a gondolat, ami megint visszamegy Mózes könyvéhez, hogy tejjel és mézzel folyó föld, ugye a Kánaán földje. Tehát ez mindig a bőség gondolatát hordozta. De

amelyek úgymond eszkatológikusak, azaz a végső időre szólnak. Na most ezek után nézzünk meg egy néhány összefüggést, amely az új szövetséget érinti. Úgy találtam, hogy különösen a pecsétek és a jelenések könyvében lévő trombiták azok, amelyekkel valahol összefügg Joel könyve. Ha a jelenések könyve 9. fejezetét fellapozzuk, vagy fellapoznánk, akkor ott ténylegesen azt találnánk, hogy megjelenik valami, ami olyan, mint a sáska. Egész pontosan az 5. és a 6. trombitánál. Egy néhány mondatot engedjenek meg, hogy ebből a részből is elolvassak, tehát a jelenések könyve 9. fejezetéből. És kérem arra, hogy figyeljenek fel arra, hogy a szimbolikus nyelvezetben milyen érdekesen ötvöződik a valóság és a valóság feletti. Nagyon érdekes gondolat ez. Tehát a jelenések 9. fejezetében azt találjuk, hogy az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és adaték annak a mélység kutyának kulcsa. Megnyitta azért a mélységnek kutyát, és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje. És meghomályosodott a nap, és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig, most kell nagyon figyelni, sáskák jöttek ki a földre, és adatot azoknak hatalom, amint hatalmuk van a föld skorpióinak. És hogyha az ember megpróbál racionálisan gondolkodni, akkor azt kérdezi, hogy most füst, vagy sáska, vagy inkább skorpió. De ha tovább olvassuk, akkor még érdekesebb lesz a kép. És megmondaték nékik, tudnélik ezeknek a sáska skorpióknak, hogy a földnek füvét ne bántsák. Hát egy sáska pontosan azért megy, nem? Azért repül. Tehát a füvet ne bántsák, se semmi zöldelőt. A sáska meg pontosan azon él. Se semmi élőfát. Próbáljuk a sáskát visszatartani az élő zöld fától, vagy növényektől. Hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Isten pecsét. Tehát ebből nyilvánvaló, hogy ez a sáska valójában, vagy skorpió, vagy füst, ez már se nem skorpió, se nem füst, se nem sáska, hanem valami más erő, ami az embert éri, nem a növényzetet. De ha még tovább olvasjuk, még különösebb lesz ez a kép. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, tudnék az embereket, hanem hogy kínosztassák 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, amikor megmarja az embert. Hát a sáska általában nem bántja az embert, hanem inkább a növény. A skorpió megmarhatja az embert. Tehát itt a kép váltakozik. Hol sáska, hol skorpió. A sáska úgy, hogy valami különleges, mert nem bántja a zöld növényt, de bántja az embert. Kínozza. De a kínzása már több, mint amit az ember egyáltalán elképzel a sáskáról, mert a sáska nem csípi meg az embert, a skorpió igen. Akkor előjön ez a kép, hogy skorpió. Annak okáért azokban a napokban keresik az embert a halált, de nem találják meg azt, és kívánnak meghalni, de a halál elmegy előlük. Hát milyen jó lenne, a halál elmenne előlük, nem? De a halál nem megy el. Nem megy el. Ha csak valami olyan különös nem történik velünk, mint egy kicsit humoros történetben az történt, hogy jött a halál, és kopogott az ajtón. A férfi kinyitotta az ajtót, és a halál azt mondta neki, hogy jöttem az életedért. És akkor a férfi fölélegzett, megfordult, és a feleségéhez odaszólt, hogy életem, érted, jöttek. Elnézést, én nem akartam senkit megbántani, ezt fordítva is el lehetett volna mondani, de ez egy olyan eset, amikor azt mondjuk, hogy igen, a halál úgymond elmegy tőlünk valakihez, máshoz esetleg. Csak hogy ezt így a humorban meg lehet tenni, vagy a viccben, az életben sajnos nem. Viszont itt a jelképe

Teljes nyelvezet szerint a halál elmegy, egész pontosan a görög nyelven elfut. Tehát megszemélyesíti a halált, mint ahogy megszemélyesíti a skorpiót, meg megszemélyesíti a sáskát is. Azután még tovább olvassuk, akkor még különösebb lesz, hogy a sáska formája hasonló volt a viadalra felkészített lovakhoz. A fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és orcáik olyanok, mint az emberek orcái. Tehát itt már végképp bonyolódik ez a kép, ez az összetett képanyag, hogy vajon akkor most már ezek lovak, vagy inkább, mintha emberek, és olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja. Tehát akkor nem is férfiakról, nőkről van szó. De fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak. Na, azt szoktam mondani, hogy ha van nehéz része a Bibliában, akkor a Jelenések könyve 9. fejezet egy ilyen nehéz rész. Mert az ember a sok összetett szimbólumrendszerben végül elvész, és nem tudja, hogy mire vonatkozik. Pedig a háttérben ott van a sáskajárás, amit Joel proféta könyvében olvasunk, és ha idejük van, és elolvassák Joel könyve első fejezetének a második szakaszát, tehát ugye a 15. verstől kezdődően, akkor megdöbbentő, hogy ahogy leírja a sáskák jövetelét, a pusztítását, hasonlítja őket lovakhoz is, vagy legalábbis a lovak dobogásához. És itt a Jelenések könyvében, hogyha tovább olvassuk, akkor azt találjuk, hogy melvértjeik voltak, vasmelvértek. Szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadalra száguldó sok lovas szekér zúgása. Tehát itt már végképp nem tudjuk, hogy akkor indultunk a füstből, most itt vagyunk már a szekereknél, lovaknál. Joel könyvében indulunk a sáskákkal, azután jön az aszály, jön a tűz, jön az ellenség, jön az Úr napja. Végül eljutunk oda, mintha jönne egy hatalmas inváziós sereg, és ahogy mondtam, ha olvassuk az első fejezet második részét, akkor Joel könyve azt mondja, hogy ezek az ellenségek ténylegesen lovas seregek, mint ahogyan azok is voltak. De az alapszimbólum mégis a sáska nagyon érdekes módon. Az Úr napja, a másik fontos gondolat, amiről beszéltem, ez viszont a pecsétekhez kapcsolódik, pontosan a 6. pecsét feltöréséhez. Egy picit kell csak visszalapoznunk a Jelenések könyve 6. fejezetéhez. És itt a 6. fejezet vége felé azt találjuk, hogy az ég eltakarodott, mint amikor a papír tekercset összegöngyölítik. Ez a 6. fejezet 14. versétől van. És minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték, és a föld királya és fejedelmek és a gazdagok, vezérek, hatalmasok, minden szolga, minden szabad elrejtették magukat a barlangokba és a hegyek kősziklájába, és mondták a hegyeknek és a kősziklákat, esetek mirejánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg? Ugyanaz a gondolat, amit az előbb olvastam Joel könyvéből, hogy eljött az Úr nagy napja, a harag napja, az ítélet napja, ki állhat meg? Jelenések könyvében a válasz az, itt a 7. fejezetben, hogy megállhatnak azok, és csak azok állhatnak meg, akiket Isten elpecsétel. Mint ahogy olvastuk itt a 9. fejezetből, hogy ténylegesen a csapás azokat írja, akiket nem pecsételt el Isten. Tehát akik nem viselik a pecsétet, azokat ezek a sáska, skorpió, ló, vagy oroszlán, vagy bárhogy nevezzük, furcsa lények, talán azt lehetne mondani, hogy nagy valószínűséggel démonok leírása van itt. Tehát ezek a démoni erők a hatalmukba keríthetik azokat, akiken nincs az isteni pecsét. Még megállhatnak azok, még az ítéletben is, akiket Isten elpecsétel. Hogyha a célpontra megyünk, hogy Isten lelkének kitöltése, ahogyan mondtam, Joel könyvében nem csak fizikai, hanem lelki természetű áldások is vannak. Profétálás, álomlátás. Na, a Cselekedetek könyvében, a Biblia újszövetségi részében van egy különös történet a 2. fejezetben. Bizonyára ismerjük a pünkösdi eseményt, ahogy a Biblia ezt leírja, hogy pünkösd napján együtt voltak, és akkor hirtelen valami zúgás volt,
és akkor megjelentek ilyen tüzes nyelvek, és azok az emberek elkezdtek különböző idegen nyelven beszélni, és akik más ajkúak voltak, értették, amit beszéltek. De mikor magyarázni kellett, hogy mi történt, akkor a bibliai leírás szerint Péter apostol felállt, és azt mondta, hogy ezek az emberek nem azért beszélnek új nyelveken, meg idegen nyelveken, mert részegek, hanem beteljesedett az, amit Isten megígért Joel profétánál, és akkor idézi Joel proféta szavait. Tehát lehet azt mondani, hogy ez a lelki áldás az áldások második csoportja. Valójában történelmileg még teljesedett, tehát nem csak akkor Izrael esetében, hanem századok múlva a kereszténység az újonnan létrejött, vagy megalakult kis keresztény közösség életében. De azután kozmikus jeleket is találunk, ezeket nem említettem meg, de megtaláljuk Joel könyve második fejezetében, a 30. 31. versben, amikor is azt olvashatjuk, hogy a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, hogy nagy földindulás lesz, és ugyanez található itt a Jelenések könyve 6. fejezetében, ha egy picit visszalapozunk egész a 12. versig, itt azt olvasom, hogy azután láttam, akkor a 6. pecsétet felnyitott, hogy mi nagy földindulás lőn. És a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan, mint a vér. Tovább, hogy az ég csillagai a földre hullottak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Tehát bizonyos kozmikus jelek is feltűnnek itt az Úr napjával összefüggésben, hiszen a következő verseket olvastam az előbb, hogy a végső nagy kiáltás az, hogy eljött az ő ítéletének nagy napja, és kiállhat meg. Végül az utolsó két gondolat az, hogy Isten ítélete mindenkit elér. Tehát Joel azt mondja, hogy az isteni ítélet nem csak a népet éri, de a népet éri először. Utána Isten megítéli azokat az embereket, akiken keresztül ítélte meg a népét. Egy nagyon érdekes gondolat. Tehát Isten felhasználta az asszírokat, később a babilóniaiakat, hogy a választott népet, a szövetség népét megítélje. De utána felhasznált más népeket, az asszírok esetében a babilóniaiakat, mert az utóbbi legyőzte az előbbit, a babilóniak esetében a médeket, perzsákat használta fel. A perzsák esetében felhasználta a görögöket, a görögök esetében a rómaiakat, aztán utána a népvándorló törzseket. És ezt lehetne folytatni egészen napjainkig, hogy Istennek ez a különleges módszere van, hogy ő megítél valakit, felhasználva egy másikat, esetleg egy népet, de utána számon kérje azon a népen bizonyos túlkapásokat. Így van, jó, hogy súgták, köszönöm. Ezt akartam én is. Tehát, hogy általában ez úgy szokott lenni sajnálatos módon, hogy amikor egy ilyen lehetőség adódik a történelemben, akkor az az úgymond ítélő nép túllép azon a hatáskörön, amit Isten eredetileg tervezett. Ahogy ez szokott lenni, gyerekek között is, hogy az egyik gyerek bokán rúgja a másikat, akkor mit mond a másik, hogyha jó indulatos? Hát, hogy ő akkorát fog rúgni, hogy többet eszébe ne jusson, hogy megrúgja őt. Na, ezért jön aztán az isteni büntetés, ezért az utóbbiért. És ez itt van elrejtve, hogy Isten végül Izrael ellenségei felett is ítéletet tart, és ahogy itt olvastuk Joel könyvében, hogy végül megtapossák a kádat, ahogy régen ugye préselték a szőlőt. Megtaposták, és ha a Jelenések könyvében a 14. fejezetre gondolunk, ott azt találjuk, és ez egy borzalmas kép. Így hangzik a 18. verstől, hogy egy másik angyal jött ki az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és kiáltott nagy szóval annál, akinél az éles sarló volt, mondva, bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek gerezdéit, és mert megértek annak szőlői, bocsájta azért az angyal az éles sarlóját a földre, és a földnek szőlőjét megszedte, és vetette az Isten haragjának nagy borsajtójába,
és megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig. 1600 futamnyira. Hát lehet, hogy ez valakit érdekel, én megnéztem, egy futam 200 méter. Egy futam 200 méter, tehát hogyha egy gyors szorzás végzünk, 1600-szor 200 az 320 ezer méter, azaz 320 kilométer. Borzasztó terület, a lovak zablájáig érő vér, ekkora területen. De valószínű, hogy mivel a jelenések könyve nagy részben szimbolikus, azért ezt is valahogy szimbolikusan kell értenünk, csak minden esetre azt a végtelen nagy pusztítást írja le a maga nyelvezetén. A legvégén pedig Jeruzsálem dicsősége helyreáll. Tehát Joel könyve egy pozitív gondolattal fejeződik be, hogy Jeruzsálem helyreáll. Jeruzsálem újra szent város lesz. Az Isten tisztelet ott fog folyni. És az emberek oda mennek a városba és tiszteletet adnak. A fölvetődik sokakban az a kérdés, hogy van Jeruzsálem, és benne a templom helyreáll-e. Nagyon sokan kérdezik ezt tőlem. Hát nem vagyok proféta, hogy ezt előre tudjam. De az érdekes az, hogy a jelenések könyve utolsó két fejezete, azaz a Biblia utolsó két fejezete, az új szövetség vége. Miről is szól? Jeruzsálemről. Tehát a Biblia utolsó két fejezete Jeruzsálemről szól. Csakhogy. János azt mondja, hogy ez a Jeruzsálem már nem egészen az, ami korábban volt. Hanem így mondja, hogy az első ég és az első föld elmúlt, ez a jelenések 21. rész első verse. És akkor én János mondja, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alá mennyből, elkészítve, mint a férje számára felékesített mennyasszony. És utána leírja a város szépségét. Ebből arra lehet következtetnünk, hogy Jeruzsálem szerepe valahol megváltozik. Ha ez így van valóban, és én úgy gondolom, hogy ezt így kell értenünk, ezt a részét tényleg szó szerint a jelenések könyvének, hogy ez egy új Jeruzsálem lesz, amelyet Isten készít. Akkor lehet így válaszolnunk arra a kérdésre, hogy ezek a Joelnél leírt jövendőlések, vagy akár Ézsaiás proféta könyvében már nem annyira a fizikai Jeruzsálemre vonatkoztak, hanem egy úgynevezett eszkatológikus, a végső időben megjelenő Jeruzsálemre, azaz az új Jeruzsálemre, hogy ezt itt a könyvben találjuk. Végső tanulság mi? Két dolog. Hogy az isteni áldások mindig túlhaladják az átkokat. Tehát ez Joel könyvének a legnagyobb tanulsága. Második tanulság, hogy a végső ítélet nem az ellenség kezében van, hanem az Isten kezében. Tehát még egyszer mondanám, hogy az áldás mindig túlhaladja az átkot. Tudnélik, Isten irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, és Isten megbocsátó. Ugyanakkor a végső ítélet, Joel szerint, nem csak Izrael felett, hanem minden nép felett, a végső ítélet az isteni kézben van, tehát Istennél. Ugyanerről szól a jelenések könyve is, hogy Isten maga végül mindenkit megítél, azaz mindenkit számon kér. Kicsit drámai, talán túl tömör volt ez a kis könyvecske, de ez úgy van, hogy ami rövid, az általában tömör. És ez egy rövid könyvecske, mindössze három fejezetből áll. De nagyon mély gondolatokat tartalmaz.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenül.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyullad fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjék!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Péter első levele, 3. fejezet, 18. vers. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen.

A Bibliában Isten több ízben is felhívást intéz hozzánk emberekhez, hogy legyünk tökéletesek. A nagy kérdés azonban az, hogy mit kell értenünk a tökéletesség szó alatt. Vajon milyen egy Isten szemében tökéletes ember? E kérdésekre szeretne válaszolni a mai műsorunkban elhangzó elmélkedés töredék Háló Sándor lelkész előadásában. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is műsorunk társaságát választották. Sok áldást kívánok!

0: Reménység hangja.
1: Mindig problémát okozott a keresztény világban, nagyon sok vitára adott alkalmat és lehetőséget az, hogy ki mit is ért a tökéletesség alatt. Ha valaki komoly szándékkal nyitja fel a Bibliát, Istennek igéjét, akkor ezt nem tudja úgy tenni, hogy közben a lelke mélyén ne érezne valami vonzódást egy magasabb rendű élet után. Közvetve vagy közvetlenül a Biblia minden oldalán ilyen irányú késztetés hangzik felénk. A Szentírás első könyvében Isten már azt mondja Ábrahámnak, hogy járj én előttem, és légy tökéletes. Ezért nem meglepő, hogy amikor Jézus itt járt a földön, akkor egyetemesen állította oda az őt követő hívei felé azt az igényt, hogy legyetek azért tökéletesek, miként az én mennyei atyám tökéletes. És ennek természetes következményeként követhetjük nyomon azt, amit a Jelenések könyve fogalmaz meg a végidőben élő Isten gyermekeiről, az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek, vagyis tökéletesek. Isten gyermekei azonban elég vegyes érzésekkel gondolnak erre az isteni kívánalomra, mint elérendő célra. Egyik oldalon tele vagyunk vágyakozással. Mindannyian szeretnénk tökéletesek lenni. Hogy tökéletesen eleget tegyünk azoknak az isteni kívánalmaknak és normáknak, amik a hívő élet természetes következményeként meg kell látszódjanak a cselekedetünkben, életünk minden területén. A tökéletesség utáni vágy azonban nem csak a hívő ember lelki életére jellemző, hanem életünk bármelyik területén nyomon követhetjük, hiszen a sportvilágában szeretnének tökéletesek lenni a sportolók. A kézműves szakma területén szeretnének minél tökéletesebb művet létrehozni, a tudomány és a technika világában is mindig-mindig tökéletesedik az ember. Mindenhol azt figyelhetjük meg, azt a vágyakozást, hogy az ember szeretne tökéletes lenni. És ebből mindjárt következik az a gondolat, hogy maga az Isten teremtette bele az emberbe ezt a vágyakozást. Az Isten különleges ajándéka ez, hogy tökéletesedjünk. Emlékeztek, hogy a kísértő mit mondott az első emberpárnak ott a tiltott fánál? Olyanok lesztek, mint az Isten. És az embernek ez egy természetes vágya volt, hogy olyan legyen, mint az Isten. Tökéletesedjen. És ez figyelhető meg ma is az életünkben. No, ez az egyik oldal. A másik oldalon viszont tele vagyunk szorongással, hogy vajon meg tudunk-e felelni az isteni kívánalmaknak. Meg tudunk-e állni a megmérettetésünk ítéletében. Hiszen mindannyiunknak oda kell állni Isten ítélő székében, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint a testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. És ha a tökéletesség valami elérhetetlen dolog lenne, akkor viszont a Biblia írói nem buzdítanának olyan kitartóan annak az elérésére. Maga Isten sem biztatna bennünket, ha ez megvalósíthatatlan lenne. Elképzelhetetlen, hogy Isten, aki elültette az ember szívébe, lelkébe ezt a vágyat, egyúttal nem mutatta volna meg az elérésének a módját és az útját. Az igazi nagy kérdés azonban mégsem az, hogy eljuthatunk-e a tökéletességre vagy sem, hanem sokkal inkább az, hogy a Biblia írói szerint mit jelent a tökéletesség. Minden időben heves viták keresztüzében állt a keresztény tökéletességnek a kérdése. Általában minden szemlélet irányzat képvisel igazságot is, és tévedést is. A legtöbb keresztény szemében a tökéletesség az nem több, mint egyfajta erkölcsi ideál, amit szerintük egyedül csak Jézus Krisztus, ami megváltónk, valósíthatott meg. Ez a fajta szemlélet a görög filozófia hatására jött be a keresztény gondolkodásba. Mások úgy vélekednek, hogy a tökéletesség az az a cél, ami felé a hívő embernek nagyon komolyan kell törekedni. De itt ebben a földi életben senki nem tudja elérni. Úgy gondolják, hogy a tökéletesség az majd csak Jézus Krisztus második dicsőséges visszajövetelekor érhető el, amikor a megváltottak Jézus által újjáteremtett állapotba kerülnek. Vannak olyanok is, akik csak azt látják, hogy a tökéletesség az üdvösség elnyerésének a feltétele, vagyis csak azok üdvözülhetnek, akik eljutottak a tökéletességnek a szintjére. Mivel pedig ismerik a saját gyengeségeiket, ezért állandó félelemmel, szorongással, szinte rettegéssel gondolnak Jézus dicsőséges visszajövetelére, a vele való találkozásra. Mert látják önmagukban, hogy még nem tökéletesek. A nagy kérdés tehát, testvéreim, az, mit jelent a Biblia szerinti tökéletesség? A Biblia írói mit értettek a tökéletesség szó alatt? Az a baj, hogy nagyon sok esetben az emberek, amikor ezt a kérdést vizsgálják, akkor már egy előre megformált véleménnyel közelednek az igéhez, és keresik az igében azokat a helyeket, amik a saját szemléletüket próbálják igazolni. Az ilyen emberek nem arra kíváncsiak, hogy mit mond a Biblia, hanem hogy a saját véleményeiket igazolja-e a Biblia. Találnak-e olyan kijelentést, ami az ő gondolkodásukat igazolja? Ezért fordul elő nagyon sokszor az a problémás dolog, hogy ugyanaz a szövegrész teljesen ellentétes tanítások hivatkozásának az alapjaként szolgál. Ugyanarra az igére hivatkozik az egyik is, meg a másik is. Hadd villancsak fel egy-két példát, hogy mire gondolok, még nem a tökéletesség vonatkozásában, hanem csak általánosságban. Ugyanis azok az emberek, akik hisznek a lélek halhatatlanságában, azok nagy előszeretettel idézik a Prédikátor könyvéből azt a szöveget, hogy a por földé lesz, a lélek pedig megtér Istenhez, aki adta azt. És már igazolva is látják, hogy lám-lám mégiscsak van halhatatlan lélek, hiszen azt mondja a Szentírás. Miközben mi egészen mást értünk alatta. Amikor Jézus itt járt a földön, akkor ő többször tett olyan kijelentést, hogy én új parancsolatot adok néktek. Pál apostol pedig hozzáteszi az egyik levelében, hogy Jézus eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást. És ebből mindjárt következtetnek arra, hogy tehát akkor a 10 parancsolat már nem érvényes. Ugyanazt az igét egészen más szempontból, más megmagyarázással tálalják. És még nagyon sok ilyen példát említhetnénk fel. Azonban hadd térjek vissza a tökéletesség gondolatához, amikor a Biblia tökéletesség szóról tesz említést, erről a fogalomról beszél, akkor tudni kell azt, hogy mint minden nyelvben, az Isten igéjében írott szóban is, a héberben, a görögben is érvényes az a szabály, hogy egy-egy szónak többféle jelentés tartalma van. Többféle dolog kifejezésére használhatunk egy-egy szót. Amikor például a magyarban azt mondjuk, hogy megy, jár, lépeget, halad, és még sorolhatnám a listát. Ugyanígy van a Szentírásban, amikor ezt a szót használja a Biblia, hogy tökéletesség. Több dolgot szeretne kifejezni vele. Ilyen példaként hadd említsem szemléltetésként, hogy amikor egy pici újszülött baba megszületik, és egészséges, nem azt mondjuk rá, hogy tökéletes? Hiszen mindene megvan, tökéletesen működik. De azért mégsem hasonlítjuk össze egy érett felnőttel. Miközben mind a kettő tökéletes, de mégsem ugyanaz. A Biblia kijelentéseiben a jelentésbeli árnyalatok minden esetben csak a szövegkörnyezet ismeretében tudjuk értelmezni. Mindig arra kell törekedni, hogy mi azt a jelentéstartalmat találjuk meg az igében, amit egy-egy bibliai író szeretett volna elhelyezni, amit ő maga értett az alatt, amit ő oda leírt. Nem nekem kell tartalommal feltölteni az Isten igényét, hanem megtalálni azt a tartalmat, amit a Szentírás írója írt. Mert a Szentírásban soha nem támad egyetlen szó sem saját magyarázatból, hanem mindig az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek emberei. Éppen ezért nekünk mindig azt kell keresni, hogy a Szentlélek mit akart ott mondani. A tökéletes szónak a Biblia szerinti jelentését többféleképpen is meghatározhatjuk. A Biblia úgy mutatja be a tökéletességet, mint azt az élet célt, amelynek elérésére minden kereszténynek törekedni kell. Ezért a tökéletesség szóban megtaláljuk a befejezettséget is. Kifejezi azt, hogy valaminek a fejlődése eljut a csúcsra. Elérte a célt, vagyis beteljesült, beért. Az esetek többségében azonban a tökéletesség egy viszonylagos állapot. Amikor a Szentírás ezt a fogalmat használja, hogy a szentek tökéletes bítése céljából adattak Istentől a lelki ajándékok, akkor tulajdonképpen a fejlődés minden fázisára érti a tökéletesség kifejezést. Pál apostol az Efézusiakhoz írott levelében a 4. fejezet 12. versében mondja, hogy Isten adja a lelki ajándékokat, és ezeket a lelki ajándékokat az egyházban a szentek tökéletes bítése céljából adta. A magyarban ez a szó, hogy tökéletes bítés, nagyon jól kifejezi azt, hogy minden állapotban tökéletesek vagyunk. Ahogy a növekedésben lévő növényeket tökéletesnek tekinthetjük, a fejlődésük minden fokán, amikor egy kukorica magot elvet, és az kihajt, és elkezd növekedni. Lehet, hogy még csak ilyen kicsi az a növény, de abban az állapotában tökéletes az. Miközben még nincs rajta gyümölcs, még nem lehet letörni a csövet róla. De tökéletes. Így tekint Isten az emberre, amikor fejlődik, amikor növekszik, amikor előre halad, amikor az Istennel való kapcsolatában mélyül, akkor a fejlődésének minden fokozatában tökéletes. Azonban ez a szó, hogy tökéletesség, ugye azt mondtam az előbb, egy viszonylagos dolog. Ellen White azt írja ezzel kapcsolatban egy-egy könyvében, csak egy-egy mondatot szeretnék idézni. Miként Isten tökéletes a saját viszonylataiban, az embernek is tökéletesnek kell lenni a saját viszonylataiban. Korlátozott képességeink ellenére is szentek lehetünk a saját viszonylatainkon belül, mint ahogy Isten is szent az ő saját viszonylatain belül. A Biblia szerinti tökéletességet tehát nem tekinthetjük egy mozdulatlan állapotnak, ahol már meg lehet állni, amikor azt mondhatom, hogy én már elértem, és már semmit nem kell tennem, és nem kell tovább haladnom. A Biblia általában nem a bűntelen embert nevezi, jelöli meg a tökéletesség fogalmával. Akiket tökéletesnek nevez a Szentírás a szent történelem folyamán, azokról távolról sem mondható el, hogy a mai értelemben vett, általában gondolt tökéletesek voltak. Hiszen Noé az, akiről először mondja ki a Szentírás, hogy ő igaz és tökéletes férfiú volt. De mégis hozzátesz ott a Biblia egy különleges gondolatsort még, hogy a vele egykorúak között. Attól függ, hogy mihez viszonyítjuk a tökéletességet. Mert ha az Istenhez viszonyítanánk, akkor nem volt tökéletes. Ha Ádám el nem bukott állapotához viszonyítjuk, ahhoz sem volt tökéletes. De Noé a saját korában élő emberekhez viszonyítva tökéletes volt. Amikor Dávidról beszél a Szentírás, és használja vele kapcsolatban a tökéletes szót, akkor szintén beszúr egy különleges szót, és kapcsolja a tökéletességhez, és azt mondja, Dávidnak a szíve is tökéletes volt az ő urához és Istenéhez. Csak a szíve volt tökéletes, vagy Asáról, amikor beszél, akkor ott is azt mondja, hogy a szíve tökéletes volt az Úrhoz. A Biblia ezt a kifejezést, hogy szív, általában a belső lényünkkel azonosítja, a belső emberünkkel, de nem a teljes emberrel. Prédikátor könyvében olvashatunk a második fejezet negyedik versében egy ilyen kijelentést, hogy elvégezém az én szívemben, és Dánielről is azt mondja, hogy eltökélé az ő szívében. Nagyon sok helyen találkozunk ezzel a kifejezéssel. Ezek a személyeknek a tökéletessége abban nyilvánult meg, hogy képesek voltak az adott körülmények között a szívük őszinte szándékával odaszánni magukat az Istennek, amikor pedig bűnt követtek el, akkor szívük teljességével készek voltak azt megbánni. Hiszen menjünk csak vissza Dávidra, akiről azt mondja a Szentírás, hogy a szíve tökéletes volt az Úrhoz. No és hadd vessem fel a kérdést, hogy akkor is, amikor Betsabét elvette a férjétől? A férjét meg megölette? Azért, hogy az övé legyen az asszony, akkor is tökéletes volt? Tehát akkor nem. De utána ezt a bűnét őszintén, teljes töredelemmel kész volt megbánni. És a bűnbánó bűnöst szereti az Isten. Ezért nyilatkozik Dávidról úgy, hogy a szívem szerint való ember, mert vétkezett ugyan, de kész volt megbánni az ő bűnét. Amikor Pál apostol a lelki ajándékok rendeltetéséről beszél, akkor azt mondja, hogy azokat a szentek tökéletesbítése céljából adta az Isten. Az a tény, hogy Pál apostol tökéletesedésről beszél, már önmagában is azt sugallja, hogy egy fejlődési folyamatról beszél, nem egy befejezett állapotról. Az apostol írásaiban sűrűn találunk olyan kijelentéseket, amelyek azt állítják, hogy az újjászületett ember tökéletes az Isten szemében.

Adásidőnk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt perceket velünk töltötték, a holnapi viszont hallásra.

0: mindennapi egészségünk.
1: Ma természetes gyógymódokról lesz szó. A vendégem Gáspár Róbert, aki a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi karának a docense, kutató, és 13 éve oktatja a természetes gyógymódok tantárgyat az egyetemen, azon belül is a nem gyógyszeres terápiákat. A ma embere, amikor kimondják az a szót természetgyógyászat, akkor többnyire valami érdekes, misztikus dolgot sejt mögötte. Igazából próbáljuk meghatározni, hogy mi a valódi természetgyógyászat.
2: Igazából a természetgyógyászat nem biztos, hogy a legszerencsésebb kifejezés, ugyanis hát elég nehéz eldönteni, hogy most a természet gyógyít, vagy meg akarjuk gyógyítani a természetet, ha most úgy nyelvtanilag keressük az értelmét, de nem is ebből a szempontból nem szerencsés, hanem azért, mert kifejezni azt, hogy olyan eljárásokat használunk a betegségek leküzdésében, amit a természetből nyerünk, csak a természetgyógyászat ma már egy olyan nagy vegyes irányzottá vált, amiben nem csak a természetből nyert lehetőségek vannak benne, hanem nagyon sok mondjuk úgy okkult, vagy elég nehezen a józan ésszel, vagy a jelenlegi tudásunkkal nehezen magyarázható módszereket is tartalmaz, és éppen ezért használjuk mi is a Szegedi Egyetemen a természetgyógyászat helyett a természetes gyógymódok kifejezést, ami magába foglalja mindazokat a nem gyógyszeres terápiás eljárásokat, amelyek igazoltan a betegségek leküzdésében használhatók.
1: Érdekli ez a hallgatókat? Vannak jelentkezők?
2: Hát ez egy kötelező tantárgy.
1: Ha érdekli,
2: ha nem, a gyógyszerész hallgatóknak ezt tanulni kell, és hát azért kötelező, mert ugye nagyon sok alternatív gyógyászati eljárás van a reklámokban, hirdetésekben, és a betegek, akik általában a betegségükkel először a gyógyszertárba mennek, mert ugye a magyar ember addig beteg, amíg addig nem egy orvoshoz, amíg még tud járni, aztán majd, amikor már nem tud, akkor viszik, és megpróbálja magát gyógyítani, és akkor legegyszerűbb a gyógyszertárba bemenni, és valamit kérni, vagy kérdezni, és nagyon sok ilyen kérdést is kapnak, hogy most akkor ilyen terápiára elmenjen-e a beteg, ne menjen el, és nyilván nekik ebbe tájékozottnak kell lenni.
1: Igen. Gáspár Róbert, jó néhány könyv és számtalan cikk írója. Hadd tegyem fel ezt a kérdést, az egyik könyv, ez egy nagyon-nagyon érdekes és szép összefoglalása a természetes gyógymódoknak. Ismerjük nagyjából a hidro- és a balneoterápiát, de ebben a könyvben van szó arról, hogy az emberiség szinte megfeledkezett a hő és a krioterápiáról, amit inkább mondjunk a jobb érthetőség kedvére a hideg terápiának, holott pontosan ez a két terápia az egyik legrettegettebb betegséggel kapcsolatban.

0: hőmérsékletű környezetbe helyezik, vagy egyébként ezt is egy elektromos, hát úgynevezett mikrohullámmal állítják elő, és ebben a környezetben megfigyelték azt, hogy elsősorban a hasüregi daganatoknál a daganatsejtek kevésbé bírják ezt a 42 fok körüli hőmérsékletet, mint az egészséges sejtek, tehát végül is kemoterápia nélkül ezekkel a hipotermiás kezeléseknél a elsősorban a hasüregi daganatoknál a daganatok növekedése megállítható, mérsékelhető. Nem jelenti azt, hogy ez el fogja tüntetni a daganatot, tehát nem valamiféle csodaszerről van, de lényegesen kíméletesebb beavatkozást jelent, mint mondjuk a mai úgynevezett kemoterápiás kezelések. A hideg kezeléseknél pedig elsősorban a sokizületi gyulladásos betegségeket érdemes megemlíteni, amelyekre létezik ilyen hidegterápia, ami persze azért nem terjedt el, mert meglehetősen költséges olyan hideg kamrákba helyezni a betegeket, amelyek akár mínusz 70-80 fokosak is lehetnek, és ebben néhány percet kellene eltölteni, persze természetesen felöltözve, sapkába, sába, de ez a például a sok izületi gyulladásos betegeknél jelentősen csökkenti a panaszokat hosszú távon.
1: Mi az, amikor abszolút nem ajánlható a hőterápia vagy a hidegterápia?
0: Hát nyilván súlyos, mondjuk a hőterápia, egy egész testre kiterjedő hőterápia súlyos keringési betegségben nem ajánlható, akik egyébként sem bírják ugye a meleget. A hidegterápia olyan ellenjavallata nincs, hogy nem lehet alkalmazni. Abban az esetben nem lehet alkalmazni egyiket sem, hogyha a betegnek valamilyen érzéskiesése van. Tehát például a cukorbetegeknél gyakran előfordul, hogy a cukorbetegség előre haladtával az idegek működése is romlik, és nem érzi a rendesen a kezét, lábát, és nyilván nem fogja érzékelni azt, hogyha esetleg az a hő vagy hideg, ami éri, az roncsolja a szervezetét. Ezen kívül van olyan, hogy hideg allergia, tehát valaki a hideg hőmérsékletre a bőrében allergiás reakcióval válaszol, nyilván ezek az esetek azok, amikor nem lehet alkalmazni.
1: Én nekem gyerekkorom óta komoly problémák vannak a jobb vesémmel, és nem én vagyok az egyetlen, aki ezt észrevette, hogy a hidegnél nagyon komoly gondok előjönnek, hogy például itt, ahol mondjuk például az izületeimre lehetne alkalmazni, de akkor ez ugye nem egy elfogadható dolog, egy ilyen esetben.
0: Nyilván ilyenkor, ha van, nyilván a vese problémák is általában ér problémákkal, vese keringési problémákkal függnek össze, és nyilván a hidegben ezek az erek összehúzódnak, és ez nyilván rontja az esetleg nem jól működő vesének, vagy tovább rontja a működését. Ebben az esetben azt lehet csinálni, hogy nem az egész embert helyezzük a hidegbe, csak az ízületét. És akkor lényegében ez a vesére, vagy a belső szervekre, tehát mondjuk van egy könyökízületi, vagy térdízületi probléma, akkor ez kell ilyen hideg környezetbe helyezni, de az ember kívül marad maga ezen a nagyon hideg környezeten, és így a belső szervek nem fognak ebben részesülni.
1: Amikor erről beszélünk, ugye annyira egyszerű, ugye? Meleg, hideg. Szabad-e ebben az esetben például az embernek önmagának, orvosának lenni?
0: Szabadni szabad, csak ezek olyan nagyon hideg hőmérsékletek, amit otthon nem lehet előállítani. Tehát, hogy ehhez speciális szerkezetek kellenek, tehát otthon mínusz 70-80 fokot nem nagyon tudunk csinálni. Esetleg folyik, hogy nitrogént valaki beszerezhet, de hát azzal meg lefagyasztja saját magát, úgyhogy ezt egyáltalán nem javaslom, nem is lehet kivitelezni. Tehát ez mindenképpen egy betegellátási szakterület, tehát ezt nem lehet a házi gyógymódként alkalmazni.
1: Egyet ugorjunk, és nem a legkellemesebb emlékeinkre a gyerekkorunkban, amikor az ember úgyis rázta a hideg, meg amúgy is remegett a háztól, és akkor drága szüleink ugye a törzsünket bebugyolálták jó vizes ruhába, ami hát pár percig volt, csak igazából kellemetlen. Beszéljünk egy kicsit a hidroterápiáról. Annyi nagy név fűződik a hidroterápiához, de igazából nem alkalmazzák ma az emberek, ugye pedig annak van több vonatkozása is. Erről mit tudnánk mondani a kedves nézőknek?
0: A hidroterápiának köszönhetően

0: kettő a priznicelésnek a fogalma, ami Priznitz német földműves parasztember nevéből származik, aki hát földműves létére megfigyelte azt, hogy például a lázas betegségek hidegvizes borogatással csillapíthatóak. Aztán Priznitznek a munkájára figyelt fel Kneipp, egy német alföldi katolikus pap, aki aztán továbbfejlesztette ezeket a vízkezelési módszereket. Ugye ő dolgozta ki a váltogatott hideg-meleg vizes kezeléseket, amit mai napig Kneipp kezelésnek, Kneipp kúrának hívnak, ami a keringésnek a serkentését segíti elő. Ugye ma már a Kneipp kúrából több mint 100 félét ismerünk, és általában táplálkozás és egyéb ilyen hát wellness elemekkel keveredik, de az alap Kneipp történet az, hogy a hideg és a meleg víz váltakozását kell alkalmazni a szervezeten, és ez érinkíti a keringést, javíthat reumatikus panaszokat és érszűkületes panaszokat például. Vagy meg kell említeni a Kellogg testvéreknek a nevét, akik közül az ugye az egyik az inkább a táplálkozásban játszott szerepet, a Kellogg's Cornflakes-et bizonyára mindenki ismeri, viszont a másik Kellogg testvér pedig a 19.-20. század fordulójának az egyik legnagyobb vízgyógyásza volt, sokféle hidroterápiás fürdőt és egyéb módszer dolgozott ki. De van egyébként a hidroterápiában teljesen magyar találmány is, ez az úgynevezett súlyfürdő, amit egy Moll Károly nevezetű hévízi reumatológus fejlesztett ki a 20. század elején. Ebben bizonyára sokaknak volt már részük, hiszen azok, akik gerincsérvel küszködnek, általában ilyen súlyfürdőre viszik, egy ilyen mélyített medencébe lényegében az embert fölakasztják a hónaljánál és a nyakánál, és így nyújtják a háti gerincet. A hidroterápiának egyébként nagyon sok változata van, részfürdők, teljes fürdők, ülőfürdők, elektromosan kombinált fürdők, általában talán nem igaz az, hogy nem használjuk, de otthoni gyógymódként nem viszonylag kevesen használják, elsősorban a fizioterápiás központokban alkalmaznak ilyen különféle kádfürdőket, amelyekkel elsősorban az ízületi problémákat, ízületi gyulladásokat próbálnak kezelni, és elsősorban ezekhez a csont- és izomrendszerhez kötődő problémákat próbálják orvosolni.
1: A hidroterápiáról, ha beszélünk, akkor az csak kifejezetten a külsőnket érinti, tehát a fürdőket érinti, a hideg-melegvizes fürdőket érinti, vagy a hidroterápiához azért más is hozzátartozik?
0: Hát úgy tartozik hozzá más, mert a hidroterápia önmagában a tiszta víznek a felhasználását jelenti. Tehát nyilván fontos az, hogy a vizet meg is igyuk, és a folyadékbevitel megfelelő legyen, de itt nem az ásványvizekről beszélünk, hanem a tiszta vízről, amiben nincsen semmi különösebb mennyiségű ásványi só vagy nyomelem. Ugye a napi 1,5-2 liter víznek a fogyasztása az mindenképpen szükséges, rendkívül sok bajt meg lehet vele előzni, akár a vérök képződésnek a mérséklésére képes, hiszen a vérnek, a keringővérnek a mennyisége és a sűrűsége az megfelelő lesz, és kisebb lesz az esély a vérrögök kialakulására. Másrészt nagyon fontos az emésztésben, tehát hogyha mondjuk a magyar emberek mindenki naponta meginna a felnőttek 1,5-2 liter folyadékot, vizet, egy átlagos napon, nyilván egy meleg nyári napon akár 3 liter is szükséges lehet az izzadás miatt, jelentősen csökkenne például Magyarországon a vastagbéldaganatos halálozásoknak az aránya, amit persze nem csak a vízivás hiánya miatt magas Magyarországon, de lényegesen, tehát nagyon fontos, hogy a megfelelő vízbevitellel a megfelelő lazaságú széklet fog keletkezni, és sokkal hamarabb távozik a szervezetből, mint nélküle.
1: Igen, és hát ugye most egy kicsit már érintettük ugye a híres magyarországi lehetőséget, hiszen ugye köztudott, hogy a geológusok szerint nagyon vékony a földkéreg ugye Magyarországon, Magyarország felületén, és hát gazdagok vagyunk gyógyvizekben. Most már akkor beszéljünk egy kicsit a bálnaoterápiáról, hogy ez is csak inkább olyan, úgy tűnik, hogy a luxus, most elmegyünk valahova, és akkor nagyon jó lesz, mert ott melegfürdőbe fogunk lubickolni. Hogy tulajdonképpen hogy is van ez, hogy nem mindegy, ugye nyilvánvalóan nem mindegy, hogy most hova fogunk utazni egy gyógyfürdőre.
0: Így van, Magyarország rendkívül gazdag, és talán ez az egyetlen egy nagy gazdagsága van természeti adottságokban Magyarországnak, hogy alattunk egy hatalmas hévíz bázis van, ami nagyon könnyen megközelíthető, mert a földköpeny nem csak Magyarországra vonatkozik ez egyébként, hanem az egész Kárpát-medencére, hogy a földköpeny körülbelül 8-10 kilométerre vékonyabb, mint bárhol. Ezért van az, hogy Magyarországon ugye mindig kitalálunk valami ostobaságot, tehát voltunk már a vas acélországa, meg termesztettünk gyapotot, akik ezekre a dolgokra emlékeznek, akkor akartunk rizst, akkor akartunk, a rizs még talán megteremtett, az a rizs gond, akkor akartunk mindig nagy kőolaj és földgáz lelőhelyeket találni, és hát akad, de mindig az a baj, hogy lefúrnak, ugye nem, legutóbb ott Dél-Kelet-Magyarországon fúrtak ilyen ügyben, hogy na, lent, hát 3000 kilométer mélyen gyönyörű földgáztelepek vannak, csak mindig meglepődnek, hogy följön a víz. Ugyanis a hévíz sokkal hamarabb jön föl, mint ahogy bármit ki lehetne szedni, és állandóan elzárták ezeket a kutakat, és nagyon sok hévíz így lényegében kihasználatlan, pedig már a törökök is azért építettek, meg még a rómaiak azért építettek itt fürdőket, mert már akkor is a spontán föltörő hévizek ráébredtek ezek a nagy birodalom építők, hogy itt valami fantasztikus jó lehetőség van. És nagyon érdekes, hogy a 19. század elején egy angol írt könyvet Magyarországról, hogy milyen hatalmas gyógyvízkészlete van. És ehhez képest alig csináltunk valamit. És ugye most azok a települések, akik elkezdenek ezzel foglalkozni, és azt mondják, hogy gyógyfürdőt építenek, hévizet fúrnak, és ezt használják, ezek valóban fölvirágoznak. Tehát lényegében Magyarországnak kéne lenni Európa, de lehet, hogy a világ gyógyfürdőközpontjának, itt nem is kéne nekünk mással nagyon foglalkozni. Rendkívül sokféle gyógyvíz van egyébként, és valóban ezek gyógyvíz csak az lehet, amiről bizonyították, hogy hatásos. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ma már a gyógyvíznél is megkövetelt, hogy legyenek klinikai vizsgálatok, ugyanúgy, hogy van olyan ember, aki csak olyan vízbe jön, mint a gyógyvíz lenne, de nem az, csak minden küldemében ugyanolyan, meg van olyan ember, aki tényleg a gyógyvízbe jön, és megnézik, hogy a kettőnek a javulásában van-e valami különbség. És ezt hosszú éveken keresztül vizsgálják, nagyon sok ilyen vizsgálat van jelenleg is Magyarországon. Az első ilyen vizsgálatot a világon is Magyarországon végezték el. És a gyógyvizeknek van vagy 8-9 típusa, és nyilván meg kell nézni, hogy ha van valami betegségünk, akkor arra milyen típusú gyógyvíz lesz a jó. És valóban érdemes betartani a fürdőben tartózkodási időket, tehát általában a napi egy óra na több nem javasolt ezeknél a gyógyvizeknél a benne ücsörgésre, tehát az sem egy jó gondolat, hogy elmegyünk wellnessezni, és egész nap ülünk a vízbe, mert a gyógyvízben nem szabad egy óránál többet ülni, mert akkor lehet, hogy rosszul leszünk, fölmegy a vérnyomásunk, szédelegni fogunk, tehát van ennek mellékhatása is.
1: Igen, hát ez nagyon jó volt ugye megemlíteni, hát még a fürdők nevei is, ugye a régi Magyarország területén, ugye a Félix fürdő vagy Herkules fürdő, még a nevükben is őrzik, hogy még a római korban is, vagy már a római korban is, hát nagy hatalom volt itt a Kárpát-medence gyógyvizekben. Akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy tudom én, nekem van egy reumás panaszom. Akkor mi a helyes, hova menjek? Most teljesen mindegy, hogy Egerbe megyek, vagy Harkányba megyek, vagy Hévízre megyek, vagy mi a jó?
0: A reumás panaszra szerencsére sok minden jó. A reumás panaszra jók a sós gyógyvizek, tehát a magas nátriumklorid tartalmú vizek, jók a kén tartalmú vizek, mert általában a reumás panaszoknál van egy kis porckopás is már, hozzájárul, és a kén az fontos eleme a porcnak, és a gyógyfürdőben való tartózkodásra ez a porc lassan, vagy ez a kén lassan be tud épülni a porcokba, és hát természetesen jó a radioaktív fürdő, mint mondjuk a hévízi, ami egy világkülönlegesség, ami kifejezetten ezt a reumatikus gyulladást hosszú távon csökkenti, de el kell mondani, hogyha valaki reumás beteg, és gyógyfürdőkúrára megy, akkor az általában egy kúra egyébként 10 nap. Tehát annál rövidebb ideig nem érdemes ezzel foglalkozni, és a kúra első hetében rosszabbul lesz az ízülete. Tehát ezt úgy is hívják, hogy fürdőreakció. Ez a gyógyfürdőnek a mellékhatása. Minden gyulladásos értéke kicsit emelkedni fog, és azt gondolja, hogy a csodának jött ide. De ha végig csinálja a kúrát, és utána hazamegy, utána hosszú távon javulást fog tapasztalni.
1: Ugye ezek a reumás problémák, a reumás panaszok, de vannak más panaszok is, például a hasüreg panaszaira, vagy nőgyógyászati panaszokra. Lehet használni a gyógyvizeinket?
0: Hát a hasüregi panaszokra úgy, hogy belsőleg, tehát akkor inni kell.
1: Inni kell.
0: Vannak ásványvizek, amelyek lényegében ezekben fürdünk, csak az ásványvíz fogalom, az megint egy kicsit már úgy elvesztette az igazi értelmét, tehát amit a boltba kapunk ásványvizet, amit iszogatunk, az nem ásványvíz, azt csak úgy hívják, az a víztoronyból van, és hát maximum 10%-a az a víz, ami benne van, tehát hogyha veszünk egy akármilyen drága ásványvizet, akkor sincs benne több 10%-nál az eredeti forrásból, az összes többi a csapból van. Az igazi ásványvizek, lehet kapni ilyen ásványvizeket mondjuk a gyógyszertárban, az ilyen Míra, meg Hunyadi János, na abból nem lehet így asztali vízként használni, mert hogyha valaki 2 decit megiszik belőle, akkor az már hős. Tehát ezek magas sótartalmúak, általában kicsit keserű vízük is van, mert magnézium szulfát is van bennük, és nem is szabad belőlük többet 1-2 decinél inni, viszont például emésztést elősegítő hatásuk van, epehajtó hatásuk, hashajtó hatásuk, tehát ezekre lehet használni. Nőgyógyászati betegségek esetén viszont akár az ülő fürdők ezekben a gyógyvizekben jók lehetnek, a sós fürdőkben, magas sótartalmú fürdőkben, vagy vannak különleges sótartalmú vizek, ezekben elsősorban az ilyen külső nőgyógyászati gyulladások, rendellenességek kezelése lehetséges, illetve van egy speciális formája is a balneoterápiának, az iszapkezelés, és vannak olyan iszapok, amelyek például természetes formában ösztrogén, tehát női hormonszerű anyagokat tartalmaznak, és például egy ilyen iszappakolást is lehet alkalmazni akár a menopauza tüneteinek az enyhítésére.
1: Igen. Ezt gondolom, hogy a bőrbetegségek, mivel ugye a bőrön és az iszomzaton keresztül szívódnak fel ezek az ásványi anyagok, nyilván akkor a bőrbetegségek kezelésében is nagy szerepe lehet a bálnaoterápiának.
0: Természetesen, tehát az ilyen pikkely sömör, pszoriázis, ugye a tudományos neve, ami elég sok embert érint, ez kifejezetten a sós vizekben plusz a napfény együtt. Ugye a legjobb hely ennek egyébként a Holtengernél van, ahol iszonyatos magas a sótartalom és nagyon erős a napsugárzás, ott nagyon gyorsan gyógyulnak a pikkely sömörös betegek. De egyébként van nagyon sok különféle ekcémás, bőrkiütéses probléma, ami nem csalánkiütés jellegű, hanem valamilyen egyéb gyulladás okozza. Ezekre is például a magas sótartalmú vizek, elsősorban a nátriumkloridos vizek, ilyen van például Harkányban, ilyen magas sótartalmú víz, vagy Sárváron van magas sótartalmú víz, ezek alkalmasak erre. De meg lehet említeni a csontritkulást is, aminek még most folyik a klinikai vizsgálata, az ilyen nátrium-hidrogénkarbonátos, alkálhidrogénkarbonátos vizek, amelyek például Egerszalókon, vagy éppen Szegeden találhatóak, ezek nagyon alkalmasak erre. Egyébként onnan tudjuk meg, csak egy jó tanács, hogy egy gyógyvíz milyen fajta gyógyvíz, hogyha bemegyünk egy fürdőbe, akkor ott általában ki van téve az ion összetétel, de ott mindenféle ion föl van sorolva. És általában van egy utolsó oszlop, ahova az van odaértve, hogy Tán, mármint THAN, Tán Károly, magyar, híres magyar kémikus
1: nevéről
0: nevezték ezt el, és lényegében azt kell megnézni, hogy ez a Tán egyenérték, ez 20%-ot elérje, mert azoknál az ionoknál, amelyeknél a 20 vagy annál magasabb a tánféle egyenérték százalék, az a sótartalom vagy iontartalom már jellemző a vízre. Tehát ami 20 felett van, az olyan fürdő.
1: Még egy utolsó gyors kérdésre van időnk, hogy a mai gazdasági körülmények között nagyon nehéz, hogy azt tanácsoljuk egy betegnek, hogy most akkor utazzon el a Holtengerhez, vagy Sárvárra, vagy Harkányba, mondjuk például, aki teszem föl Dorogon lakik, vagy még távolabb az országnak, egy távoli csücskében, Szatmár megyének a csücskében. Mit tudunk akkor nekik tanácsolni, hogy azért ne maradjanak ki ebből a fontos terápiás kezelésből?
0: Nem fontos elmenni a Magyarország végéig. Azt gondolom, hogy minden nagyobb magyar településen ma már van gyógyfürdő. Tehát lényegében attól, hogy nincs hozzá kapcsolva a wellness és 680 csúszdam, meg 50 szauna, és nem tudom én micsoda, ettől még az ugyanolyan víz. Tehát a nem túl szépen megépített fürdő, ami a közelünkben van, a víz ugyanúgy fog hatni, tehát nem a fürdő szépségén múlik a víz hatása, hanem abban, hogy benne élünk. Tehát érdemes megkeresni a hozzánk legközelebb eső fürdőt. Persze érdemes beszélni egy orvossal, vagy reumatológussal, attól függ, milyen problémák van, hogy az a víz megfelelő-e, vagy éppen megkérdezhetjük a gyógyszerészt is, vagy az orvost, hogy az a víz megfelelő-e a bajunkra, és a legközelebbi néhány 10 kilométeren belüli fürdőben nyugodtan elmehetünk, és kurálhatjuk magunkat, mert nyilván ezeknek a terápiáknak az a hátránya, hogyha valaki elutazik, akkor az sóba kerül.
1: És azok a kristályok, amiket úgy meg lehet kapni, és feloldani a fürdőkádba otthon, azok mennyire hatásosak?
0: Hát nyilván annak is van hatása, mert hát az a só van benne, amit kinyernek a gyógyvízből. Hát én ezekkel úgy vagyok, ez olyan kicsit, mint a téli fagyi. Szóval, hogy csak nyáron az igazi a fagylat, a téli fagyi nem rossz, de nem az igazi. Igazából ugye a vízben való tartózkodásnak van egy pszichés hatása is, és hogyha az ember tud ellazulni, lebegni egy nagyobb vízzel teli medencében, az egészen más érzés nyújt. Tehát valószínűleg ezek a sók ugyanúgy beoldódnak a kádba, bár nyilván az, hogy most az milyen koncentrációira sikerül, az otthoni ügyességen múlik, hogy mennyi vizet engedünk hozzá, és hát nincsenek senkinek otthon ilyen 30-40 literes mércéi, hogy ezt most pontosan fel tudja oldani. Tehát lehet, hogy túlhigítjuk, vagy túl töménybe ülünk, ami önmagában megint csak nem jelent különösebb veszélyt, csak mégsem az lesz, mint ami a természetes környezetében a víznek, de ha nincs más lehetőség, ezt is meg lehet próbálni, tehát nem mondom, hogy ne tegyük, de jobb az igazi medencében ülni.
1: Nagyon köszönjük a válaszokat, és reméljük, hogy kedves nézőinknek is segítettünk egy kicsit a természetes gyógymódok megismerésében és azok alkalmazásában. Jó egészséget kívánunk mindenkinek, a viszontlátásra!

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem mindent te.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békével köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió Keresztút adásában. Ma este dr. Őszfarkas Ernő lelkipásztor újabb előadását hallgathatjuk meg a széken megtartott Kék Zónák titkai sorozat előadásai közül. Ezzel az alkalommal az ikariai Kék Zónák titkait fogjuk feltárni. Az estét a széki gyülekezet kórusa fogja bevezetni egy énekszolgálattal. Kellemes időtöltést kívánok! Extronuieste!

Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a kórusnak mai éneket is, meg az előző napokban is. Azt vettem észre, hogy kórus mindig összefoglalja az előző napi előadás lényegét. Szeretetből van a lelkemnek gyógyulás és szabadulás. Ugye, jól jegyeztem meg? Hát erről beszéltünk. Fantasztikus, tényleg a szeretet gyógyítja meg először a lelkünket, ez gyógyítja meg a testünket is. Amíg nem éljük át azt, hogy szeretve vagyunk, addig ez nehezen történhet meg. Nos, nézzük meg, hogy miért is szeretjük Görögországot. Hát gyönyörű a tengerpartja, sok felfedezni való látványosság van. Állítólag azt mondják, hogy még megfizethető is, jó idő van, finom ételek, az emberek kedvesek, lazák, jobban kezelik a stresszt, mint mi magyarok. Hát ezért szeretnek a magyarok Görögországra menni. Ikaria az Törökországhoz egy kicsit közelebb van, mint Görögországhoz, 50 kilométer a török partoktól, igen, hallottuk, hogy az Égei tenger partján, ennyi földrajz után lépjünk egy nagyot. Mit látunk itt? Tüdőröngen, tüdődaganat, így van, örülök neki, hogy vannak specialisták itt, igen, tüdőröngen kép. Amikor ilyet lát egy radiológus, elkomorodik, ez a tüdőráknak a képe, feketével bekarikázva. Egy igaz és valós történet, amit el akar hagyni engem, de nem hagyom. Egy ikariai származású férfi, Stamatis Moraitis, Amerikába költözött, még fiatal korában Ikariáról, ahol, mint minden Amerikába költöző hamar megvalósította a nagy amerikai álmot, ami arról szól, hogy legyen egy jó munkám, keressek annyit, dolgozzak reggeltől estig, legyen kocsim, legyen gyerekem. Hát nem, ez az amerikai álom, jól mondom? Szóljanak itt az amerikaiak, hogy rosszul mondom, és ezt megcsinálta. Tehát 60 éves korára mindene megvolt, ami egy amerikainak meg kell, hogy legyen, hogy jól érezze magát, hogy úgy gondolja, hogy megérte ide jönni. Ebben sok munka van, reggeltől estig sok stressz van, sok munka van, de végül is megéri, mert ezeket mind meg lehet szerezni. És amire ezt megszerezte, 66 éves volt, elment egy rutin szűrésre, és ezzel a képpel találkozott a radiológussal. Tüdőrák. Most a tüdőrákról azt kell tudni, hogy van nagyon agresszív fajtája, egyik sem szelíd, de van, ami nagyon gyors lefolyású. Nála ezt az agresszív fajtát diagnosztizálták, és az orvos azt mondta, hogy megmondja az őszintét, Amerikában őszintén beszélnek az orvosok, hogy szemtől szembe 6 hónapja van. Ennek ez a lefutása. Ennyi, sajnáljuk, erre nincs gyógyszer már. 6 hónap alatt nem lehet visszafordítani. Sajnos a tüdőrák az olyan, hogy nem fáj, egyszer csak hirtelen a semmiből megjelenik, és hónapok alatt végez az emberre. Ő megadta magát a sorsnak, és azt mondta a feleségének, hogy tegyen meg érte szívességet, ez az utolsó kívánsága, hogy az életének a 6 hónapját hadd töltsék itt Ikarián, ahol született, ahol a gyerekkora, fiatalkora volt, mert szeretne az ősei földjén meghalni. Természetesen a felesége elfogadta, vele együtt odautaztak, és beköltöztek a szülők, még éltek a szülők, a fehérre meszelt kis házába, egy szobába, és hát ott várta a halálát. Az ember ilyenkor, amikor a halálát várja, lelkészként tudom, haldokló emberek végig gondolják az életüket. Mit csináltak jól, mi volt rossz, mit kellene újra, mit kellene másként, és arra gondolt, hogy az elmúlt évtizedeket végig dolgozta, elfelejtette az Istent, elfelejtette az értékrendjét, elfelejtette az ősei hagyományát, és arra gondolt, hogy mi lenne, ha legalább most visszatérne az Istenhez. Igen, ám, de a kápolna az ott fennebb volt, nem túl messze, de föl kellett menni, összeszedte minden erejét, támogatták jobbról is, balról is, az idősebb szülők, feleség, és fölkapaszkodott a kápolnáig. Nagyon kedves emlék volt számára, mivel a nagypapája itt dolgozott, lelkészként szolgált, és visszajöttek ezek a régi szép emlékek. Azután a következő héten is megcsinálta.
És azt mondta, hogy amíg csak lehet, amíg csak le tudja tenni a lábát a földre, amíg meg tud tenni néhány lépést, az élete utolsó erejével is, de fölmegy minden hétvégén a kápolnába. Persze az első alkalom után megtudták a régi barátai, hogy hazajött. És mivel Ikarián vagyunk, ezért hát nem a telefonszámát kérték el, és nem messengeren jelentkeztek be, hanem meglátogatták, és attól kezdve minden nap egy csapat a barátai közül odament, beszélgettek, felidézték a múltat, vicceket mondtak, nevetgéltek, hogy szinte ez alatt az idő alatt elfelejtette, hogy ő beteg, hogy ő épp a halálra készül. Aztán egy picit felbátorodott azon, hogy fel tudott menni a kápolnához, ezért kiment a kertbe. És azt mondta, hogy hát ő megpróbál egy kicsit kapálni. Elültetett egy-két dolgot, és arra gondolt, hogy majd amikor ezek a vetemények kinőnek, felnőnek, megnőnek, akkor majd a felesége, amikor leszedi, amikor kiássa a krumplit, akkor majd gondolni fog rá. Persze, hogy ő már nem lesz meg. De majd a krumpli majd emlékezteti a családot, hogy ezt ő ültette, ezt még ő kapálta meg, betegen kapálta meg. Hát, eltelt 6 hónap, és még mindig életben volt. És arra gondolta, hogy ha már kap egy kis pár extra hetet, akkor rendbe teszi a szőlőt is. Átállt a helyiek életritmusára. Minden nap siestázott, pihent, aludt egy keveset. Este a barátaival beszélgetett, aztán eltelt az a hónap is, eltelt a következő is, és valahogy nem közelített a halál. Egyre messzebb ment a szőlőben, egyre több mindent csinált meg. Hány éves volt? Mit mondtunk? Emlékszik valaki? 66, amikor ez történt vele. Itt 100 éves, amikor ez a fénykép készült, 34 évvel később. A rákból kigyógyult, pedig csak annyit tett, hogy átállt az ikariai életritmusra, étrendre, szabad levegőre, munkára, baráti kapcsolatokra, és rendezte a kapcsolatát az Istennel. 102 évesen halt meg egy ilyen tüdőrákkal. Ez egyébként egy nagy történet volt, felkapta az amerikai nagy újságok is, a Dunbartonnek a könyvébe is benne van, tehát ez egy jól ismert történet, csak ezt bátorításként mondtam el, hogy van gyógyulás, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden esetben van gyógyulás, vagy mindenki, aki Ikariára megy, meggyógyul mindenből, tehát nem kell ezt félreérteni, de ez egy gyönyörű történet, ami azt mutatja, hogy ha a lelkünk meggyógyul, akkor sokkal több esélyünk van, hogy a testünk is rendbe jön. Egy kis történelem mitológia, honnan is kapta a nevét Ikaria szigete. A mitológia szerint Daidalosz az egy híres feltaláló volt, mesterember, és a fia együtt dolgoztak. Őket Minosz, Kréta királya felbérelte, hogy építsenek egy olyan labirintust, amiből senki nem tud kijönni, ha egyszer betéved. És az volt a királynak, Kréta királyának a terve, hogy ebbe a labirintusba zárj be egy szörnyet, valami szörnyeteget. Teljesen mindegy, hogy most miért. És nagyszerűen elvégezték a feladatot, Daidalosz és a fia Ikarosz. Ők ismerték a tervet, ők ismerték a kivezető utat, és nagyon aggódott a király, ha esetleg ők ezt elmondják bárkinek is, akkor kiderül, ezért megtiltotta, hogy elhagyják a szigetet. Gyakorlatilag fogságba ejtette őket. Igen, ám ez nem tetszett Daidalosznak, és azt mondta, hogy kieselnek valami tervet, hogy elhagyják a szigetet. Viasszal összeragasztott szárnyakat, felragasztotta magára és a fiára, és mentek a szikla tetejére, hogy innen startolnak, elrepülnek, csak mondta előtte a fiának, fiam, nagyon vigyázz, ne menj túl le alacsonyan, túl közel a tengerhez, mert a pára ki fogja lazítani, kioldja
a szárnyat, és beleesel a tengerbe. De vigyázz, hogy ne menj túl közel a naphoz, mert kiolvad a viasz, és beleesel a tengerbe. De Ikarosz annyira élvezte a repülést, a szabadságot, hogy ebben a nagy örömébe túl magasra szárnyalt, közel került a naphoz, és az történt, amit az apja mondta, kiolvadt, a viasz elolvadt, és ő belezuhant a tengerbe, pont egy sziget mellett a vízbe. Annak a szigetnek nem volt neve, ezért róla Ikaria, Ikaroszról Ikaria szigetnek nevezték el. Na ez egy tanmese, egy mitológia, viszont akik kitalálták, nem hiába találták ki. Ha a mi céljaink túl alacsonyak, nincsen bennünk egy csepp ikigai, vagy plan de vida, akkor valószínűleg beleessünk, a szárnyaink szétmennek, beleessünk a tengerbe. Ha pedig túlságosan a korlátaink fölött akarunk dolgokat, akkor meg amiatt esünk a tengerbe. Na de ez csak a mitológia, tanúságot megtarthatjuk. Az ókorban is sűrű tölgyfaerdő és szőlő volt fellelhető mindenhol. Egyébként bort 2600 éve készítenek ezen a szigeten. Egyébként Campos faluját a szőlőművelés szülőföldjének is nevezik, és itt, amit itt látunk, az egy 300 éves tölgyes erdő, nyilván egy természetvédelmi terület. Nagyon szerették régen is, meg ma is azok, akik gyógyulni, egészség megőrzési céllal mentek, ugyanis Terma település közelében, a tengerben, a part közeli vízben, ilyen gyógyvizek, melegvízű termál források bugyognak föl. A hideg, hát annyi nem hideg tenger, nyilván nem is forró tenger, és ezt nagyon szeretik itt fürdeni, hogy úgy sós vízű tengerben még termálvíz is éri a testüket. Ezek ma is működnek. Ezt követően a sziget történelem során számos birodalom fennhatósága alá került, most Görögország része, lakosainak száma 10 000 fő. Gyönyörű öblei vannak, sziklás tengerpartjai, nagyon hasonlít sok más görög szigethez, de van egy lényeges különbség, itt az emberek sokkal tovább élnek, mint más görög szigeteken, mint Görögországban, vagy mint Európában. 10 évvel tovább élnek átlagosan az emberek, mint Amerikában, vagy pedig Európában. És minden harmadik ikariai lakos megéri a 90 évet. Tehát minden harmadik. Nem csak hosszabban élnek, hanem sokkal alacsonyabb a rákos megbetegedéseknek a kockázata, szívbetegségek aránya, és kevesebben szenvednek depresszió és demencia miatt. Egyébként Amerikában 85 évesek közel 50%-a szenved ebben a betegségben, míg itt a 85 évesek és azok fel 10%-a szenved demenciába csupán. Vajon mi az ikariaknak a titka, mert most azért vagyunk itt, hogy lássuk, hogy vagy miért élnek annyi ideig. Na hát kezdjük. Kezdjük egy kicsit a sziesta gondolatával. De itt az idő egy kicsit másként telik, mint bárhol máshol a világon. Az emberek nem kelnek fel korán. Azt mondják, hogy van idejük. Nem mennek sehova időre. Mert hogy miért mennének? Ahogy jól esik, úgy mennek. Ha valakit meghívnak ebédre, akkor soha nem mondják azt, hogy hányra kell menni, vagy hogy az mikor lesz. Akkor lesz, amikor megérkeznek. Ha a meghívott délelőtt 10 órakor érkezik, akkor azt jelenti, hogy bevonják az ebéd készítésébe, és ő is segít, azért ment nyilván hamarabb. De ha csak úgy alakul, hogy délután 5 órára megy, akkor délután 5 órakor van az ebéd. Senki nem kérdezi meg, hogy hol voltál eddig, miért késtél. Ikarián nem lehet elkésni. Mert az idő az inkább a európai embert bántja, mert nem ér rá semmire, ők élni ráérnek. Azt mondják, az élet az ilyen nyugalom. Minden ebéd körül van egy kis siesta, egyébként is túl meleg van kint, nem lehet mit csinálni,
pihennek egy jót, és az esti órákat használják föl arra, hogy beszélgessenek, egymást meglátogassák. Hát nem ismerik a rohanásból adódó stresszt. Azért nem, mert mindenki így gondolkodik. Ugye délutáni alvás után jön a feltöltődés, amikor egymással találkoznak. Az Athéni Orvostudományi Egyetem egyébként kutatta, hogy tényleg a siesztának, a rendszeres napi, napközbeni pihenésnek van-e bármilyen egészségőző hatása, és azt találták, hogy az, aki egy héten legalább háromszor csak egy kicsit pihen napközben, kisebb eséllyel érintett a szívérendszeri betegségben. Tehát tudnak valamit, nyilván nem a folyóiratot olvasták, nem ezért pihennek, hanem azért, mert ilyen a kultúrájuk. Fontos az itt élőknek a társas érintkezés, ezért van az, hogy naponta találkoznak, naponta beszélgetnek, naponta együtt vagy esznek, vagy isznak valamit, de a lényeg, a találkozás, elmondják az élményeiket, és ezt már nagyon sokan láttuk. Talán nem volt olyan helyszín, ahol nem beszéltünk volna a közösség, a barátság, a találkozás megtartó erejéről. Itt látjuk, hogy időnként együtt készítik az ételt. Mindenki ismer mindenkit, ebben is nagyon hasonlít Ikaria szék községhez. A bűnözési ráta emiatt rendkívül alacsony, és ha egy gyerek vagy egy fiatal egy kicsit áthágja a határokat, akkor mindenkinek megvan a felhatalmazása, hogy rendre utasítja a másiknak a gyerekét is, ha éppen ő van közel és a szülő távolabb van. Tehát nincs az, hogy jaj, csak a szülő, mert nem feljelentjük, ha valaki csúnyán néz a gyerekre. Ott ez a közmegegyezés, és ez itt rendet tudnak tartani. Ismerik azt, hogy mi az, hogy fegyelem. Szigethegyvidék nyilván a jellege miatt vagy föl, vagy le, itt is mozogni kell. Nem erőltetett ez a fizikai mozgás, hanem mindenkinek van egy kis kertje. Mindenki művel van, vagy szőlője, vagy gyümölcsfája, vagy valamilyen van. Ezért, mint ahogy itt a történetben szereplő úriember is, a kert az a mozgásnak a legfontosabb része. És azt mondják, hogy emiatt ők nem is idegesek, nincsen semmi stressz. Az étrend az a mediterrán diétán alapul, szerintem ez az, amit legjobban ismerünk. Nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt, hüves, teljes körlésű gabonát fogyasztanak. Amit megesznek, ők maguk termesztik, friss, helyben készült, ők készítik el, nagyon kevés feldolgozáson esik át, nincs jelen egyáltalán a vörös hús. Fogyasztanak húst, fogyasztanak halat, de vörös húst egyáltalán nem. Ehelyett rengeteg antioxidánsban gazdag élelmiszer, mint amilyen olajbogyó, szőlő, füge, gyógynövények, amik támogatják az egészséget és csökkentik a gyulladást. Amikor a tudósok elmentek, hogy keressék a titkot, akkor ők összeírták, figyelték, felírták, hogy a családok mit fogyasztanak el átlagosan. És nagyon érdekesek ezek az arányok. Ha tetszenek itt látni, a zöldségek 20%, zöldlevelesek, gyümölcsök, hüvelyesek, burgonyafehér, ezt összeadjuk, akkor ez egy nagyon nagy százalékát teszi ki. Olívaolajat nagyon szeretik, az mint egy 6%, és a halat meg a húst, szárnyasokat értenek hús alatt, ugye a 6 és az 5%-ot, azt jelenti, hogy 11% a húsfogyasztás az összétkezésükből. Mit jelent ez? Hogyha van egy héten 21 étkezés, akkor ennek mennyi a 11%-a? 2, valamennyi. Tehát azt jelentené, lefordítva a mi nyelvünkre, hogy a 25 étkezésből kétszer fogyaszt valaki húst, de akkor sem vörös húst. Na, ilyen az ő ételük, és ez rendkívül érdekes. Édesség is. Szeretnék ott mindenkit bátorítani, hogy nem olyan borzalmas és aszketikus ez az életmód, mert ott látják, ott legfelül 4%-ot, jól kihangsúlyoztam, hogy van ám édesség is, lehet éppen a madrián csokoládéja, vagy pedig lehet, hogy egy kis sütemény, bármi is van, de ez a 4% azt jelenti, hogy héten egyszer, valószínűleg a hétvégi ebéden jön az a bizonyos édesség, és annyi, nem arról van szó, hogy semmi, meg soha, hanem
ez a mértékkel, az arányokra kell vigyázni. Nem azzal van a baj itt a Kárpát-medencében, hogy milyen dolgokat fogyasztunk, hanem nem az az arány, amire a szervezetnek szüksége van. Na most tanulhatunk Ikarjába, szinte minden megvan, amit mi fogyasztunk, csak lehet egy kicsivel többet növényi forrást, és egy kicsit kevesebbet egyéb forrásból. Ezt tanuljuk Ikariáról. Elén is említettem, hogy az ikariai szőlőművelés egyik ős hazája, és jelenleg is aktívan végzik ezt a tevékenységet, és feltétlenül rám szoktak szólni a kollégák, hogy ugyan én mindent elmondok, amikor a kék zónáról beszélek, vagy bizonyos dolgokat elsunyítunk, és nem mondjuk el. Persze, hogy elmondjuk, hogy nem mondanánk el. Az ikariaiak fogyasztják a bort. Na de, ti nem isztok bort, akkor hogy fogunk mi ezzel elszámolni? Hát nagyon egyenesen és szépen. Hát először is. Van valami a borban, ami rendkívül egészséges. Szíves érrendszeri betegségekre, rák, védő hatása van. Újat mondtam. Nem mondtam újat, remélem ezt mindenki tudja. Most már csak az a kérdés, hogy vajon a bornak a melyik részében van benne ez a rendkívül gyógyító és segítő anyag. Melyik részében? Hát a dietetikus mosolyog, ő már tudja, a piros szőlőnek a pigment anyagában, a szín anyagában, abban vannak azok a fitokemikáliák, amit ha magunkhoz veszünk, antioxidáns hatása van, és védenek bennünket szívbetegség ellen és rákbetegség ellen. Tehát nem az alkoholban van benne, hanem a szőlő héjában van benne. Nyilván a vörösborban belekerül, ami a szőlő héjában is van. Viszont az alkohol pedig sejtméreg. Tudják azt, hogy minden gyógyszernek van mellékhatása? Jaj, azt nem szeretjük. Hol van a gyógyszerész kollégám? Itt van. Valahol itt van. Ezért sokan elolvassák azt a nagy lepedőt, amit az orvosság mellé adnak, és azt mondják, hogy hát én ezt nem veszem be. Persze, a gyógyszeripar mindent odaír, azt is, amit valakinek eszébe sem jut, hogyha ha valami történik, akkor hát én szóltam, minden gyógyszernek, aminek van hatása, annak van egy kis mellékhatása. Mindig mérlegelünk, hogy melyik a nagyobb, a hatás nagyobb, vagy a mellékhatás nagyobb. És ha hatás nagyobb, akkor bevesszük. Na most a vörösbornak mi a mellékhatása? Hát az alkoholban van a mellékhatása, ami sejtméreg. Pusztítja a sejteket, pusztítja az agysejteket. Úgyhogy már csak az a kérdés, hogy tudhatunk mi valami extrát még Ikariára, ha elmegyünk egy kék zónát tartani Ikariára, akkor mondhatunk nekik is valamit. Egyébként tudják ők nagyon jól, mert sok szőlőt is fogyasztanak, meg mustatot is fogyasztanak. Azt tudnánk elmondani, hogy mi ezt a gyógyszert tudjuk ajánlani úgy is, hogy ne legyen semmi mellékhatása. Mert ha valaki a sötét színű szőlőt elfogyasztja, megkapja benne ugyanazt az antioxidáns fitokemikáliát, vagy a frissen csavart szőlőlevet, mint mustot megissza, és tudom, hogy sokan télire is tudják, hogy hogy kell eltenni, hogy ne erjedjen meg a must, akkor ugyanazt a gyógyító hatást nyeri, anélkül, hogy a mellékhatás érvényesülne. Egyébként nagyon érdekes, hogy az antioxidáns, a szívvédő és rákvédő hatás, az alkohol pedig pont egy rákkeltő és pusztító anyag. Azt is megnézték a tudósok, hogy hány pohár vörösbort kellene meginni ahhoz, hogy ez a rákvédő hatás érvényesüljön. Tehát naponta hány pohár bort kellene meginni. Hogy legyen benne annyi fitokemikália, hogy ez már mérhető és érzékelhető legyen a rákvédő hatásban. Mit gondolnak, hány pohár kellene? 12. 12. 12 pár alkoholban pedig annyi alkohol van, hogy 10-szer több hatással jelentkezik a rákkeltő hatás. Tehát ezzel nem érdemes
játszani. Ha valaki tényleg szeretne fitokemikáliákat, akkor a sötét színű zöldséget és gyümölcsöt fogyasztja. Bármilyen formában, most télen például mit lehet fogyasztani, ami nagyon sötét színű? Székla, mondja a dietetikus, még? Igen, lila káposzta. Van még? A szőlő is van még. Igen, még emlékszem a nagyszülőket, így fölakadták szürtönként a gerendára, és nagyon sokáig megmaradt. Hiszen még decemberben is ettünk szőlőt. Egy kicsit fonnyat volt, de nagyon finom volt. Na most nagyon sok kutatást végeztek. 2023-ban, és ez egy friss kutatás, publikáltak a neves Lancet folyóiratban egy cikket, egy többszörösen igazolt és lektorált cikket, amiben azt írták le, hogy nincs olyan, hogy biztonságos alkoholfogyasztás. Nem létezik. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet legutóbbi állásfoglalása így hangzik, hogy az alkohol biztonságos mennyisége, tudja valaki? 0 milliliter. Ezt nem én mondjuk, nem mi mondjuk, ezt az Egészségügyi Világszervezet. Voltak idők, amikor mást mondtak. Azt mondták, hogy na, egy kis párka nem számít. Ez a kutatások alátámasztották, hogy igenis, ez egy nagyon komoly kérdés. Mások azt mondják, hogy keresztény emberek, hogy hagyjuk ezeket a tudományos dolgokat, de hát a Biblia világában is fogyasztottak bort, és ha nekik lehetett, akkor nekünk is lehet. Hát a fele ebben igazság, a Biblia időkben az emberek fogyasztottak bort. Nem mindenfajtát, és nem mindenki. Például a papok nem fogyasztották, királyoknak tilos volt, a bíráknak tilos volt, olvasunk Dánielről, olvasunk rékábitákról, akik több száz éven át tartották azt a hagyományt, hogy alkoholból semmit, akinek nazíri fogadalma volt, tisztasági fogadalma volt, az még mustot sem ivott, nehogy véletlenül erjedt legyen, még szőlőt sem evett, hogy nehogy véletlenül a héjába legyen valami erjedtség. Tehát a bibliai időkben ott találjuk azt az ideált, hogy az Isten elképzelte, de a Biblia nem rejti el azoknak az embereknek az életét, akik ebbe belekóstoltak, és emiatt erkölcsileg bele is buktak. Látjuk Noé történetét, látjuk Lót történetét, és a többieket. Ezt a Biblia leírja. És attól, hogy leírja, nem azt jelenti, hogy mi is azt csináljuk, mert a Biblia azt is leírja, hogy az ókori időben, a szövetség idején több nejűség volt a divat, és senki nem mondja közülünk, hát ha nekik szabad volt, akkor csináljuk mi is. Nem azt jelentette, hogy ennek a következményeit ők nem élték meg? A Biblia nem rejti el. A félreértés elkerülése véget szeretném itt felsorolni most, hogy amit mi a Károli Bibliánkban borként olvasunk, az az eredetiben 5 különböző kifejezésként szerepel. Vagy egyik, vagy a másik. De mindegyiket bornak fordítják. Lehet a sekár, ami nagyon erős fűszeres bor volt. Igazi részegítő italként emlegették. A jain az egy alacsony alkoholtartalmú bor volt, inkább a nép ezt fogyasztotta. A tiros mustot jelent, az asis, ez a mustnak a költői kifejezés a zsoltárokban, a profétaírásokban. A debas pedig egy must koncentrátum volt, ami azt jelenti, hogy a szőlő levét egy ilyen felforrósodott szikla vájatba beleöntötték, a forró napon elpárolgott a víznek jó része, és egy kocsonyás anyag keletkezett, aminek a cukortartalma olyan magas, hogy nem erjedt meg a cukortartalom miatt, amit így tárolni tudtak, és később, amikor elővették, csak felhigították vízzel, és olyan volt, mint a frissen csavarták volna a szőlőből. Egyébként pont ez történt Kánában. Nem tudom, hogy senkinek nem tűnt fel az, hogy 3 ekkora korsót én láttam Kánában, az egyik ott van, a másik a British Museumban, a harmadik nem tudom hol van, ekkora korsó, 3. És a szolgák ilyen kis kővedreken hordják

édesebb, jobb minőségű. Holott fordítva szokott lenni, hogy az esküvő elején adják a jobb minőséget, és amikor az emberek már jól laktak, már itt a keleget, akkor kapják a felhígítottat. Mit nem láttak a vendégek? Hogy beletették, vagy nem tették bele az elején ezt a debast, ezt a must koncentrátumot. Úgyhogy ne aggódjunk amiatt, hogy Jézus feltétlenül sekárt teremtett volna. Az Új Szövetségben pedig bármelyikről lenne szó, az öt kifejezés közül mindegyik oinosz, úgyhogy nem tudjuk a szóból megállapítani, hogy mire gondol. A kontextusból kell látnunk, hogy az az oinosz, az a görög kifejezés részegítő ital, vagy éppen mustot jelent. Timóteusnál például éj egy kevés borral, nem bizonyít semmit, ha valakinek ez a aszpoetikája, vagy az arany szövege a Bibliából, akkor ez nem mond semmit. Éj egy kevés oinosszal, az jelenthető éj egy kevés musttal, éj egy kevés debassigítással, éj egy kevés asissal, és így tovább. És nyilván Timóteus, mivel nazíri fogadalma volt, ő nem ivott ezek közül semmit. Viszont aki vándorolt, és egyik helyről ment a másikra, az általában valamilyen oinoszt ivott, mert a vízben nem bíztak, mert a víz fertőzött volt. Csak ahol laktak, mindenki tudta, hogy hol nem fertőzött a víz. De amikor vendég volt, fogalma sem volt vándorként. Viszont Timóteus nem fogyasztott, mert neki fogadalma volt, ezért azt a vizet itta, amit éppen talált, emiatt mindig gyomorfájása volt, és a rabbi, a tanító felmenti a tanítványt, hogy hagyd el, én felmentelek a fogadalmad alól, igyál, fogyassz egy kevés oinoszt. És egyébként tudjuk Galenusztól, hogy ókorban az olívaolajat összekeverték musttal, és ezt gyógyszerként használták gyomorbetegségek esetén. Tehát ez az ige nem arról szól most a 21. században, hogy igyunk egy kis sekárt vagy jaint, hanem arról szól, ha van egy betegséged, még akkor is, ha Isten gyermeke és szolgája van, és arra a betegségre van egy ismert gyógymód, akkor hívő emberként is vedd be a gyógyszert, mert az Isten eszköze. Miért nem mondta Pál apostol, hogy imádkozom érted, és meggyógyulsz? Ne aggódj, fáj a gyomrod, imádkozom érted. Tehát Pál apostol imájára emberek meggyógyultak, van, aki feltámadt. Miért nem beszél erről? A legjobb barátja volt, a tanítványa volt. Ő utódja volt. Azért, mert ha van valakinek ma egy vakbél, akut vakbél gyulladása, akkor mi a gyógyszer? Nem mi a gyógyszer? Hangosabban. Szike. Az a gyógyszer. Senki nem mondja, hogy én ehelyett imádkozom. Mert az Úr azt mondja, hogy de hát ez ismert gyógyszer, adtam rá bölcsességet, van egy gyógyszer, tessék használt, mert én ezt már neked megoldásként előkészítettem. Miért tegyen Isten csodát, amikor már csodát tett azzal, hogy valaki ezt felismerte, és van rá gyógymód? Nagyon sokan meghaltak az elmúlt években, mert azt gondolták, hogy ők egy különleges státuszban vannak, Isten értük csodát tesz, ők nem használják sem ezeket a gyógyszereket, gyógymódokat, terápiákat, orvosokat. De az Isten nem a mi eszközünk, nem a mi segédmunkásunk, nem a mi robotunk, az Isten szuverén Isten. És ha ő úgy döntötte, hogy ezen keresztül, a szikén keresztül gyógyít meg, ki vagy te ember, hogy azt mondja, hogy nem Isten, én egy másik megoldást kérek, szeretnék egy ilyen energiahullámot, vagy szeretnék bármilyen másképp, szeretnék, hát én is szeretném, amikor influenzás vagyok, szeretnék én is egy ilyen fuvallatot, és azután jöhessek igét hirdetni. Mondom is az Úrnak, hogy nem látod, hogy a gyülekezet összedől nélkülem. Az Úr azt mondja nekem, hogy feküdj le és pihenj 5 napig. Mert nem dől össze a gyülekezet. Volna nekünk elképzelésünk, hogy az Úr hogyan gyógyítson meg bennünket. De az Úr azt mondja, hogy adtam bölcsességet, adtam megoldást, ezért használt. Ezért a Bibliában Lukács, az orvos, és Pál apostol, aki az imával gyógyított, együtt szolgáltak. Amikor Málta szigetén kikötöttek, akkor egyesek Lukácshoz mentek,
Van egy görög szó, amit használ, terápiában részesítette őket.

0: Mások pedig Pálhoz mentek, aki imádkozott értük. Mit nem tudott Lukács meggyógyítani? Azt küldte Pálhoz. És a kettő együtt van. És azért van itt most, beszélünk Isten dolgairól, és minden nap itt az alaksorban orvosok vannak, akik megvizsgálnak, diagnosztizálnak, terápiát írnak fel, mert az Isten így intézte. És ennek a kettőnek a forrása ugyanaz a Teremtő Isten. Isten természeti törvényeiket alkalmazzák és ismerik fel az orvosok. És persze van olyan, amiben az Isten közbeavatkozik. Ha akar, közbeavatkozik. És ha nem, akkor nem. Ő szuverén Isten. És nem a mi megrendelésünk alapján dolgozik. A sekár az első kifejezéssel kapcsolatban az igen nagyon világosan fogalmaz, hogy ne nézd a bort, hogy vöröslik, mikor a pohárba csillog, és könnyen lecsúszik. Végül megmar, mint a kígyó, megcsíp, mint a vipera. Szemeid idegen nőket látnak, szíved össze-vissza beszél. Olyan leszel, mint aki a tenger közepén fekszik, vagy mint aki az árbóc kosár tetején fekszik. Megütöttek engem, mondod, de nem fájt. Vertek engem, de nem vettem észre. Mikor ébredek föl? És ha felébred, az első kérdés, újra keresem ugyanazt. Na ez a függőség képlete. Gyönyörűen leírja. Nem csak az alkoholra igaz, bármiféle függőségre igaz. És minden függőség nagyon sokat ígér, minden függőség egy fájdalomcsillapító, sokat ígér, de belemarkolunk, keveset ad, és a végén pedig mindent elvesz. Ezért ikariak azt mondják, hogy jó, van egy kis ojnosz is a történetben, de több gyógytea. Erre a gyógyteával nem lehet mellé fogni. Szeretik a helyi mézet, antibiotikus hatása van, antioxidáns, feldolgozott cukor helyett rendkívül jó. Arra vigyázzunk, hogy egy éves kor alatt nem szabad gyerekeknek mézzel édesített teát adni a botulinum toxin miatt. Amiről szeretnék még egy kicsit a spirituális részéről, ugyanis Görögországban, különösen Ikaria szigetén nagyon vallásosak az emberek. Többnyire az ortodox vallásnak a hívei, ahol nagyon sok az ünnep. Több ünnep van, mint ebben a kultúrában, ahol mi élünk, pedig itt is jelen van az ortodox vallás és az ortodox kultúra. Vannak polgári ünnepeik, és vannak vallási ünnepeik. Mind a kettőnél megjelenik a böjt. A böjt az egy közösségi történet. A bőjt az elcsendesedés, a beszélgetés, az önvizsgálat, az önreflexió ideje Görögországban, vagy illetve Ikaria szigetén. Hosszú időszakokban bőjtölnek. Nem csak húsvét előtt van 40 nap, karácsony előtt is van 40 nap, és sok más egyéb ünnepek, egyházi ünnepekhez köthető a bőjt. Ilyenkor nem esznek húst, nem fogyasztanak tejterméket, semmilyen se cukrot, se zsiradékot, tehát nagyon egyszerűen élnek, tényleg csak növényi alapú ételt esznek, és ezt az időt úgy értékelik és érzékelik, mint ami felszabadítja a szervezetüket. Mint olyan lenne, mintha egy fagyasztót leengednénk, hogy azután még jobban fagyjon vagy fagyasztó. Ez körülbelül így néz ki. Ezt itt nem is kell nézni, mechanizmus, hogy tudósok leírták, amikor elkezdték kutatni a koplalást, a kalória megvonást, hogy tényleg milyen mechanizmus, mi történik a szervezetben, és milyen pozitív dolgok zajlanak le, erre most nem térek ki, de ezek a kutatások igazolták. Például azt, hogyha egy 25%-os kalória megvonáson esik át valaki, akkor csökken a koleszterin szintje, javul az inzulin érzékenység, javul a vérnyomása, javul a kedély állapota, az alvás minősége, és a feszültség szint pedig csökken. Tehát ha 25%-kal kevesebb kalóriát viszünk be, tehát nem a teljes bőjt, időszakos bőjtről beszélünk, hanem csak a kalóriát visszük egy kicsit lenne. De ha már valaki egy kicsit túlmegy rajta, és 50%, ezt a háború alatt figyelték, és kutatták, akkor már megjelenik a depresszió, az ingerlékenység, terméketlenség, csontritkulás, hidegérzékenység, erőtlenség, lassabb a sebgyógyulás, és így tovább. Tehát minden gyógymódnál vigyázzunk, mert ha egy kicsit túlvisszük, akkor az már rossz. Összefoglalták, hogy a tudósok, hogy ezek az időszakos böjtök miben segítik a szervezetet, talán így magyarul egyszerűbb, jobb lesz az anyagcserénk, ha ezt időnként megtesszük, testsúly csökken, alacsonyabb a koleszterin szint, jobb vércukorszint, csökken a szorongás, jobb az alvásminőség, csökken a gyulladás szintje a szervezetben, a bélflóra összetétele javul, tehát ezek mind-mind ennek a jótékony hatásai. Ami azt jelenteti, hogy időnként kihagyhatunk egy napot. Ha valaki például kifejezetten fogyni is szeretne, kihagyja a vacsorát. Mindenképpen nagyon fontos, hogy reggelizzen jól. Aki fogyni szeretne, kezdje bőséges reggelivel. Gabonafélékkel, akár kása formájában, ahhoz olajos magvakat, egyen gyümölcsöt, egyen bőségesen. Tehát vigye be ezt, indíts el az anyagcserét, és ha ezt hozzáteszünk még napközben egy óra gyaloglást, akkor hetente fél kilóval lehet csökkenteni a testsúlyt. Ha ettől gyorsabb a testsúly csökkenés, nagyon komoly kockázatok történnek a szervezetben. Mikor ne böjtöljünk? Alacsony testsúlyú embereknél kockázatok vannak. Szoptató vagy terhes nőknél ne. Gyermekek vagy nagyon idősek ne. Alultápláltság, magas kockázatnak kitett embereknek, vírusfertőzés idején ne, vesekőnél, fáradtság, hányinger fejfájásnál, ezek mellékhatásként megjelennek akkor, ha olyan személyek vagy olyan csoportok böjtölnek, akiknek ez nem javasolt. Tehát erre mindenképpen vigyázzunk, különösen, ha egy böjt több napig tart. Vajon a Biblia mit tanít erről? A Bibliában nincs rendszeres böjtre való felszólítás. Egy évben egyszer böjtöltek az Ószövetség idején. A nagy engesztelési napkor. Ez volt az önreflexió. Ez volt az elcsendesedés ideje. Ez is egyébként egy nap örömünneppel zárult. Mert ez volt az ítéletnek az előképe, ami történt a nagy engesztelési napon. A bibliai ember nem az egészségügyi hatás miatt böjtölt. Mindig azért, hogy a lelkük elcsendesedjen. Azért, hogy megértsék Isten akaratát. Ha azt gondoljuk, hogy azért kell böjtölni, hogy rávegyük Istent, hogy megtegye azt, amit ő nem akar megtenni. És a böjtünkkel az Istent rákényszerítsük, rávegyük, mint egy éhségsztrájkkal. De az Isten nem akarja megadni, de mivel mi böjtölünk, ezért jól van, hát most már látom, hogy hosszabb böjt, rendben, megadom. Nem ez a bibliai böjtnek a szerepe, hanem a bibliai böjtben azért koncentrálunk Isten akaratára, Isten vezetésére, hogy megértsük abban az adott kérdésben, hogy mi a feladatunk, hogy mi az Isten terve. Nem az Istennel kell megértetni, hogy mi mit szeretnénk, mert ő tudja, hanem velünk kell a böjt alatt az Istennek megértetnie, hogy ő mit akar velünk és az életünkkel. És erre a bibliai ember olyan szinten koncentrált, annyit imádkozott és annyit gondolkodott, elmékedett egy nap, hogy elfeledkezett az ételről is. Ez volt a természetes böjt. Vagy amikor nagyon szomorú volt, a gyász idején, amikor elfordult az ételtől, annyira kereste az Isten jelenlétét és vigasztalását. Tehát nem az Istent változtatja meg a böjt, hanem a böjt alatt az Istennek sokkal több esélye van minket megváltoztatni. Velünk megértetnie, hogy az imánk kérésében hogyan akar minket felhasználni, mi a mi dolgunk, amit lehet, hogy az élet zajában nem értünk meg, de a böjtnek a csendjében megértjük. Később bibliai időkben is kegyességi versenyt csináltak a böjtből. Vallásos mércévé tették. Ezért kellett prófétán keresztül figyelmeztetni a népet, hogy mi az Istennek tetsző böjt. És most ezt szeretném felolvasni. És ahogy olvasom Isten igét, én arra kérek mindenkit, gondolja végig az ő életét, az ő gyakorlatát. Hogy most ő milyen állapotban van ehhez képest. Értjük-e? Éljük-e ezt a fajta böjtöt, ami az Istennek kedves? Tudom, hogy mi jön a kultúránkban, tudom, hogy mi jön a szokásban, tudom, hogy mi jön a babonában, engem is így neveltek, tudom. De térjünk vissza a Bibliához, az Isten igéhez. Tegyük félre egy kicsit a bőjtek kapcsolatos hagyományainkat, térjünk vissza Isten igéhez. Ézsaiás 58. Még a bőjt idején is veszekedtek és vitatkoztok. Gonosz indulattal támadtok egymásra, majd őrre mentek. Nem úgy bőjtöltök, hogy könyörgésetek hangja följusson a magasba. Figyeljük! Amíg egymással vitatkozunk, vagy gonosz indulattal vagyunk egymás iránt, addig a könyörgéseink teljesen fölöslegesek. Mert az Isten nem tudja az ő válaszát küldeni. Süketté tesszük az indulattal, a kritikánkkal, a mások támadásával, az indulattal süketté tesszük a fülünket az Isten üzenetére. De hiába való a bőjt, hiába való a könyörgésetek. Azt hiszitek, ez az a bőjt, amelyet én szeretek. Az a bőjt, hogy az ember éhezéssel gyötri magát, hogy fejét lehajtja, mint a káka, zsákruhába öltözik, és hamuban térdel? Ezt nevezitek ti bőjtnek? Az örökkévaló kedves napjának? Nem! Az a bőjt, amelyet én szeretek, nem ilyen. Nyissátok ki a gonoszság bilincseit, legelőször a saját életünkön lévő gonoszság bilincseit. Engedjétek szabadon az elnyomottakat, akiket kritizálsz, akiket üldözünk, akik a mi rossz indulatunk fogjai, engedjétek szabadon. Oldozzátok le igájuk köteleit. Törjetek össze minden igát. Kenyered, oszd meg az éhezővel, otthonodat a hajléktalan szegénnyel. Ha ruhátlant látsz, öltöztest fel, és testvéred elől ne zárkózz el. Akkor felvirad világosságot, mint a hajnal fénye. És most figyeljünk, betegségedből hamar felépülsz, és egészséged helyreáll. Kiderül, hogy sok betegségnek az a méreg, az az indulata forrása, amit mi magunkban táplálunk. És a bőjtben és imában ezeket elengedjük, akkor azt mondja, hogy helyreáll az egészséget, meggyógyulsz a betegségedből. Az örökké való dicsősége pedig hátulról védelmez. Milyen szép, az előtted jár, hátulról meg védelmez. Gyönyörű ez a kép. Akkor, ha segítségül hívod az örökkévalót, ő meghallja és válaszol neked. Mikor hozzá kiáltasz, azt mondja, itt vagyok. Ha egymás le nem igázzátok, ha másokra újjal nem mutogatsz, ha beszéddel sem támadsz senkire, ha odaadod az éhezőnek, amit saját lelked kíván, hogy a nyomorultak lelkét tápláld vele, akkor felragyog világosságod a sötétben is. Még a homály is úgy ragyog, mint a déli verőfény. Akkor az örökkévaló vezérel téged szüntelen, még kietlen, száraz földön is mindennel ellát. Csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a jól öntözött, viruló kert, mint a forrásvíz, amely el nem apad. Milyen erős kép. Na itt van a gyógyulás forrása. Kezdjük ezzel. Ezzel az ilyen imával és az ilyen bőjttel. Az Isten helyreállítja a lelkünket, meggyógyítja a lelkünket, kiszedi abból a mérget, és ez elindít fizikailag is a felépülésnek az útján. Ez az ikariai tanulság. Ez az Isten igéje. Alkalmazzuk.
1: 9. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Mutlabbén szerint Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért.
1: Keresel, nem találsz, vársz, hiába, haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
2: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkban ismét stúdió vendégünk, ami kedves Timis Balázsi Sándor lelkészünk, Isten hozta a stúdióban.
3: Szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a kedves rádióhallgatót ebből az alkalomból is.
2: Krisztusi jövendőlések fényözönében címmel tartunk beszélgetés sorozatot azokról a jövendőlésekről, amelyeket maga az Úr Jézus Krisztus szólott az utolsó időkről. Ennek az egész beszélgetés sorozatnak az átfogó mottója a zsidókhoz írott levél első fejezet, első és második verse. Minek utána az Isten sokrendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Beszélgetés sorozatunknak hetedik részéhez érkeztünk el mai adásunkban. Mielőtt azonban a címét és az alapígéket bejelentenénk, emlékeztetni szeretnénk kedves hallgatóinkat arra, hogy egy kis bibliai pályázat is van érvényben. Amennyiben három egymást követő adásnak az igei anyagát, tehát a biblia verseket lejegyzik, és azoknak szövegét egy papírra kimásolva beküldik a stúdió címére, könyvajándékban részesülnek. Stúdiónk címe: Reménység Hangja Rádió, Kolozsvár, Strada Republici, 101 szám, 400489, Kolozsvár. A címet különben adásunk folyamán még elismételjük. Hetedik lépéséhez érkeztünk tehát ennek a beszélgetés sorozatnak. A mai beszélgetés címe Isten országának alkotmánya. A mai beszélgetésünk a következő igei pilléreken nyugszik. A 19. Zsoltár 8. versében a következőket olvassuk. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Erre az igeversre válaszol a római levélben Pál apostol a 7. fejezetnek a 12. versében a következőképpen. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. A 3. igevers pedig, Ésajás 51:7, hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem. Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek. Azok kedvéért, akik jegyzik az igeverset, tehát Zsoltár 19:8, Róma 7:12 és Ésajás 51:7. A tanulmány címében felbukkanó kifejezés, mármint Isten országának alkotmánya, egyeseknek talán kézenfekvő, hiszen egy ország, egy intézmény alaptörvényéről van szó. De megtörténhet, hogy mások számára idegenül hangzik. Krisztus jövendőléseiben egy államjogi fogalom. Megkérhetnénk egy rövid, eligazító bevezetőben ismertetni és helyükre tenni az újszerű fogalmakat?
3: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől, mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink! Úgy, amint azt a szerkesztő jelezte, hitmélyítő előadás sorozatunk Krisztusi jövendőlések fényözönében címmel elérkeztünk a 7. alkalomhoz. Isten országának alkotmánya. Mi az alkotmány? Az alkotmány minden jogállamnak az alaptörvénye. Bár mennyi törvényt hoznának a törvényhozók, azoknak meg kell felelniük az ország alkotmányának jellegével, jellemével, lelkületével, tartalmával. Nem térhetnek el az alaptörvénytől. A civilizált jogállamok alkotmányai ezt a valóságot tükrözik. de még valamit. Mint keresztény elemző, még azt is megjegyeztem, már joghallgató diákkoromban, amikor több alkotmányt is áttanulmányoztam, hogy a civilizált jogállamok alkotmányai mind a 10 parancsolatba gyökereznek. Akár hivatkoznak rá, akár kiolvassuk a sorok közül. Ugyannyira, hogy például az hírhedt rossz emlékű Szovjetunió egykori alkotmányába is megtaláljuk a 10 parancsolatból az idézetet. Amikor a munkához való jog és a munka kötelességéről szól az alkotmány, az egykori szovjet alkotmány azt mondja, ezért hát, aki nem dolgozik, ne is egyék. Honnan van ez az idézet? Ha hibásan is, de a Bibliából másolták ki. Tudnélik, a második tesalonikai levél 3. fejezetének 10. versében Pál apostol arról beszél a gyülekezetnek. Miután elmondja, hogy mindenki becsülettel keresse meg és valósítsa meg a létfenntartáshoz szükségeseket. És akkor így fejezi be. Azért tehát meghagyom néktek, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ez már egészen más, mint a szovjet alkotmány. Aki egyszerűen kimondja, amely egyszerűen kimondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. De mit csinálunk a kisgyermekekkel, akik még nem tudnak dolgozni? És mit csinálunk az öregekkel, akik már nem munkaképesek? Látjuk tehát, hogy még egy ilyen állam is, egy ilyen nagy hatalom is, mint az egykori Szovjetunió, visszatükrözi alkotmányában Isten alkotmányának egyik paragrafusát, visszatükrözi azt az elemi szabályt, hogy dolgozni kell, ha tudsz, az élethez jogod van, ha gyermek vagy, ha öreg vagy, akkor is. Na most, az alkotmányt általában nem illik és nem lehet bárkinek felülvizsgálni, felülbírálni. Tudnélik, minden jogállamban van egy alkotmánybíróság. Így van ez Isten országában is. Csak hogy ez az alkotmánybíróság nem a földön székel, hanem a mennyekben. Isten hozta a törvényt, egyedül ő bírálhatja felül. És még egy érdekessége Isten országa alkotmányának. Hogy olvassuk a Timoteushoz írott 2. levél 3. fejezetében, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Tehát azok a szkríbok, azok az írók, akik írták a Szentírás szövegét, isteni Szentlélektől ihletett szöveget írtak le. De amikor Isten országa alkotmányáról volt szó, a Bibliában az egyedi eset, hogy ezt Isten nem bízta emberekre, saját ujjával írta fel a Sínai hegyen a 2 kőtáblára. Egyetlen helye a Bibliának, ahol Isten országa alkotmányát Isten örökítette meg saját kezüleg. Egy másik sajátosság, hogyha a földi országnak polgárai vagyunk, nem illik, nem illdomos válogatni az alkotmány szakaszaiba. Mint ahogy nem válogathatunk az egyes törvények paragrafusaiban. Ez tetszik, ez nem tetszik. Ez rám illik, ez nem. Ez kényelmes nekem, ez kényelmetlen. Nem. De ez is tulajdonképpen Isten ígéjébe gyökerezik. Amely íge kimondja a Jakab apostol levele második fejezetében a nagy tételt, ha valaki az egész törvényt megtartja is, de véd egy ellen, az egész törvénynek megrontásában vétkes. Jakab 2:10. Testvéreim, mustármag héjában ennyit szóltunk az alkotmányról, az alaptörvényről, és jelen esetünkben Isten országa alkotmányáról, a 10 parancsolatról. Még azt is meg kell mondanunk, hogy valamely országnak törvényei, alkotmánya, az illető ország jellemét, szellemét testesíti meg. De ne gondolja senki, hogy a mindenható Istennek nincs törvénye. Hány keresztény követi el ezt a gyökeres tévedést? Keresztény vagyok, tehát szabad lettem. És bizonyítja is ezt a jogi felfogását azzal, hogy neki minden illdomos. Ez a szabadosság törvénye, és nem a szabadság törvénye. A Szentírásban találjuk feljegyezve Isten országának alkotmányát. És ugyancsak a Szentírás tartalmazza, mint a földi törvénykönyvek, Isten országa alkotmányának magyarázatát is. Itt mindjárt meg kell nézzük Isten országa törvényének, alaptörvényének a lényegét. A törvényben Isten jellemének végtelen tökéletességet tükröződik vissza. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Zsoltár 19:8. Miként Isten szent, igaz és jó, úgy törvénye is az. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Róma 7:12.
2: Hallgassunk meg egy énekszámot, közben elmélkedjünk a hallottakon. Megkérjük hallgatóinkat, maradjanak a készülékek mellett, az énekszám után adásunk folytatódik.

0: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkat hallgatják itt a Reménység hangja rádióban, a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Isten országának alkotmánya címmel beszélgetünk a már eddig is folyó beszélgetés sorozatunk keretein belül Timis Balázsi Sándor lelkésszel. Emlékeztetni szeretnénk hallgatóinkat, hogy egy bibliai pályázat is érvényben van, és pedig aki három egymást követő adás igeverseit lejegyzi, azok szövegét a Szentírásból kimásolva egy papírra, stúdiónk címére beküldi, értékes és tanulságos könyvjutalomban részesül. Stúdiónk címe: Reménység hangja rádió, Kolozsvár, Strada Republici, 101 szám, 400489, Kolozsvár. Beszélgetésünk következő kérdését tenném fel. Most, miután véljük megismerni az alaptörvény fogalmát és következtetésként a Krisztus által megígért megjövendőt Isten országát, és annak alapokmányát, alaptörvényét, kérdezném, hogy a törvénynek tulajdonképpen mi a feladata itt és most, Isten kegyelem országában, s majd pedig a Krisztus által megjövendőlt dicsőség országában.
1: Így tehát beszélünk most az alaptörvény feladatairól. Isten alaptörvénye nyilatkoztatja ki nagy alkotójának igazságát. Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot. Te nép, kinek szívében van törvénye. Ó, bár lennénk mi ez a nép, és tartoznánk mi egyénileg ehhez a néphez. Ésaiás 51:7. Az igazságtól való mindennemű eltávolodást Isten ígéje bűnnek bélyegez. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig törvénytelenség. 1 János 3:4. Ez a törvény nem csak az élet külsőségeit szabályozza, hanem kiterjed az egész lelki életre is. Mert lényegében a földi törvények sokrétűségétől eltekintve Isten országának alaptörvénye erkölcsi törvény. Nincs egyetlen olyan indulat sem, amelyre ki ne terjedne. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Zsidó 4:1-2. Ezen szent törvény, Isten országának alaptörvénye, ennek a szent törvénynek engedelmeskedve, e szent törvény szem előtt tartásával szól hozzánk Isten, és kér minket: szentek legyetek, miképpen én is szent vagyok. Az isteni törvény átható hatalmával szemben minden ember kénytelen beismerni bűnös voltát. Isten szemei előtt leplezetlenül áll minden és mindenki. Bűnösök vagyunk. Így szól a mi bűnbeismerésünk. Ha ezzel a bűntudattal magunkra hagyna bennünket Isten, akkor egyetlen reménysugár sem létezne számunkra. De miképpen az ének mondja: törvényednek eleget az én művem nem tehet. Buzgóságom égne bár, könnyűm folyna, mint az ár. El nem venni bűnömet, egyedül csak nagy kegyet. legyen hála Istennek, hogy nem hagyott magunkra. Segítségünk attól jön, akinek hatalmában áll bennünket megmenteni. Ezért, mivel mit sem hozhatok, keresztedre borulok. Mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Tisztátlanul járulok, mosd meg, ó, mert meghalok. Isten törvénye és az ő országának alkotmánya, alaptörvénye kezdetek kezdetétől fogva van. Isten törvénye már kezdetben is létezett. Midőn Ádám vétkezett, ezt a törvényt szegte meg, mert a bűn a törvénytelenség. Ám Isten törvényét csak Mózes napjaiban foglalták írásba. De már Ádámtól Mózesig is fennállott a törvény, melyet Isten az ember lelki ismeretébe vésett, hogy a bűntől való tartózkodásra bírja ezt. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és eképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Mert a törvényig vala a bűn a világon. A sínai hegyi kinyilatkoztatásig. A bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig. Róma 5.12-től 14-ig. Ez a bibliai idézet kijelenti, hogy ott, ahol nincsen törvény, bűn sincsen. Ám de Ádámtól Mózesig is uralkodott a bűn és a halál törvénye. Ebből következik, hogy Isten törvénye már akkor is érvényben volt. A törvény előírásainak jogosultsága és kötelező ereje mellett tettek bizonyságot az igazság prédikátorai, kiket Isten a vízezen előtti és utáni korban az ősatyák napjaiban támasztott. Íme így szól az Úr Ábrahámról. És megáldatlan a te magodban, a földnek minden nemzetségei. Mivel, hogy hallgata Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, törvényeimet, parancsolataimat és rendeléseimet. 1 Mózes 26, 4 és 5. Az Úr azért vezette ki népét az egyiptomi rabságból, hogy amit ott képtelen volt megtenni, megtartsa törvényét. Már a fáraónak is a következő üzenetet küldte. Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nekem. 2 Mózes 9.1. Az egyiptomi rabszolgaságban bizonyára sokat vesztettek Ábrahám leszármazottai az igazságból. Elfelejtették a több mint 430 éves rabszolgaság ideje alatt. Isten mégis feltételezte szent törvénynek, különösen a szombat parancsolatának ismeretét, még mielőtt az írott kinyilatkoztatást megkapták volna. E dologban próbára is tette őket. Midőn, a 40 éves utazásuk alkalmával a pusztában, mannát hullatott és így szólt. Hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy sem? 2 Mózes 16.4. Mindez bizonsága annak, hogy Isten törvénye minden időben megvolt kezdetek kezdete óta, és érvényét nem vesztette, sőt, nem is módosította Isten. A sínai helyen az történt, hogy Isten újból kinyilatkoztatja, ez alkalommal írásban foglalva, az ő szent alaptörvényét. Abban az időben minden az Úr Mózessel megismertette útjait, kezdődtek az írott kinyilatkoztatások, amelyek később a mai szentírásá fejlődtek. Szent törvényét azonban Isten nem bízta a prófétákra. Sem még szent lelke által ihletett emberekre se, hanem saját ajkaival hirdette ki, és majd saját ujjával írva adta át az embereknek. Isten a kinyilatkoztatás ellen részét csupán Izrael népének adta. Kötelességükké tette, hogy a törvényt minden néppel megismertessék, mert Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Róma 3.2. Isten azt kívánta, hogy a törvény iránti engedelmességben az egész világ példaképei legyenek. Megtartsátok azért, és engedelmeskedjetek, mert ez lesz a ti bölcsességtek és értelmetek a népek előtt. Akik midőn hallják mindezen parancsolatokat, így szólnak. Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez oly közel van az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk. Valahányszor hozzá kiáltunk. 5 Mózes 4, 6 és 7. Bármennyire hitetlenkedett, gyakorta a zsidó nép, mégis kétségtelen, hogy bizonságtételük által messze földön megismertették a népekkel a kinyilatkoztatás ígéjét.
0: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána következik beszélgetésünk következő része. Megkérjük kedves hallgatóinkat, szíveskedjenek a készülékek mellett maradni ebben az időben.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk Timis Balázsi Sándor lelkésszel. Kedves lelkész úr, összefoglaló kérdésünk most ez lenne, hogy tudniillik, mióta létezik a törvény, és a krisztusi jövendőlések értelmében meddig marad érvényben?
1: Hát abból indulunk ki, hogy úgy, amint a Szentírás tanítja, egy az Isten, s ezért egy az erkölcs mértéke is. Egy a törvényhozó. Jakab 4.12. Isten örökké ugyanaz, s törvénye is örökre zsinór mértéke marad az emberek elkölcsi életének. Ez a törvény Krisztus napjai előtt is ugyanaz volt, mint utána. Krisztus kereszthalála, amelyet éppen az ember törvényszegése okozott, bizonyíték az egész világ számára, hogy Isten törvénye soha el nem töröltetett, és érvényét nem veszíthette el. Jézus ezen kijelentéssel kezdte meg nyilvános tanítói működését. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld

0: elmúlik, a törvényből egyetlen jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, míg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, figyelem, lelkész testvéreim, bármelyik szószéken is szolgáltok, és úgy tanítja az embereket, a menyeknek országában, a legkisebb lészen, értsd úgy, hogy ott sem leszel. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanítja, az a menyeknek országában, nagy lészen. Máté 5, 17-től 19-ig. A 10 parancsolat olyan erkölcsi törvény, amely összefüggő egészet képez, melynek minden parancsolata egyformán szent és egyformán kötelező. Mert ha valaki az egész törvényt is megtartja, de véd egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Ezt már idéztük. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál. Ezt is mondotta, ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Jakab 2, 10-től 12-ig. Itt meg kell említenünk, hogy a ceremoniális törvények, az Ószövetség ceremoniális törvényei, az áldozati szolgálat előírásai, a rendtartásai, a golgotai nagy áldozattal végleg megszűntek, mert mindezek a szertartások csak a keresztre utaltak. A ceremoniális törvény jelképeivel, árnyékképeivel az bizonyította, hogy a magasabbrendi erkölcsi törvényt áthágtuk. Ezért isteni áldozatra van szükség, hogy a törvény áthágói a haláltól megválthatók legyenek, és ismét engedelmeskedjenek Istennek. Isten minden gondolatot, érzést, cselekedetet ítéletre hoz. És ennek az isteni ítéletnek a zsinór mértéke az ő országának alkotmánya, a 10 parancsolat. Isten erkölcsi uralmának törvénye, mely egyúttal minden élőlény életének szabálya is, ez lesz majd az ítélet nagy napján a mértékegység. Az írás az ember minden nemű kötelességét ezen szavakban foglalja össze. Az összes dolgok summája. Mindezeket hallván ez. Az Istent féljed, és parancsolatait megtartsad, mert ez minden ember kötelessége. Mert minden cselekedetet Isten ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Prédikátor könyve, 12. fejezete, 15-16. verse. Ádám minden utódának meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt, hogy szembenézzen a tökéletes isteni törvény követelményeivel. Isten igazságszolgáltatása nem érvénytelenheti szent törvények követelményeinek egyetlen betűjét sem, egyetlen pontját sem, sőt, a büntetést sem engedheti el. Ám de itt az evangélium, hogy irgalmával lehetővé tette, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Erre legyen segítségünkre Istennek életet átalakító Szent Lelke. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai beszélgetésünkbe. Köszönjük a felvilágosító, hasznos és tanulságos gondolatokat, kedves lelkész úr, és meghívjuk, hogy amennyiben teheti Isten kegyelméből, jövő héten is legyen itt vendégünk, és folytassuk a beszélgetés sorozatot.
0: Kiváltságnak és előjognak tekintettem, hogy a mai napon is megjelenhettem a stúdióban, és bizonságot tehettem Isten országa alkotmányáról, annak tartalmáról. Ha Isten is úgy akarja, és segítségünkre lesz, szívesen vállalok újabb szolgálatot az elkövetkezendő napokban.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szemem.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.